0: Három rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Diák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a Magyar Nóták és Operett részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A Prímás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló prímások, mint például Lakatos Sándor nem csak technikai tudásukkal, hanem karizmatikus előadásmódjukkal is hozzájárultak a műfaj fenntartásához. Korábban Bihari János jelentős hatást gyakorolt a verbunkos és a cigányzenei hagyomány alakulására. Fontos azonban különbséget tenni a magyar nóta, a magyar népdal és a roma népzene között. Míg a népdalok közösségi eredetűek és szájhagyomány útján terjedtek, addig a magyar nóták konkrét szerzőkhöz köthetők. A roma népzene pedig saját, különálló hagyomány képvisel, amely nem azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 28-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus, író, a mai vendégem, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. Beszélgettünk a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Ilona, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Hadd idézek tőled, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Merj álmodni! Hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. Ez a Tudatos Életre Nevelés programodnak az egyik mottója. Beszélj nekünk erről egy picit, mit akar ez?
5: Igen, A Tudatos Életrenevelés Program az egy oktató program, mégpedig kifejezetten a hátrányokkal küzdő gyermekeknek, a hátrányos településeken élő gyerekeknek, illetve a kulturális különbözőségekből adódó gyermekek számára fejlesztettem ki ezt a programot. Magyarországi tengeren túli amerikai és európai útjaim során összeszedett tudásommal ráépítve a harlemi módszerre, a KIP módszerre, de a helyi keresztúri módszerre is. Szóval minden ismeretemet összeszedve próbáltam egy olyan játékos programot kialakítani a gyermekeknek, amely merőben más, mint a általános iskolában vagy a középiskolában tanult frontális oktatási módszer. Nincs is nálam frontális oktatás, hanem egy partnerelvű és interaktív programról van szó, ahol a gyermekek vannak a középpontban, tehát míg általában az iskolában a tantárgyakon nál kiírt órák viszik az óra a menetét, a vázát, addig nálam mindig van óraterv, de az folyamatosan változik ahhoz alakítva, ahogyan a gyerekek beérkeznek, ahogy az igény jelentkezik, mutatkozik. Szóval ez egy nagyon éber jelenlétet kíván a tanártól, és mivel interaktív, mindig van lehetőség a visszajelzésre is, hogy a gyerekek értik-e, érzik-e, akarják-e, tudunk-e ezen a vonalon haladni, és nagyon sok interaktív, rájuk visszamutató feladat van. Tehát gyakorlatilag ezek az órák nem csak róluk szólnak, hanem saját magukkal dolgozunk. Tehát én csak akkor tudok haladni, ha ők beleadják önmagukat, azt viszont kérem. Viszont nem kívánok tőlük komplex matematikai feladatot, sem azt, hogy mondják meg, hogy ki volt Berzsenyi Dániel, az sokkal jobban érdekel ezen az órán, hogy ki vagy te, miért vagy itt, mik a terveid, miért nincsenek, hogyan akarod elérni, hogyan tudok ebben neked én segíteni, mit kell tenned, hogy megtedd, mit jelent a család, mit jelent a szerelem, mit jelent az, hogy prevenció, tervezhetsz-e, van-e jogod hozzá, milyen is vagy te valójában, mik mozognak benned, miért akadsz el, hogyan tudunk ezen túljutni, hogyan lehetsz sikeres, mit jelentenek az iskolai lépcsőfokok. Szóval ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk, amely hozzá segíti a gyerekeket saját maguk megtalálásához és a sikereik eléréséhez. Imádom ezt a programot.
4: De tulajdonképpen ez egy személyiségfejlesztő tréning valahol. És ez hogyan működik órai kereteken belül? Tehát az iskolai órarendbe hogyan lehet ezt beilleszteni?
5: Modulrendszerben kell gondolkodni, tehát azt jelenti, hogy a témák több altémára vannak beosztva. Általában úgy nagyon sok verzió létezik, ahogy ez tud működni az iskolában. Általában az igazgatók, a vezetők azt szokták mondani, hogy betesszük az óra rendbe, és akkor ez ott lesz mondjuk boldogság óra néven, vagy temp néven, attól függ, és akkor minden héten kötelező óra rendben benne van, de van úgy, hogy teljes mértékben az órákon kívüli szabad foglalkozásoknál valósul meg, amik aztán egy idő után bezárulnak, és egy zárt közösség jön létre, hiszen egymásra építve dolgozunk, egy ideig nyitott, és aztán pedig már a megtapasztalt, a megszerzett tudásra építünk. Szóval lehet délelőtti, délutáni elfoglaltság is, 40 percben is megvalósítható, vagy másfél órában, természetesen szünettel, és mondom, egész éves programba beépíthetően.
4: És ez milyen korosztálynak szól?
5: Ez a felsős általános iskolásoknak, tehát mondjuk ilyen 11-2 éves kortól már gyönyörűen működik tényleg a konfliktuskezelés, a 11-12-eseknél az érzelmek feldolgozása, ki vagyok én, nagyon-nagyon szuperul tud működni, egészen 18-19 éves korig, hiszen a programnak az egyik nagyon fontos célja, hogy segítsen a roma és nem roma gyerekeknek abban, hogy ne bukjanak ki az iskolából, hiszen Magyarországon óriási a roma gyerekek lemorzsolódási aránya, ahogyan kikerülnek a kötelező, vagyis 16 éves korig tartó oktatási rendszerből, kipottyannak, már akkor kipottyanóban vannak, amikor még nem töltik be, és aztán pedig teljesen magára hagyja őket a rendszer, egy olyan légüres térbe kerülnek, ahol a tanároknak nem tud elég fontos lenni az, hogy ők elvégezzék, nincsen rá képességük, energiájuk és idejük, hogy a hátrányokat ledolgozzák velük, és nincsen olyan szociokulturális megközelítés, amely ugyanakkor, amikor segíteni őt és megerősíteni őt az identitásában és a kultúrájában, ugyanakkor segít ledolgozni azt a hátrányt például, hogy nem tudja az időt rendszerében értelmezni. Reggel 8-ra be kell érni, 12-20-ig tart az óra, szóval ezeket megtanítani neki, vagy azt a hiányt pótolni, hogy nem tud otthon jó minőségű ételt magához venni, ezért fáradtabb, bágyadtabb, nem tud odafigyelni, vagy mivel otthon nincsen fűtés, vagy olyan a családi légkör, egy hős utcai gyerek, aki a kábítószer és a nagyon erős abúzus és erőszakosságnak a környezetéből jön, nehéz beültetni egy matek órára, vagy egy földrajz órára, és azt mondani, hogy mutasd meg, hol van Amerika, amikor ő tegnap nem aludt. Tehát ez a program az mind az a lényege, hogy figyelembe veszi mindezeket, hogy honnan érkeznek, és mivel érkeznek.
4: És aki mondjuk egy általános iskola felső tagozatából járó iskolás, bekapcsolódik ebbe a programba. Gondolom nem muszáj, hogy roma származású legyen, hanem általában ez hátrányos helyzetű gyerekeknek szól. Akkor ez miben segít nekik? Tehát, hogyha ezeket a hátrányokat tudatosítjuk bennük, akkor esetleg jobban figyelnek, vagy másként dolgozzák fel az ismeretanyagot, akár történelemből, vagy akár matematikából?
5: Igen, ezek a programok integrált programok, amik azt jelentik, hogy romák és nem romák számára hátrányos helyzetűek és nagyon jó helyzetben, pozícióban lévő gyerekeket is nagyon szívesen várunk. Teljes szívemből hiszek az integrált oktatásban, és nem nagyon preferálom a szegregált oktatást, természetesen. És hogy miben segíti őket? Azt tudnám először mondani, hogy a legnagyobb megdöbbenésem, amikor a programot elkezdtem oktatni, az az volt, ahogy láttam a gyerekek ledöbbent arckifejezését, amikor azt kérdeztem, hogy és mit gondolsz te erről? Vagy és neked mi a véleményed? És te hogy érzed magad ebben a helyzetben? Mert ezeket a gyerekeket senki nem kérdezi meg erről, hogy te mit szeretnél. És fel vannak háborodva, néha dühösen mondják is, hogy én mit szeretnék? Én semmit nem szeretnék. Én nem akarok semmit. Én egy senki vagyok. Én egy semmi vagyok, és egy semmit tudok. És akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy te értékes vagy. És minden, ami kijön a szádon ezen az órán, az értékes lesz, csak engedd ki. De mit engedjen ki? Eddig nem is tudta, hogy volt hangja. Nem is tudta, hogy vannak szavak benne, hogy azok ki tudnak jönni. És először a dühtől, az elkeseredettségtől, az elutasítottságtól, az aktív ellenállástól el kell jutnunk oda, hogy elhiggye, hogy ez az óra érte van, és ez az óra annyira lesz értékes, amennyire ő hajlandó kivenni belőle az értéket. Mert én nem tudok dolgozni csak vele. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, hogy mennyi gyök kettő, engem az érdekel, hogy te, neked mi a célod, és hogyan akarod elérni. Akkor gyere, rajzoljunk egyet, csináljunk egy ábrát, csináljunk egy montást, akkor állj bele ebbe a játékba, és próbáljuk ezt a feladatot, szituációt feldolgozni drámapedagógiás eszközökkel, akkor most gyere egy kis vitakultúrára, és érvelj emellett, és a másik mellett pedig állj ki. Szóval különböző direkt feladatokkal próbálom őket helyzetbe hozni, ami lássuk be, nagyon nehéz egy olyan közösségben, akik abban nőttek fel, hogy őket senki nem kérdezi meg. Amikor eljutunk addig, hogy megkérdezzük, akkor el tud jutni arra, hogy van véleménye, és ha tovább tudunk menni, ez egy hosszú folyamat, még egyszer mondom, hogy én kettő alkalommal sajnos nem tudok csodát tenni, el tudok menni, kinyitni a szemeket, de gyakorlatilag mélyre szántó munkát nem tudok végezni, de egy hosszan tartó folyamat során azt látom, hogy onnantól, hogy évelején azt mondja, hogy jaj, ne! Már megint nekem kell beszélni, de most mit kell? Innen el tudunk jutni az óra végéig, hogy tudod, hogy az a fontos, amit te mondasz? Hát mondjad nyugodtan, így bátorítják a másikat, és egymástól a szót elvéve mondják a véleményüket, és mondják, hogy szeretnék menni szavalóra, Ilona néni segíte nekem felkészülni. Az a gyerek, aki azt sem tudta, hogy mit jelent egy versmondó verseny. Szóval nagyon szép dolgokat tudunk elérni, ha a gyerekek rájönnek arra, hogy mennyi minden van bennük, és azt még különösképpen szeretem, hogy az én óráimon azok is tudnak kiválóak lenni, és nagyon jól teljesíteni, akik a másik órákon bukásra állnak, vagy elmarasztalják őket. Úgyhogy ez az óra, ez az esélyekről szól, és az én foglalkozásaimon nincs olyan, hogy úgy jön be egy gyerek, hogy én vagyok a rossz gyerek, azt tudta, mert engem egy nem érdekel, hogy mi másik órán milyen a magatartása, szorgalma és képességei. Kettő, mivel a személyéből dolgozunk, és minden, amit kitesz az asztalra a személyéből, az értékként jelenik meg, nálam brillírozni tud. És ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy mikrofont tudok nekik adni, hogy fényt

0: Tényleg őszintén tudom róla elmondani, hogy az a munka, amit ő képvisel, az valódi művészet és minőség, és ebbe a munkába hívott engem le. Az én béremet, az óradíjamat, azt például ő oldja meg a kisebbségi önkormányzatnak a költségvetéséből. Van, amikor az iskola tervezi be a programjába, és van olyan is, amikor az önkormányzat vállalja, hogy külső programként beviszi az én órámat, és akkor így finanszírozzák.
1: És milyen eredményeket sikerült eddig elérni?
0: Hál' Istennek vannak már olyanok, akik le is diplomáztak. Nem tegnap óta kezdtem ezt a szakmát, akkor innentől kezdve ez egyértelmű. És vannak olyanok, akik középiskolába járnak, vannak, akik egyszerűen csak jobban érzik magukat a bőrükben, és inkább elhiszik, hogy képesek lesznek majd jó kőművesek lenni, cukrászok meg, pékek meg, fogtechnikusok, tehát tényleg nagyon sok felé mennek el az én diákjaim, megmérettetik magukat különböző platformokon. Most például két diákom volt nagyon sikeres résztvevője szavaló versenynek, de tényleg sokféle siker rátájuk van ezeknek a gyerekeknek, de azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami talán nem is látványos, vagy nem annyira mérhető, hogy boldogabbak, és sokkal önazonosabbak, és meg tudják fogalmazni, hogy mi az, amit ők szeretnének. És azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma abban van, hogy nem kérdezzük meg a gyerekeket, és azt neveljük belőjük, hogy van, aki képes valamit elérni, de vannak ők, akik viszont nem képesek semmire, és ezt valahogy elfogadja az oktatói részről a tanárok is elfogadják, és a gyerekek is, és sajnos azt látom, hogy a szülők sem állnak ebbe bele, mert ez évtizedeken, generációkon átívelő diszkrimináció, bántalmazás, abúzus, rasszizmus, amelyben a szülők is elhiszik azt, hogy ők kevesebbet érnek, mint a nem roma társai, vagy nem csak roma, hanem nem menekült társai, hiszen hosszú évek óta foglalkozom menekült gyerekekkel, nem csak romákkal, afgánokkal, ukránokkal, örményekkel, spanyolajkúakkal, pakisztániakkal. Szóval nagyon sok gyerek, aki hátrányokkal küzd, az sok esetben kapcsolatba kerül velem, és sajnos ezért tudom, hogy a hátrányoknak a sora az nagyon hosszú, és nagyon szerteágazó és mély, és nagyon kevés idő jut arra, hogy közben ezek a gyerekek megszólaljanak, és esélyt kapjanak, hogy önmaguk legjobb verziói lehessenek. Sajnos az én programom egyedül én viszem, azért ezt még el kell mondani. Nem is országos program, úgyhogy tudom, hogy egyedül én nagyon keveset tudok tenni az ügy érdekében, de megteszem, amit tudok, és ebben van jó lelkiismeretem, bárcsak többet is tehetnénk. Itt tart Magyarország, ennyire van igény.
1: Egy picit térjünk vissza a gyerekkorodra, a gyökerekhez, hiszen ezek mind meghatározóak, és nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan jutottál el akár a doktoriskoláig, hiszen most éppen azt végzed, és ehhez a programhoz. 17 éves korod óta már önfenntartó vagy, és nagy családból származol.
0: Ez így van. 17 éves korom óta már egyedül élek, és egyedül fizetem az albérletemet, és dolgozom. Az a program, amiről előbb beszéltünk, a tudatos életre nevelés program, az pontosan azokra a szükségekre igyekszik választ adni, amelyeket én is tapasztaltam a gyerekkoromban, hiszen egy nagyon nagy számú cigány családból származom, 6 testvérem van, mi 7-en voltunk testvérek. Édesanyám nevelt fel minket javarészt olyan szegénységben, ami mostanra azért már szinte elképzelhetetlen, főleg a fővárosiaknak. Vidéken azért még egy-egy leszakadó településen tetten érhető ez a fajta szegénység, ami szó szerint a éhezést jelenti, a nélkülözést. Én kórosan vérszegény lettem azért, mert nem kaptam megfelelő minőségű és rendszeres táplálékot, amikor középiskolában voltam. Nem egyszer és nem kétszer volt, hogy a elájulás határán voltam az éhség miatt, és hogy 13 éves koromban én már dolgoztam, 15-16 évesen már éjszakán a gyárban dolgoztam, hogy kifizessem a bérletemre valót, hogy eljussak az iskolába, vagy egy nappal többet tudjak enni az iskolában, hogyha dolgozom. Szóval nekem minden forint, amit megkerestem, az konkrétan arra ment rá, hogy életben tudjam tartani magam. És sokan

0: szokták kérdezni, de hogy mi vitt előre, és mi adott erőt, és egyébként nagyon egyszerű dolgok vezettek engem, soha nem akartam megváltani a világot, viszont nagyon érdekelt a világ, és az általános iskolai tanórákon, ahol egyáltalán nem fektettek nagyobb hangsúlyt rám, mint bárki másra, azért tanítottak arról, hogy milyen sokféle nemzet él a világon, és milyen sok színűek az emberek. Ez engem egyszerűen elkápráztatott, és azt mondtam, hogy én meg akarom ismerni a világot, és mondtam édesanyámnak, hogy anya, beszélnünk kell, mert nagyon fontos dolgot akarok mondani. Anyám fogta a fejét, és mondta, hogy ó, Istenem, már megint mi bajod van, a sírba teszel engem, neked mindig van valamid, és akkor mondtam, hogy én középiskolába akarok menni, és akkor anyu teljesen fel volt háborodva, hogy az nem lehet, mert mi cigányok vagyunk, és mi oda nem megyünk, nem mehetünk, nincsen lehetőség. Én vidéken nőttem fel, az még a sokkal inkább szegregáltabb lét volt, mint a fővárosban, vagy a nagyvárosokban. És mondtam, hogy de én azért megpróbálom, mert képzeld el, hogy különböző bőrszínű emberek vannak, anya, és nem csak barnák vannak, és fehérek, hanem feketék, meg sárgák, meg sokfélék. És akkor anyám nagyon félt, igazából rettegett, hogy elmegyek az ő biztonságos öleléséből a cigány telepről, és bemegyek egy olyan közegbe, ahol gádzsók lesznek, nem cigányok, és hogy hát engem bántani fognak. De én nem hittem anyunak, és nagyon-nagyon bíztam az emberekben, míg aztán elmentem az első nap a középiskolában, ez egy patinás gimnázium volt, nagyon jó, hírű, erős gimnázium, és akkor az első nap az osztályfőnök mindenkit köszöntött, gratulált, hogy bejutottunk, és kérte, hogy álljon fel, aki cigány. És akkor felállítottak is a nevem mellé filctollal, oza tettek egy C betűt, hogy mindenki, aki engem tanít, az tudja, hogy kivel áll szembe. És akkor minden napra jutott egy-egy gyűlöletbűncselekmény, van, hogy leköptek, van, hogy meg akartak rugdosni, van, hogy megkergettek. Szóval nagyon a bőrömre ment ez a dolog. Minden, amit anyu mondott, abban igaza volt, de nem mondtam el neki, mert tudtam, hogy másnap akkor nem engedne el iskolába. Melyik anya engedné el a gyerekét, aki tudja, hogy ha elmegy, akkor bántani fogják, és ő nem tudja megvédeni. De nem ülhült ki bennem ez a kíváncsiság, és a félelem nem tudott gyökeret verni a szívembe, talán Isten kegyelme miatt, és ezért tovább jártam iskolába, és azért mentem gimnáziumba, mert én tudtam, hogy a gimnázium után is tovább akarok tanulni, fogalmam sincs, hogy miért volt bennem ez a dacos elhatározás, hiszen a drága édesanyám, aki nagyon korán halt meg, neki nem volt meg a 8 osztálya sem, az ő édesanyja teljesen analfabéta volt, soha nem ismert egy betűt sem, és mondom még egyszer, hogy egyedül nevelt, nagyon szegények voltunk, semmi kultúrája, vagy hagyománya, vagy tradíciója nem volt annak, hogy bárki tovább tanul, egyszerűen csak én úgy éreztem, hogy szeretném megismerni a világot, és akkor hál' Istennek, ahogy nőttem fel, egyre több országban jutottam el, nagyon sok bőrszínű, nagyon sok kultúrájú, nagyon sok különböző tradícióból érkező cigány és nem cigány emberrel találkozhattam, és azt kell mondanom a kedves hallgatóknak is, hogy a világ gyönyörű.
1: Végül is első generációs diplomás lettél a családodban.
0: Így van.
1: És elsőként, ezt azért fontos megjegyezni, tehát első diplomádra az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemben tanultál, ahol kulturális antropológia szakon végeztél végül is. Hogy választottad a kulturális antropológiát?
0: Igen, mesterszakon voltam ott, és egyébként újságíróként dolgoztam már előtte sok éven keresztül, és amikor 13 éves koromban megkérdezték tőlem, hogy mit akarok csinálni, természetesen nem tudtam. 18 évesen sem tudtam, de annyit tudtam, hogy segíteni szeretnék az embereknek, azoknak, akik hasonló környezetben jönnek, mint én, hogy megmutassam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy egy olyan fal van előttünk, ami ledönthető, és nem akartam magamnak ezt a sikert. Hogy csak én vagy, meg tudtam jól, őszinte voltam magammal, hogy azért is tudom, hogy lehetséges, mert én nem vagyok semmiben különlegesebb, mint a többiek. Egyszerűen csak elkezdtem és elhittem, hogy lehetséges. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez a kötelességem is, hogy elmondjam, hogy annyira vagyok különleges, amennyire az a sok-sok szegénysorsú cigányember mindaz, akik elkezdenek hinni önmagukban. És nem tudtam még a módját. És akkor elkezdtem újságíróként, aztán elmentem a Semmelweis Egyetemre szülésznőszakra, ahol amikor már tényleg mindenki biztos volt benne, hogy onnan én ki fogok bukni, úgyse fog menni, nagyon nehéz, nem tudom megcsinálni a gyakorlatot, erre rácáfolva tényleg majdnem kitűnő eredménnyel végeztem minden évben. És a kulturális antropológia az volt, mindig is úgy éreztem, a minden kisebb utamnak az eredőjéből ebbe a folyóba vezetett az utam, hiszen ez arról szól, hogy megismerjem a különböző kultúrákat, és közel hozzam egymáshoz, és bemutassam azokat egymásnak. Tehát hídépítő lettem a társadalom keretei között. Úgyhogy a legjobb döntés volt számomra, és a mai napig nagyon büszke vagyok rá, hogy ott végezhettem, és antropológusnak mondhatom magam. Egyébként most pedig doktorandusz vagyok a Veszlin Társadalomtudomány, és maradtam a mesterdiplomám témájánál, a nőkről készítem a kutatásomat.
1: Milyen kihívásokkal szembesültél akkor, amikor roma származású nőként egyedül költöztél Budapestre? Viszonylag fiatalon megházasodtál.
0: Így van, így van. Hát azt azért érdemes rólam tudni, hogy én egy nagyon szigorú keresztény elvek mentén nevelkedtem fel, és maradtam is, tehát nem... Azt hiszem, hogy a Dik Rádió hallgatóinak azért nem lesz idegen az, hogy szüzen megy valaki férjhez, vagy tisztán adja oda magát a másiknak, és hogy a legfontosabb értékek egyike az anyaság és az házi munka, az asszonyi teendők ellátása. Én ezt az örökséget kaptam édesanyámtól. Úgyhogy ha 17 évesen megkérdezték, hogy mi a leghőbb vágyam, akkor én 17 évesen azt mondtam, hogy az, hogy anya legyek, hogy olyan legyek, mint az anyám, aki az alfa meg az omega volt. Emlékszem, hogy nagyon szegényként az utcán, a cigánytelepen összeültünk esténként a tesóimmal, és beszéltük, hogy ki szerintünk az akkori világ szerint, ami még internet nélkül volt, és a tévé is alig, ki a legszebb a világon, és teljes meggyőződéssel mondtuk, hogy az édesanyánk. Tehát, hogy én ebben nevelkedtem fel, és ezt az örökséget átvéve lettem nagyon korán anya, hiszen 19 évesen megkérték a kezem, 20 évesen férjhez mentem, 21 évesen megiszültem az első gyerekemet, és 23 évesen a másodikat, és ennyi volt a családos karrierem. Úgyhogy egy hagyományos cigány háziasszonyként igyekeztem élni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már akkor is kikilógtam ebből a sorból, hiszen az anyósom azért mindig megjegyzést tett arra, hogy minek ez a sok iskola, és emlékszem, hogy a sógornőm is egy hagyományos értékekkel bíró cigány asszony volt, és nagyon büszkén mondta az anyósomnak, amikor én nem voltam bent a konyhában, de pont meghallottam, hogy ő nagyon büszkén mondta, hogy ő nem tanul tovább középiskola után, mert neki a család a legfontosabb, éppen már csak az a mondat hiányzott, nem úgy, mint nekem, aki viszont tovább tanulok, és nem elég egy iskola, hanem megyek. Ezt nem értettem, ugyanúgy nem értettem, mint amikor az anyukám azt mondta, hogy ne menjek tovább tanulni, mert hogy ez nem nekünk való, mert cigányok vagyunk. Valahogy én mindig azt éreztem, hogy de ez a cigányoknak is való, hogy én attól nem leszek kevésbé cigány, hogy én attól nem leszek rosszabb cigány, hogyha elmegyek középiskolába, vagy egyetemre, csak egyszerűen ez az út még járatlan, nem ismerjük, én szeretném bebarangolni, és ti meg családom, ti meg közelvalók hozzám, higgyetek bennem, hogy én nem fogom elveszteni önmagam, én nagyon is jól tudom, hogy ki vagyok, és egyébként azt szeretném is elmondani, hogy ahogy teltek az évek, és egyre több diplomám lett, és kemény fedelű oklevelem, azt hiszem, hogy én egyre erősebb lettem a roma identitásomban, és habár az utam elején az édesanyám és a családom is azt gondolta, hogy én elgágyósodom, és meg fogom tagadni, vagy legalábbis nem tartom majd annyira fontosnak és értékesnek a roma identitásomat. Azért szerintem nagyon is sikerült rájuk cáfolni, és meggyőzni őket arról, hogy hát ha valaki igazi cigány, akkor az én vagyok, és hogy ebben fogom felnevelni a gyerekeimet is, és ez nagyon fontos nekem. Főleg fontos ebben az időszakban, amikor már hosszú évtizedek óta csak azt halljuk, hogy a cigány egy szitok szó. Valahogy én abban nőttem fel, hogy cigánynak lenni különleges, meg nagyszerű, meg egyéni, és hogyha bármikor választhatnék egy másik nációhoz való tartozást, akkor eszem ágában sem lenne, főleg azért, mert nagyon szeretem a családomat, és az, amit nekem jelent a cigányság, az hozzá kötődik a családomhoz, akit nagyon szeretek és tisztelek, úgyhogy, és egyébként a lányaimnak is ezt adtam át, azzal az óriási különbséggel, hogy míg az anyám azt mondta, hogy ez az egyetlen út és járható út és követendő példa, ami a viszonylag kötöttebb cigány hagyományos női szerep. Én azt mondtam a lányaimnak, hogy ez a általam is képviselt hosszú évekig ebben élő cigányasszonyi szerep, ami nagyon tiszteletre méltó, de nyugodtan választhattok bármilyen másik utat itt, és abban is támogatni foglak titeket, főleg azért, mert még egyszer mondom, hogy ahogy az évek mentek előre, azért én ezt a hagyományos cigányasszonyi képet egyre tágabbá és tágabbá tettem magam számára, mert számomra így volt élhető, elviselhető, és számomra így volt megelégítő és boldogsággal töltött el.
1: És mi inspirált arra, hogy szülésznővé válj, és hogyan befolyásolta esetleg a saját szülési élményedet? Hiszen alapvetően elsőként szülésznőnek tanultál.
0: Nagyon konkrét oka volt annak, hogy én a szülésznői szakmát választottam, mégpedig az, hogy nagyon szerettem volna jó anya lenni a gyerekeimnek, na jó, a legjobb szerettem volna lenni, mert hát ők a legjobbak a világon, és nagyon sokszor kérdeztem az orvosokat, egy milliárd kérdés volt a fejemben, és soha nem kaptam választ, és nagyon sokszor kaptam ezt a degradáló megjegyzést, hogy minek nekem azt tudni, és például volt olyan, hogy már én veszélyeztetett terhes voltam, és nagyon sokat voltam sajnos kórházban. És betettek engem egy cigány kórterembe, én ezt onnan tudtam, hogy már vezettek volna be a kórterembe, amikor szólt a főnővére, az egyik nővérnek, hogy hát Marika, hova teszed? Hát ő C. És betettek egy cigány kórterembe, amin én nagyon csodálkoztam, egyáltalán nem bántott, ha cigányok között vagyok, csak nem értettem az okát. És akkor az utolsó két hétben megérkezett az én régi osztálytársam, akivel nagyon jóba voltunk, ő nem volt cigány, és ő persze hozzánk akart jönni. És képzeld, András, nem engedték hozzánk, mert ő nem volt cigány. És akkor én akartam kimenni a C-kórteremből, de engem nem engedtek ki. És akkor az a fura helyzet volt, hogy egy kórházban szültünk majdnem egyszerre, de elválasztottak minket csak azért, mert különböző nációból érkezőnek gondoltak minket. És akkor én azt gondoltam, hogy na, ha nem adtok nekem választ, és hogyha folyton elválasztatok, akkor majd én megyek közétek, és megtanulom a válaszokat, és majd én kijárom az útját, hogy másnak is legyen egyenlő esélye. Úgyhogy engem ez a nagyon konkrét kérdés és kéte indított az utamra, a Semmelweis Egyetemre, és amikor olyan 27 éves voltam, akkor a Semmelweis Egyetemen talán harmadikos lehettem a szülésznő szakon, amikor én már éreztem, hogy mik lehetnek a óriási problémák, amin elcsúszik a kommunikáció, hiszen előrehozott gyakorlataim voltak, és többlet gyakorlatom volt, kértem a szülészeten, hadd dolgozhassak egész nyáron is ingyen, nagyon szuper volt. El kell mondjam, hogy az életemben annyi töménységű, kegyetlen diszkrimináció nem ért soha, mint akkor, pedig engem nagyon sok diszkriminációért lépten és nyomon, hiszen állandóan a nem cigányok közösségébe tévedtem én a tanulmányaim kapcsán, tehát ahol meg lehetett találni a diszkriminációnak, a sajnos meg is talált, de soha annyival nem találkoztam, mint az egészségügyben, és habár én is fehér ruhában voltam, nagyon kirekesztő módon álltak hozzám, hogyha megengeded, mondok még egy példát. Például az volt, hogy én is ott voltam természetesen, ahol az orvosok és a nővérek egy helyen vannak, ez egy ilyen beszélgetős rész volt, egy ilyen tárgyaló rész, de oda nem mehetett senki más, csak az egészségügyisek természetesen. És akkor jött egy doktor, aki külföldi útjáról tért haza, és hozott egy ilyen tál gyümölcsöt, külföldi egzotikus gyümölcsökkel, füge, meg mit tudom én. És akkor így egyenként ő a tállal körbe kínált mindenkit, és amikor odaért hozzám, akkor átemelte a fejem felett. Nagyon kellemetlen volt egy másik teljesen nonsense, vagyis érthetetlen helyzet, amit a mai napig nem tudok megmagyarázni, hogy ez hogyan történhetett meg, de hát megtörtént, mert velem történt meg, hogy beszélgettünk, egy ilyen hármast alkottunk, egy orvos, egy szülésznő volt, és én ilyen egymással szemben álltunk, és akkor az orvos és a szülésznő mondott egy történetet, amivel én teljesen tudtam azonosulni, és teljesen hétköznapi módon megerősítőleg én is hozzá akartam szólni, hogy igen, ez így volt nálam is pontosan. És képzeld, úgy tettek, mintha nem lettem volna ott, pedig csak hárman voltunk ott, és olyan szinten ignoráltak, mint hogyha negálták volna az én személyes jelenlétemet. Szóval nagyon nehéz és nagyon kemény volt. Ez a tapasztalat vezetett engem oda, hogy elmentem a Semmelweis Egyetem rektorához. Nem tudom, hogy volt bátorságom, mert egy kis hülye cigánylány voltam még akkor is, de elmondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy tanítani kéne az egészségügyiseket egészségügyi kommunikációra, konfliktuskezelésre, mert szerintem nem abból fakad a legtöbb konfliktus, hogy gyűlölik a cigányokat az egészségügyisek, hanem abból, hogy nem értik. Hogy például az, hogy hangosan beszélnek a cigányok, sokkal hangosabban sokszor, mint a nem cigányok, az nem abból fakad, hogy ölni készülnek, hanem abból fakad, hogy ez a habitusok egy olyan történelmi háttérrel bírtak, amikor az, hogy el tudják adni a portékát, el tudják adni magukat, hogy a cirkuszban meg tudjanak jelenni, hogy oda figyeljenek rájuk, hogy elvigyék az emberek figyelmét, mint zenészek, ahhoz az kellett, hogy egy nagyon erős, egy nagyon szuggeszív megjelenésük legyen, amit így tovább is adnak, úgyhogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy ölni akarnak, lehet, hogy csak ölelni. Mi lenne, ha erről beszélnénk? És nem tudom hogyan, de sikerült meggyőznöm a rektort, és aztán a Magatartás Tudományi Egyetemen, ami a Semmelweis Egyetem egyetlen a 20 éves épület, egyetlen a 20 éves épület Magyarországon, vagy Budapesten, ott van a Magatartás Tudományi Szak, és ott elkezdtem tanítani. Mert meghívott a rektor véletlenül, vagy direkt, és ennek már tényleg nagyon sok éve van, és aztán minden évben visszamegyek egy-egy órát letartani a diákoknak. Azoknak, akik még ott tanulnak, és azoknak, akik már végeztek, és posztgrad továbbképzésen vannak. Általában ezek ilyen gyakorlatorientált órák, amikor helyzetgyakorlatok vannak, különböző éles szituációkat beszélünk át, interkulturális szempontból, és konfliktuskezelési technikákat tanítok nekik.
1: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem, akivel beszélgettem a különböző hátrányokkal küzdő gyermekek számára készült programjáról, az életéről és gondolatairól. Tartsanak velünk holnap este is a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőr érzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 29-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Nótár Ilona kulturális antropológus író a mai vendégem ismét, akinek a Merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem, a Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Hogyan látod a roma nők helyzetét az oktatásban, illetve a munkaerőpiacon? Milyen változásokat tartasz esetleg szükségesnek?
6: Nem tudom, hogy mennyire érdemes visszamenni régre, úgyhogy csak egy rövid megjegyzést teszek, ha meg többet szeretnél hallani erről, akkor szívesen beszélek még többet, de azt érdemes a hallgatóknak is tudni, hogy a rendszerváltásig azért ahogy ugyan kellett mindenkinek legyen munkakönyve, úgy a roma nőknek is el kellett mennie, és tartozni kellett valamelyik gyárhoz, vagy valahelyhez, ahová bejártak minden nap dolgozni. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor ez teljesen felfüggesztésre került, és egy légüres térben ezeknek a roma asszonyoknak vissza kellett menni a hagyományos női szerepeikhez, amivel nem volt probléma, avval volt igazán probléma, hogy nem adott az adott vezetés nekik lehetőséget arra, hogy például képezzék magukat, és visszamenve a gyárakba, cégekbe, munkaerőpiacra megfeleljenek aként, amire ők valójában képesek lennének. Még a férfiakat nagyon kevés százalékban tudták edukálni, vagy éppen a fizikai erejük miatt igénybe venni a munkaerejüket és felépíteni Magyarországot, Budapestet. A cigány asszonyok többségében visszatértek a házastársi női asszonyi szerepkörhöz, és ezért óriási gap alakult ki a nem roma és a roma nők egyéni életútja, karrier tervei kapcsán, ezért óriási lemaradásban vannak sajnos a roma nők, akik egyébként meggyőződésem, hogy zseniálisak, hiszen nem csak, hogy összetartják a családot és az identitás lényegét adják át a gyerekeknek, de képesek a családot eltartani, dolgozni, háziasszonynak lenni, vinni az összes mosás, főzés, takarítás, gyermek, etetés, nevelés, fektetés, dolgot és még karriert is elérni. Szóval a cigány asszonyok zseniálisak, és ezért is gondoltam én azt, hogy ha lehet, akkor én a életem főbb vonalát arra tenném rá, hogy a roma nők helyzetét, illetve a zsidó nők helyzetét is, tehát a zárt közösségekben élő nők helyzetét vizsgálnám, mégpedig abból a szempontból, hogy mi van akkor, ha megváltozik a helyzet, a szerepük, legyen az egy vezetői szerep, vagy egy identitás változás, elmozdulás, akkor ők hogyan adják át az identitásukat, hogyan alakul az a társadalmi csoport, ha megváltozik a nő szerepe. Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes kérdés a mai napjainkban. Tehát akkor azt erősíteném meg még egyszer, hogy a roma nők helyzete nagyon nehéz, hiszen többszörös terhet vállalnak. A kutatásokból az derül ki, hogy ha a nők vissza is mennek dolgozni a munkaerőpiacra, attól még a egyenlő munkamegosztás nem valósul meg otthon. Tehát nem lesz az, hogy a férj cserében elmosogat, vagy felporszívóz, mert ő előbb ér haza egy órával, hanem az van, hogy miközben a nő ledolgozza 8-10-12 óráját, aközben neki főzni, mosni, takarítani és gyereket nevelni, és unokát is nevelni kell, mert ez a fajta tehermegosztás nagy részben nem valósul meg. Természetesen ez nem minden cigány családra vonatkozik, de a kutatások azt erősítik meg, hogy nagy részben ez nem valósul meg, a tehermegoszlás. Ezért, mivel a nők sokkal nagyobb terhet vállalnak, ezért az egészségügyi helyzetük sokkal rosszabb, a halálozási mutatójuk is sokkal rosszabb, mint a többségi nők tekintetében. Szóval sokkal nehezebb helyzetben vannak, szinte összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben vannak, mint a többségi nem romák, vagy a férfiak.
5: Mikorra várhatunk esetleg valamiféle publikációt, vagy valamiféle eredményt a kutatásod kapcsán?
6: Igazából már kellene publikálnom, de a témavezetőm, hál' Istennek, nagyon szigorú, és nagyon hálás is vagyok neki. Azt tudni kell, ezt szívesen elmondom a nézőknek, hogyha nem untatom vele, hogy a doktorandusz iskolában a témavezető és a doktorandusz viszonya egy egészen más dimenzióba lép. Itt már szinte egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy tanár és diák kontextus van, hanem már egy tudományos pályát valameddig elért kutató van, egy sokkal idősebb kutatóval együtt, inkább munkaviszonynak mondanám, de az annál sokkal több, inkább családi viszonynak mondanám. Tehát a témavezetőmet be fogom avatni a legnagyobb döntésekbe is az életemnek, hiszen ő tudja majd az időmet menedzselni, beosztani, és amit ő mond, az kb. Olyan súlyú lesz, mint ha anyám mondaná. Tehát, hogyha azt mondja, hogy Ilona, írd át ezt a rohadt szakirodalmat, mert amit csináltál, az egy kalapkaki, akkor az Ilona egész éjszaka nem fog aludni, mert azt mondta a témavezetője, hogy ezt ki kell tisztázni. Szóval, hogy mikor fogok publikálni, hamarosan kéne, és külföldre is kell majd mennem konferenciázni, de ez a témavezetőim, mert ebből van külső is és belső is, nak a jóváhagyása kell. Velük egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk, ahol még egyszer mondom, hogy zsidó közösségeket vizsgálok, és cigány közösségeket, és nagyon érdekes, mert egyház közösségeket képzeld el. Tehát azt láttam, hogy az egyházakban kis egyházakról beszélünk, és protestáns egyházakról, illetve hagyományos zsidó, nem szigorúan ortodox közösségekről beszélünk. Nekik a felépítését vizsgálom, illetve az ott szerepet játszó nőket kérdezem meg, és a nők családjait. Szóval most, és az én módszertanom, az kulturális antropológusként természetesen élmény alapú, tehát gyakorlati, félig struktúrált interjú, ami sokkal nehezebb, hiszen jelenlétet igényel, míg a kérdőívet ki tudod tölteni, ki tudod küldeni, és kitöltik láthatatlanul, addig a jelenléti, gyakorlati vizsgálathoz az kell, hogy ott legyél, mindez amellett, hogy azért nekem van több munkám is párhuzamosan, nagyon nehéz, és mivel legyen is egy kutató nagyon elszánt és nagyon tökéletességre törekvő, ebben én is az vagyok, inkább nehezebben haladok, mint egy slendrián munkát adja ki a kezemből, hiszen nem rólam van szó, ez nem az én személyemet hivatott képviselni, hanem a nagyszerű nőknek a helyzetét vizsgálja, akik tényleg a legjobbat is érdemlik.
5: Én azt gondolom, hogy ez egy külön interjú sorozat lenne ennek a bemutatása, ennek a témának, úgyhogy a jövőben mindenféleképpen számítok rád, ha megengeded.
6: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
5: Most azonban térjünk át egy picit másik témára, és ott nagyon érdekelne, hogy hogyan keveredtél a teológia irányába, hiszen ezt is tanultad.
6: Az van, hogy ezeket a nagy fordulópontokat, mint például, hogy miért lettem szülésznő, vagy mi a doktori témám, vagy miért kezdtem el tovább tanulni, illetve, hogy mi az Istennek a szerepe az életemben, azok mindig nagyon exakt történések voltak, és nagyon mélyen elrejtettem a szívembe, ezért tudok rá pontosan válaszolni. Az, hogy Isten közelebb került a szívemhez, annak egy nagyon egyszerű válasza volt ilyen 13 éves koromban. Kerestem nagyon valaki olyan embert, vagy nem embert, aki egyenlőnek lát a többiekkel, mert anyukám is, aki nekem az Isten volt minden, ő is azt mondta, hogy mi nem vagyunk egyenlő, mi cigányok vagyunk, ők meg a többiek, de mi cigányok vagyunk, nekünk más a törvényünk, mi egy cigány telepen nőttünk fel iszonyú szegénységben, anyám azt hitte, hogy a mi látóterünk az eddig terjed, és én nagyon renitens módon, elvetemült módon kerestem azt az embert, vagy azt az Istent, aki képes elhinni és azt mondani, hogy egyenlő vagyok bárki mással. És akkor elkezdtek nekem prédikálni, beszélni egy olyan Istenről, aki egyenlőnek lát, és akkor én azt mondtam, na, ez az, ezt az Istent akarom megtalálni, aki egyenlőnek lát engem a többivel, és nem mindig azt mondja, hogy jaj, te nagyon messziről jöttél, jaj, neked nagyon nehéz, jaj, neked nem fog sikerülni, hanem aki azt mondja, hogy te ugyanolyan tehetséges vagy, ugyanolyan nagyszerű vagy, ugyanolyan lehetőségeid vannak, és azt láttam, hogy ez a bibliai Isten, akiről beszélnek, ő ezt mondja, ezt papolja. Úgyhogy azért is kerültem egy nagyon nagy istenkeresésbe és közel Istenhez, mert ebben szerettem volna megerősíteni magam. Egy következő kérdés volt az Istennel való közös életemben az, hogy vajon mennyire fontos Istennek az én cigányságom? Fontos-e egyáltalán? És arra jutottam, hogy azt tanították nekem, és azt hiszem, hogy így is van, hogy Isten egy tökéletes alkotó, és tökéletes dolgokat szokás neki alkotni, mert tökéletes. Márpedig, ha ez így van, és mi is megszülettünk, és a világra lettünk teremtve cigányként, akkor ez nem volt véletlen. Akkor ez nem egy elcseszett dolog volt, de főleg nem átok. Úgyhogy elkezdtem magamat és magunkat úgy látni, mint Istennek egy nagyon jó kedvében hozott ecsetvonása ezen a világ gott jelentő nagy festővásznon. És ezért én azt gondolom, hogy nem kell feloldódnunk a világban, és jó gágyónak, nem cigánynak lenni, nem kell elfehérednünk, hogy végre tisztára mosódjon a bőrünk és a vérünk, hanem nagyon büszkén és nagyon elégedetten és nagyon szeretettel teljesen hordhatjuk azokat a színeket, értékeket, hangulatokat, érzéseket magunkban, ami a cigányságunkat jelenti. Úgyhogy én így tudok magammal önazonos lenni, és nekem ezt az Isten hitatta meg, és még egy mondatot még azért hozzátennék, hogy miközben az volt a nagy kérdés bennem, hogy hogyan tudok jó segítő lenni, azt azért tudtam, hogyha meglátom azt, hogy Isten hogyan teremtette ezt a világot, és mi az a rend ebben az óriási káoszban, akkor talán jobb segítő tudok lenni. És ezért választottam első bachelor diplomámnak a teológiát, mert azt gondoltam, hogy ha megismerem ezt a rendszert, akkor jobban tudok majd segíteni.
5: A műsor elején úgy mutattalak be, hogy kulturális antropológus és író. Úgyhogy most térjünk át egy picit az írói pályádra. Hogyan kapcsolódik egyáltalán az írás a többi tevékenységedhez, mint például az oktatáshoz és a társadalmi munkához?
6: Ez egy azért nagyon érdekes

0: talentum lennék, sőt, nagyon szerettem hátul meghúzódni, viszont az is igaz, hogy hát egy nagyon nagy mesüge voltam, egy nagyon nagy lókötő, és egy munkakerülő, ha úgy tetszik, és nagyon szerettem megúszni a munkát, és amikor elmentem egy újságíró képzésre, akkor hát késve érkeztem az órára, ahogy rendszeresen késtem, mert egy lókötő voltam, és addigra a többiek már megkapták a feladatot, hogy egy tudósítást kellett írniuk egy ad hoc, vagyis ott helyben létrehozott konferenciáról. Hát gyorsan megkérdeztem az osztálytársa, mi volt a téma. És megírtam a tudósítást annak az elvi követelményei mentén, de annyira színesre, és annyira pontosra, és annyira precízre, és annyira érdekesre sikerült, hogy amikor olvasták a tanáraim, akkor felállítottak, és kihívtak, és mondták, hogy Ilona, ez zseniális. Nem voltál itt. És egyből levágták, hogy nem voltam itt, de azt mondták, hogy ez annyira izgalmas, és jó, és több, és előre mutatóbb, mint amit ők tanítanak ott most, és ahol most tartunk, hogy innentől kezdve azt mondták, hogy na mostantól viszont kötelező írnod. És az volt az a pont, amikor rájöttem, hogy lehet, hogy ez egy olyan tudás, amit más nem tud. Én ezt nem tudom. Én azt hittem, hogy ez mindenkinek evidens. Mindenki tud olvasni, mindenki tud írni. Na és nekem ez úgy jött, ez az írás. De azt mondták, hogy nem, így nagyon nem tud mindenki. És képzeld el, hogy ez olyan erőt adott nekem, András, hogy amikor én ezt az órán átéltem, rá fél évre kész volt az első könyvem. Mert elhittem nekik, vagyis, hogy nem, ők egyszerűen köteleztek rá, hogy írnom kell. És akkor az volt bennem, hogy na, vajon meg tudnám ezt írni? Gyakorlatilag egyik éjszaka bekattant a fejemben egy sztori. Éjszaka volt, emlékszem. És elkezdtek feléledni a szereplők. Ilyen haja van, olyan magas, ilyen a helyzete. És akkor nem tudtam aludni. Kijöttem a hálószobából, leültem a számítógép mellé. Nem tudtam írni, mert túlságosan zsizsegtem, fölálltam, járkáltam a házban, egy hosszú folyosónk volt. Oda-vissza. Jó, lefeküdtem. Már majdnem elaludtam, akkor szólt az egyik szereplő. Nem, ez így nem lesz jó, én nem ezt kérem. És akkor elkezdett a fejemben menni ez a történet, és addig gyakorlatilag, míg meg nem írtam, sokkal elevenebb volt és élőbb volt az a világ, amiben én ezt alkottam, mint az, amiben felébredtem reggel hullafáradtan. Szóval mondják, hogy nehéz volt-e, meg hogyan, de hogy abszolút nekem azt azonnal meg kellett írnom, mert megőrültem volna, ha nem teszem meg. Így váltam íróvá, a szónak abban az értelmében, hogy írok. Mert az írók azért nagyon nagy emberek, én csak írok.
1: Mit szeretnél közvetíteni az Amit a nő kíván című novellás kötetedben?
0: Na, ők már nők, megérkeztünk Ilona út fő mesdjére és irányába a nőkhöz. 16 történet van ebben a könyvben, Amit a nő kíván, aminek a címe is eleve egy tabu törés, és egy arcátlan szembenézés a nőiségünkkel. Nagyon nagy bátorságot vettem magamon, amikor engedtem, hogy ez a könyv ilyen címmel jelenjen meg, hiszen egy roma nőként nekem egyáltalán nem lenne illendő arról beszélni közösségben, hogy mit kíván a nő. Én meg 16-szor próbálom megfejteni ezt a történetet, 16 különböző történetben, ahol vannak 80-90 éves nők, 16 éves lány az első csokjáról, vannak bántalmazó kapcsolatokban élők, vannak, akik a világot járják, van egy múzeumos történet, van, aki az egy nagyon mély és összetett történetet szeretne elmesélni az életéről, aminek azt hiszi, hogy semmi köze nincsen a szerelemhez, aztán az élete végére rádöbben, hogy minden erről szólt. Szóval 16 titkos szobába nyithatunk be. 16 teljesen különböző történetben nézhetünk bele, amiben vannak roma történetek, annyiban roma történet, hogy egy roma a főszereplője, és vannak semmi köze a roma emberekhez, hanem csak az emberekhez, ami összeköti őket, hogy nők. 16 nő titkos szobájába enged be, hogy mennyi a valóság tartalma, ezt mindig meg szokták kérdezni, én mindig azt szoktam rá válaszolni, frappáns, de legalább igaz módon, hogy hát az írók általában nagyon nagy tolvajok, és nagy kópék, jönnek, mennek a világban, és mindent ellopnak. Tehát te csak azt hiszed, hogy beszélgetünk, de bennem ez már megvan. Leíródik itt a mélyben, és amikor le kell írni, hidd el, hogy le fogom írni. Nem fog kiderülni soha, hogy azért volt ez,

0: mert te beszéltél velem, de minden, ami hat rám, amit engedem, hogy hasson rám, és rám belém üllepszik, abból fogok alkotni. Úgyhogy ez a 16 történet nagyon, nagyon is valós, nagyon is megtörtént, vagy megtörténhetett volna, de mind a 16 történethez hozzátettem magamat, és azt a látvány, élővilágot és gondolatvilágot és elképzelést, ami bennem van. Úgyhogy olvassátok úgy, hogyha megtaláljátok magatokat, ne csodálkozzatok, ha meg nem, hát miért is kerested volna magad?
1: Melyik a kedvenc írásod, amit mindenféleképpen kiemelnél az eddigi munkásságaid közül, és esetleg szívesen megmutatnál egy ismeretlennek?
0: Azt hiszem, hogy sokkal többet is írhattam volna eddig, mint amennyit írtam, és ez ennek az oka, hogy nagyon kemény és nehéz utat szánt nekem az ég, ami miatt elég kevés időm van írni. És még az nagyon fontos a kérdésre adott válaszban, hogy melyik az, amit a legtöbben szeretnek idézni, mert azt érzik, hogy nagyon súlyos tőlem, vagy mi az, amit én szeretek, amit viszont lehet, hogy egyáltalán nem fog idézni senki. És ez a kettő, ez nem egyezik meg. Szóval, amit általában szoktak rólam tőlem idézni, sokszor, az egy büdös cigánylány története, azt szinte mindig beidézik, vagy a hetedik hullámot, vagy a Váratlanul című egész regényemnek azt a bizonyos részét, amikor magával szembenéz a főszereplő, és egy nagyon szaggatott látomása lesz. Hogyha én mondhatnék valami, nekem, én nagyon szeretem a Tilda néni történeteit, ami szerintem nagyon élces, humoros fanyal, egy 80-90 éves néninek a nagyon pikírt beszólásai ők, ez, de egy forgatókönyvnek az alapja egy történet, ami két nőnek a barátságáról szól, akiből az egyik külföldre utazik majd vissza. Őt egy forgatókönyvnek szántam, és egy nagy kétórás movie-t tudok belőle elképzelni. A kutyát sem érdekli, de ha megkérdeznéd, hogy ki nekem a kedvencem, az egy jó, az egy nagyon jó forgatókönyv, vegyétek meg! Amit még nagyon szeretek, az a Nő és a kacérsága című novella, ami arról szól, hogy egy hagyományos értékekkel rendelkező nő igazából veszekszik a világgal és saját magával, hogy mit kéne tennie ahhoz, hogy mások számára megfelelő legyen. És nagyon kiakad, és nagyon elege van már az egészből, és akkor így odavágja. Ezt nagyon szeretettel szoktam felolvasni, sőt, nem most olyan régen volt egy irodalomterápiás tréningem, amire ezt hoztam be, és iszonyatosan jó vitaindító volt arra, hogy hogyan tud a mai fiatalság harmóniát találni abban, amit a közössége vár el tőle, és amit ő vár el saját magától. Ez a novella erről szól.
1: Engem mostanában nagyon érdekel a mesterséges intelligencia. Kíváncsi vagyok, hogy te hogyan látod, mert hogyha valamire szükségem van, akkor én gyakran folyamodom ahhoz, hogy megkérdezzem a mesterséges intelligenciát, és gyakran kitűnő válaszokat ad. Uh-huh. És az írásban viszont nagyon kreatív. Nem fogja szerinted a mesterséges intelligencia kiszorítani az írókat?
0: A mesterséges intelligencia az egy olyan szükséges jelenléte a világban, amit nem tudunk ignorálni, tehát nem tudunk figyelmen kívül hagyni, tehát érdemes vele élni, érdemes vele jól élni. Hozzád képest azért én sokban különbözöm, mert én nagyon ritkán kérem a mesterséges intelligenciának a válaszait, mert mivel én tudom, hogy nincsen mögötte személyesség, hanem egy tudat van, egy mesterséges tudat, ezért nem tudom úgy fogadni, mint hogyha lenne mögötte. És nekem nagyon fontos a személynek a szűrője, hogy attól lesz valamilyen, hogy rajtad keresztül jön át. Nem feltétlenül csak attól, hogy mit mondasz te ki. Úgyhogy, de egyébként egyáltalán nem vagyok a technika ellen, és egyáltalán nem is ágálok ellen, nem hülyeség is lenne, mert lehetetlen. Azt kell jól megválasztanunk, hogy mennyit és mikor használjuk. Én, még egyszer mondom, én kifejezetten keveset használom. Tegnap is kellett írnom egy nagyon számomra nehéz dolgozatot, és valószínű, hogy 5 perc alatt meg tudtam volna írni a mesterséges intelligenciával, egy ilyen 7 órát fecséreltem arra, hogy a fele kész legyen, de nem tudtam másképp csinálni. Nem vett rá a kezem, hogy igénybe vegyem. Egy ideig ez még így lesz, mert már öreg vagyok valószínű ezért. Miközben a lányaim iszonyatosan jól és kreatívan és nagyszerűen használják, és egyébként én mondom is, hogy használják, és mondom a diákjaimnak is, szóval egyáltalán nem vagyok ellene, csak egyszerűen jól kell vele élni. Az, hogy én milyen ütemben haladok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mik az ajánlásaim, ez az én személyes viszonyom a mesterséges intelligenciához, de én abszolút azt gondolom, hogy el kell fogadnunk. Annyit még azért hozzátennék, hogy én nagyon erősen ember párti az egyenjogúságban hívő ember vagyok, és ilyen szempontból a mesterséges intelligenciát is tisztelettel kell kezelni. Tehát, hogy még tisztelettel kell kezelnünk a porszívónkat is, ami ugyanúgy egy technikai eszköz, meg a mikrót, meg a minden. Szóval nekem van egy ilyen prekoncepció a fejemben, hogy és ez már tényleg idejét múlt, vagy nem is jött elő, hogy még a technika felé is kell egy megfelelő tisztelettel élni, és nem kihasználni azt.
1: Mik a jövőbeli terveid, és milyen új területeken szeretnél még hatást gyakorolni esetleg másokra?
0: Júj! A jövőbeli terveim között az szerepel, hogy megírjam végre a 3. könyvemet, ami már majdnem kész van, és imádom a szerkesztőjét, aki nagyon hisz bennem, és nagyon kedvesen értékeli az eddigi munkánkat, és ez nekem nagyon sokat jelent. Szóval ezt nagyon szeretném befejezni. Azért mondom nagyon feltételes módban, mert tényleg nagyon sokat dolgozom, és nagyon kevés idő jut rá. Valószínű be fogom fejezni a doktorimat, mert ez a dolgok rendje, hogy az ember befejezze, de az, hogy legyen egy doktori minősítésem, az egyáltalán nem érdekel. Az, hogy a kutatásom elérjen a megfelelő helyekre, és hatást gyakoroljon, és segítse ezzel a nők helyzetét, az egy nagyon jó cél lenne, az nagyon szexi lenne, azt nagyon bírnám, és hogy nagyon szeretnék még sokat utazni, nagyon szeretnék egy picit külföldön is élni, és aztán lehet, hogy visszajönnék Magyarországra, vagy nem, azt még nem tudom. És nincsenek azt hiszem, hogy ilyen nagy világ megváltó termeim, de az van, hogy például arra törekedjek, hogy úgy hozzam harmóniába az életemet, hogy elégedett legyek minden nap, amikor fölkelek, és hálát tudjak adni az életemért, de nincsen például ilyen a képzeletemben, hogy ismert legyek, vagy hogy nagyon gazdag legyek. A pénz nagyon jó dolog, és nagyon hasznos és fontos dolog. Nem is ágálok ellene, hogyha adódik mellém az alkalom, de a prioritásaim között az, hogy a lányaimat tudjam segíteni a lehető legjobb módon, hogy az ő jó anyukájuk legyek, és hogy mindig legyek képes változni az igényeiknek, és ott tudjak lenni segítőként mellettük, és hogy tovább tudjam őket tanítani az útjukon, hogy azt az értékrendet képviseljék, amiről azt gondolom, hogy előremutató és támogató és boldogságot jelenthet számukra. Ezek így nagyjából a céljaim. Nem tudom, hogy másoknak... Ja, én nagyon, nagyon fontos célom, hogy továbbra is tudjam segíteni a tanítványaimat, hiszen nagyon szeretek tanítani, és nagyon sok sikerhez vezessem őket. De a kérdés az, hogy mit tudnék feladni az életemből, egy csomó mindent fel tudok adni, és új célokat találni. Az nagyon fontos, meg jó dolog szerintem, ha így nem nagyon-nagyon erős szövekkel vagyunk lekötözve, és nem nagyon erős kötelékek húznak minden oldalról, hanem van mozgásterünk, úgyhogy ezt a mozgásteret azt szeretném megtartani, hogy legyen benne flexibilitás változni, tudjak jobbá válni, tudjak jobb segítő lenni.
1: Ha esetleg nem Budapesten élnél, hol tudnád elképzelni még az életed máshol a világban?
0: Én szeretem Amerikát, Hanna, a lányom utálja Amerikát. Én voltam Amerikában, egy kicsit hosszabban is, és nagyon sokat tanultam az ottaniaktól, de az egyik novellám Spanyolországban, Alicante-ban játszódik, nem véletlenül. Az egyik kedvenc városom, ahol szintén hosszabb időt voltam egy kutatás miatt, az Spanyolország, és nagyon szeretnék a tenger mellé Cádiz-t el tudom képzelni, de Málaga is jöhet, szóval ott nagyon szívesen élnék. Mindenképpen tengert szeretnék, mert a tenger nekem olyan mélységű megnyugtatást jelent. Annyira nagy a tenger, hogy nyugodtan lehetsz mellette kicsi. De ugyanúgy eltörpülnek a problémáid, meg a nehézségeid. Valahogy közelebb kerülsz a természethez, és meglátod a te személyed kicsinségét, és annyira jó, hogy nem körülötted zajlik minden, és mi van, ha nem sikerül, és mi van, ha nem csinálod, meg semmi nincs, tudod, hogy mi vagy itt? Egy homokszem vagy a tenger, és nekem ez így megnyugtat, hogy a rendszernek a része vagyok, de a nem túl jelentős része, úgyhogy nyugi, take it easy, találd meg a boldogságod, menj a magad útján, a tengerrel úgyse bírsz, akkor meg jobb, ha megtanulsz vele táncolni, megtanulsz vele játszani, és én ezt nagyon szeretem is, úgyhogy tenger mellett nagyon szívesen élnék.
1: Milyen tanácsot adnál fiatal roma lányoknak, akik hasonló utat szeretnének bejárni, mint te is?
0: Nagyon-nagyon szeretem a fiatalságot. Egy nagyon nagy drukker vagyok a fiatalságnak. Mi is próbálkoztunk a mi időszakunkban, amikor mi voltunk fiatalok, és elértünk célokat. De egy csomót meg nem értünk el. Majd a fiatalok el fogják érni, majd ők győznek, mert ők jobbak lesznek, mint mi, mert ők többet tudnak majd, mint mi, és én ebben tudom őket segíteni, akár tanárként is, úgyhogy éppen ezért nagyon elhivatott híve vagyok a fiataloknak. Lili lányom például benne van a romanői hálózatban, ők mennek külföldre, meg belföldre, ők váltják meg a világot, ők szuper nők, imádom, hogy ilyenek, és hogy tevékenyen részt vesznek. Én azt tanácsolnám nekik, hogy találják meg önmagukat, és legyenek hűségesek önmagukhoz, ne ahhoz az énjükhöz, amit a családjaik várnak el, vagy a közösségük, vagy amit a világ vár el, hanem tegyenek egy jó nagy utat és munkát saját maguk felé, és tudatosan éljék meg az életüket. Hibázni ér, sőt, hibázni is kell. Hibát fognak elkövetni, hiszen élnek. Azt követel hibát, aki próbálkozik. Aki hibát követel, az útján van, az teljesen rendben van. Az a lényeg, hogy hogyan állunk fel belőle, és hogyan megyünk tovább. Úgyhogy azt javasolom a fiataloknak, hogy legyenek továbbra is erősek, ellenkezzenek minden erejükkel, amivel csak szeretnének, legyenek rebellisek, de csak azért ne ellenkezzenek, hogy ellenek legyenek, hanem legyenek önazonosak, és megtalálva önmagukat törekedjenek a saját maguk és mások boldogságára, hiszen ha tudsz jól lenni, miért lennél rossz? Legyetek jók!
1: Zenészektől azt szoktam megkérdezni, hogy mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnének egy lakatlan szigetre. Viszont esetedben íróként nagyon érdekes lenne, hogy mi lenne az az 5 könyv, amit magaddal vinnél.
0: A Magyarországon, vagy magyar írók költők közül az abszolút kedvencem Örkény. Uh-huh. Az ő stílusában és modarában minden jöhet tőle. De Frederico García Márquezt azt mindenképpen vinném magammal. József Attilát is vinném magammal. A 18. századi amerikai írók közül is Hefton például az jöhet velem. Nagyon szeretem az ő lázadását. De Karintit is nagyon szeretem. Szóval ő is jöhet nekem a jó regényei, könyvei, novellái közül. Szilt, mint énekest, nagyon szívesen vinném. De Sádét is. De jöjjön egy kis pop is, jöjjön velem Rihanna, és a magyarokat ne felejtsük, mert ők nagyon jók. Jöjjön Kulka, Udvaros Dorottya, Presser, Dézs, Léci, őket mindenképp nehogy nekem itt hagyjátok, mert nélkülük nem megy nekem, az úgy nem fog menni. De akár jöhet a jazz műfajából is. Szóval igen, kb. Ezek a műfajok. Jazz, R&B, szól.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén tudtunk beszélgetni. Számomra nagyon izgalmas volt téged megismerni egy picit mélyebben, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és természetesen várunk vissza esetleg a közeli publikációid témájának kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltem, és azt is köszönöm, hogy kíváncsi vagy a kutatásomra, hogyha ez továbbra is így lesz, akkor szívesen jövök.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Nótár Ilona, kulturális antropológus, író volt a mai vendégem ismét, akinek a merj álmodni, hiszen aki nem álmodik, nem tud tervezni sem. A Tudatos Életre Nevelés programjának mottója. A tegnap megkezdett beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk a kutatásáról, a hitéletéről és az írásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Rigoberti. Čau, Bartalita, men.
2: Melodem.
3: Soj, Berti, kážas.
1: A ich schystali, máte žapi balanka, ten.
0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
5: Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről. Így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékrészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitás változatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája, a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újragondolt örökség egyik-másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják, hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű, szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 5-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Balázs István, junior prima díjas cselló művész a mai vendégem, aki mesélt nekem a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk!
2: Köszönöm István, hogy elvállaltad a beszélgetést.
8: Én köszönöm a meghívást.
2: Jelenleg a Kálai Vonós Négyesnek is tagja vagy, és aktív szereplője vagy a hazai kamarazenei életnek. És természetesen sokat zenekarozol. Melyik zenekarban játszol jelenleg?
8: Most jelenleg már egy éve a Budafoki Doknányi Ernő zenekarnak vagyok tagja, de előtte mintegy 8 évig voltam a Magyar Állami Operaház csellistája, melyből 6 évig voltam címletes szólamvezető.
2: Az nagyon szép kitüntetés. És emellett gondolom a Kálai Vonós Négyes kiemelt szerepet foglal le az életedben.
8: Persze.
2: Tehát ezt még mindig folyamatosan csináljátok Ernővel.
8: Hát amennyire az erőnktől kitelik annyira, amennyit bele tudunk fektetni.
2: Térjünk vissza egy picit a gyökerekhez, aztán beszélünk még ezekről a témákról. Hogyan emlékszel vissza első találkozásodra a csellóval?
8: Hát ez nagyon szép történet egyébként. Ugyanis a Salgótarjánban születtem, ott jártam a zeneiskolába, ott a Salgótarjáni Váci Gyula Művészeti Iskolába, és ugye hát nálunk a családban nagy részt hegedűsök voltak, és nagyapám nagyon szerette volna, hogyha én is hegedűn tanulok, de valahogy nekem sosem tetszett igazán a hangja. Viszont még kicsi voltam, nem ismertem annyira a hangszereket, hogy melyik hangszert hogy hívják, és mondta nekem, hogy na fiam, akkor te majd biztos csellózni fogsz. Mi cselló, mi lehet az? Most szépen hangzott a leve, na jó, akkor próbáljuk meg. És emlékszem rá, hogy valamikor május vége, június elején elvitt engem a zeneiskolába, hogy akkor majd hozunk ki onnan a csellót, hogy én már szeptemberben úgy menjek zeneiskolába, hogy már valamilyen szinten tudok. Azt se tudtam, hogy néz ki a cselló. Felmentünk az akkori, hát utána később csellótanárom lett, ugye Farkas Erzsébethez, és kezembe adták a csellót, és én azonnal megfogtam úgy, ahogy kell, pedig hát tényleg nem nagyon, abszolút nem láttam nagyon előtte ilyen hangszert. És akkor mindjárt mondta nagyapám, na te biztos, hogy akkor csellista leszel. Hát úgy is lett. És hát nem szégyelte ránk az időt, az biztos. Az a nyár, az kemény tanulással telt. Tehát mire szeptemberben elkezdtem a zeneiskolát, már úgy mentem, hogy hát, hogy gyakorlatilag meg tudtam húzni a csellót rendesen, és olvastam 3 különböző kulcsban. Tehát a violin tenor és a basszus kulcs. Igen, neki mindig, hát, és teljesen igaza volt, hogy egyenrangúnak kell lenni a szolfézen elmélet tudásnak a cselló tudással. Ugye ez, azzal kezdtünk minden gyakorlást.
2: Azért azt említsük meg, hogy ő hegedűs volt, jól tudom?
8: Hegedűs volt, igen.
2: Tehát nyilván vonós hangszer, tehát hasonlít egymásra a kettő, tehát én, mint zongorista, nem biztos, hogy beletalálnék a húrokba, ahogy kell, de hát azért mégis ott is azért egészen mások a távolságok, más persze, gondolom a technika, persze. Ugye?
8: Igen, csak tudod, ez úgy van, hogy tehát én ezt így tanultam később a tanáraimtól, hogy minden valamire való csellista. Azt csak a hegedűsöktől tanul. Hisz ugye igazából náluk volt az első olyan, hogy tehát náluk bontakozott ki ez az egész, ugye, tehát minden technikai dolog, ami van, ez abszolút átrakható csellóra, mert a hegedűn ugye ott dolgozták ki először. Aha. És ez csellóra áttél, hát ugye az összes nagy csellista, a Pablo Casals, Emmanuel Feuermann, Gregor Piatigorszki, rengeteg könyvet írtak erről, naplót vezettek, meg mit tudom én, és mindig írják, hogy abszolút a hegedű technika, Hubermannnak az iskoláját, Kreislernek az iskoláját, tehát ők ezt teljesen átvették.
2: Tehát akkor tulajdonképpen nem áll olyan messze az egyik hangszer a másiktól, és akkor így logikus, hogy egy hegedűs kezdett esetleg téged tanítani.
8: Abszolút.
2: Mesélj egy picit még a családi hátteredről. Édesapád, édesanyád részéről.
8: Hát, anyukám részéről.
2: Zenés család, zenés, gondolom.
8: Tehát mind a két részről zenés család vagyunk. Ugye anyukám részéről, tehát nagyapámnak az anyukája, ő Gabora volt. Tehát ott Gabor oldal is van, meg ugye a Szabó család, ugye az a másik oldal. Apukám részéről meg a Balázs oldal, ugye a Jáger Balázs oldal. Ez érdekes nagyon, mert ugye, ahogy így megyek visszafelé a családban, egyetlen egy ember van, aki nem volt zenész apukám oldaláról, az apai nagyapám. Ők rengetegen voltak testvérek, és ő volt az egyetlen a testvérek közül, aki nem tanult soha zenét. Ő egyébként üvegfúvó mester volt. Mert ugye a Salgótarjánban, ugye ott híres, ugye a Salgó üveg, ugye öblös üveggyár, és ő ott volt üvegfúvó mester.
2: Hát akkor tulajdonképpen, hogyha zenész családba születtél, akkor ez természetes volt.
8: Abszolút
2: hogy,
8: természetes
2: hogy
8: volt.
2: Zenész leszel te is.
8: Tehát nem tudtam volna elképzelni soha, hogy én mást tegyek egyébként. Aha. Abszolút bele.
2: Meg se fordult a fejedben.
8: Meg se fordult soha a fejemben. Tehát mikor gyerekektől megkérdezik, mit tudom én általános iskola első osztályban, hogy kisfiam, kislányom, mi szeretné lenni, a nagy leszállna. Most én nem azt mondtam, hogy tűzoltó vagy rendőr, hanem azt mondtam, hogy én cselló művész.
2: Aha. Hát igen, tehát egész más egy zenei családban felnőni, egy zenés családban, mert szükséged van valamire, akkor tudnak segíteni, akár technikailag, akár zeneileg, és hogyha tényleg ebben nő föl az ember, és ugyebár ez a Kodály módszer, hogy, vagy hát a Kodálynak a gondolata, hogy mikor kezdjük el a zenei nevelést, hát természetesen a magzat fogantatásától, illetve az anyukának a fogantatásától tulajdonképpen, hiszen már az anyuka is
8: így van.
2: Foglalkozik a
8: gyermekével. A zenés családban ugye ez meg gyakorlatilag is a fogantatástól kezdődik, hanem akár 100 évekre
2: és is visszamenőleg. Aha, aha. Említettél egy könyvet itt a beszélgetésünk elején.
8: Igen, ez a Markó Miklós féle
2: a cigányzenészek
8: albuma,
2: albuma,
8: igen, könyv, amit ugye
2: 1896-ban adták ki először.
8: 1896-ban igen. adták ki először, ma aztán most
2: hasonlás kiadás volt.
8: Kiadta 2006-ban.
2: Igen,
8: ugye
2: igen, igen, igen, igen.
8: Ez de nekem megvan, ez a 2006-os, ez megvan nekem.
2: Aha, aha.
8: Hát a régi csak árverésekkel lehetett megvásárolni. És igen, és ebben megtaláltam mind anyukámnak az őseit, meg a apukám őseit is.
2: Oh. Aha. Hát ez nagy büszkeség.
8: Óriási büszkeség, főleg úgy olvasni, hogy hát ezek az emberek, ezek több nyelven beszéltek, uh-huh. ezek királyoknak, hercegeknek voltak barátai,
2: igen.
8: udvaroknál voltak első zenészek. Hát ez valami döbbenet.
2: Említsünk neveket is. Primások egyébként?
8: Primások.
2: Aha.
8: Primások voltak. Én egy Balázs Bélára emlékszem,
2: aha.
8: most így hirtelen a könyvből, aki gyakorlatilag az egész könyvben talán az egyik legnagyobb világjáró művész volt, és tehát olyanokat írnak róla, hogy a közönsége már nem tudott mivel fizetni neki aranyakat, gyémán gyűrűket adtak neki fizetségként.
2: Aha.
8: Tehát egy asztalnál ült a hercegekkel és a királyokkal, annyira szerették. Óriási.
2: Hát akkor egészen más presztízse volt a cigányzenének, meg kell
8: hallani. Teljesen.
2: Uh-huh.
8: Szegény nagyapám, ugye ő amellett, hogy cigányzenész volt, cigányzenéből élt, tehát ő nagyon komoly klasszikus múlttal is rendelkezett.
2: Aha. Ez kevésbé volt jellemző akkoriban, én azt
8: igen,
2: hiszem.
8: Igen, ő mindig mondta nekünk is, hogy fiam, természetesen tanulni kell a cigányzenét,
2: uh-huh.
8: de ezt mondta, hogy mire te felnősz, már nem lesz cigányzene. Legalábbis nem valószínű, hogy ekkora értékkel fog bírni, mint amekkora értékkel bírt régen. És az az igazság, hogy igaza is lett sajnos. És amikor elkezdett velem foglalkozni, az volt az első, hogy mindjárt cigányzenét tanultam, mert ő mindig azt mondta, és ebbe is 100%-osan igaza van, hogy az kinyitja a fület.
2: Mm-hmm.
8: Hát gyakorlatilag az mindenre egy ajtó, az mindent kinyit.
2: Uh-huh.
8: Mindenre egy kulcs, ami minden ajtót kinyit.
2: Uh-huh. Uh-huh.
8: És egyébként igazán is volt.
2: Fejtsd ki ezt egy picit jobban, mert hogy érted ezt? Hát, a klasszikus zenében miben segít neked az, hogy tanultál cigányzenét is játszani?
8: Elsősorban szerintem a szolfézen elvéletben nagyon segített.
2: Oh.
8: Uh-huh. Rengeteget segített. Ugye a harmónia világ. Ugye eleve a cigányzenészek ugye másképp mondják a harmóniákat is, hát nem azt mondják, igen. hogy mit tudom, első fok, második fok, harmadik uh-huh. fok, hanem megmondják az akkordot, és mondanak hozzá egy változó hangot, amit ő mondjuk
2: a klasszikus,
8: igen,
2: igaz?
8: Például. Igen. És az ember abszolút nem egy matek példára gondol, mikor azt mondja, hogy első, mármint hogy a GBCC, és akkor nekem ez sokkal könnyebb volt így. Tehát az maga a lecsupaszított zenei anyag.
2: Uh-huh. Igen, mi másként
8: nem
2: gondolkodunk, mert ha ezt klasszikus zeneelméleti oldalról nézzük, akkor ez egy cis szűkített terc kvárt akkor,
8: igen,
2: még azt
8: igen. Tehát,
2: hogy
8: abba több a szám, mint a hang.
2: Igen. Igen.
8: És kicsit túl van. Például ültünk egyszer szolfi zeneelmélet órán Barabás Árpád tanárúrnál, és az egyik kedves barátom Lajhó Józsi bemondott egy ilyen akkordot az egyik fokszámra, és ott a többiek elkezdtek nevetni rajta, és mondta a tanár úr, hogy gyereket, ne nevessetek, mert a Józsinak van igaza, mert az egy zenei. a zenei kifejezése az akkornak. Uh-huh. Amit mi tanulunk, az egy matek. Uh-huh. Valamilyen szinten egy matek, és egyébként
2: igen. Igen, teljesen.
8: És például én nekem ebben rengeteget segített. A másik az, hogy zenei értelemben is rengeteget, mert ugye nem csak az agyat, meg a szemet, meg a mindent nyit, hanem a szívet is nyitja a cigányzene. Ugye csupa érzelem az egész. Uh-huh. Sőt, azt mondom, hogy csupasz érzelem az egész. Abban semmi mű nincs. Úgyhogy ezek mind nagyon sokat segítettek, és mai napig.
2: Viszont a klasszikus zenében rengeteg szabály van.
8: Így van.
2: Tehát ott meg azt tanulja meg az ember, hogy ott hogyan tartsuk keretek között a zenét.
8: Igen. Én ezt úgy mondom, hogy a cigányzene az emberek tehetségét az teljesen szabadjára engedi, uh-huh. viszont a klasszikus zenétől ez az egész tudatossá válik. Uh-huh. Tehát azzal meg magába szívja azt a fajta intelligenciát, ami kell ahhoz, például, hogy ne úgy játszok egy Brahms szonátát, mint egy Bach szvitet.
2: Igen.
8: Mert ha az ember ezt a fajta intelligenciát a klasszikus zene által nem sajátítja el, akkor sajnos ezek egyformává válnak. Uh-huh. Uh-huh. És esetlegesen egy olyan közönség számára akár ízléstelené is lehet.
2: Szóval te úgy érzed, hogy ettől gazdagabb vagy.
8: Sőt.
2: Ettől te másként játszol akár romantikus zenét, vagy akár még barokk zenét is?
8: Teljesen. Aha. Hát a barokk zenét meg szerintem abszolút te másképp, mert ugye számomra a Bach cselló szvitjeid, vagy akár bármelyik műve Bachnak, szerintem az a csupasz harmóniák gyönyörűségének tömkelege. Uh-huh. És a cigányzene is ilyen egyébként, tehát mikor meghallgat az ember egy jó zenekart, hát az valami többenet. Mert a harmóniák úgy vannak egymásba fűzve, hogy gyakorlatilag felfoghatatlan. Egy Bachnál egyébként teljesen ugyanez. Uh-huh. Legalábbis nekem.
2: És amikor te fiatal voltál, akkor gondolom, akkor a nagypapától, vagy a szüleitől esetleg tanultad ezt a műfajt, még a zeneiskolai kereteken kívül.

0: mindenkivel. Annyit foglalkoztunk fel, amikor hogy összejöttünk a barátokkal, és akkor magunknak, mit tudom én, egy-egy teremben, amit éppen kaptunk. Hát ez egy ilyen önképző, egymástól eltanult dolgok voltak. De egyébként jó volt. Tehát akkor játszottunk mindig cigányzenét természetesen. Ez saját magunk mulattatására.
1: Ez a Bartók koncert volt, azért ezt jegyezzük meg. Hát tulajdonképpen ott egy külön kis társaság, egy külön kis klik volt, akik így időnként összejöttek, és akkor így muzsikáltak, ha jól tudom, én nem Bartókos voltam, de azért lehetett erről sokat hallani, tehát ez híres volt.
0: Az biztos.
1: Akkoriban. Hogy érezted magad egyébként a konziban?
0: Én nagyon jól éreztem magam a konziba, bár hát lusta voltam, de nem a csellóval kapcsolatban. Nem igazán tanultam jól, nem igazán foglalkoztam a tanulással, abszolút 100%-ig a csellózásra koncentráltam. Jó, persze azért tanultam annyira jól, hogy ne legyen baj, meg minden, de nagyon, nagyon elmerültem a csellózásban a konziba. Gyakorlatilag bementem reggel 8-ra, és én nem fölmentem az emeletre az órákra, hanem még akkor Lilike néni volt a portás a konzimon, és már kopogtatta nekem az üvegablakot, hogy gyere, itt a kulcs van, terem! Aztán mentem gyakorolni. Nagyon sokszor volt olyan, hogy lejöttek utánam a tanárok, tudták, hogy hol vagyok, hogy figyelj, Pisti, gyere föl, felelned kell, nincs jegyed, le kell osztályozzak, és mindig mondtam, de tanárnő, hát versenyre készülök, hát gyakorolnom kell. Megértették, és egyébként támogattak is. Hát ez is egy szerencse volt.
1: Tehát pont ez a lényege egy konzinak, tehát egy zeneművészeti szakgimnáziumnak, ahogy manapság hívjuk, hogy ott a gyerekek, azok elsősorban a zenére koncentrálnak. Nem úgy, mint az általános iskolában, ahol mindenféle gyerek van, és tulajdonképpen szinte te vagy az egyedüli, aki zenél, vagy hát aki kiemelkedő mondjuk, hiszen gondolom, hogy akkor ott kiemelkedő voltál. Érezhető volt ez a különbség az általános és a konzi között, hogy ott már másként gondolkodnak a diákok is?
0: Hú, nagyon. Abszolút nagyon. Hát én most csak a magam részéről tudok beszélni, hogy én magammal tudatosítottam azt, hogy én már zeneakadémián nem fogok nagyon sok mindent tanulni. Tehát én úgy voltam vele, hogy én igyekeztem mindent, amit csak lehetett megtanulni konziba. Többek közt a repertoár is ugye ez alá tartozott, de abszolút nagyon próbáltam magam zeneileg művelni. Nem csak a cselló irodalmat ismerni, nem csak a hegedű irodalmat ismerni, hanem úgy mindent, zenekar irodalmat, opera irodalmat ismerni, mert úgy gondoltam, hogy ezáltal is én csak több leszek. És természetesen zenakadémián is rengeteget tanultam, hisz ugye zseniális tanáraim voltak, ugye Oncai Csaba, Varga István, a kamaratanáraim is zseniálisak voltak, Devics János.
1: Így van.
0: Úgyhogy ez a tudás magamba szívás, ez ott sem állt meg. Sőt, azt mondom...
1: De egészen más gondolom, hiszen a konziban alapozza meg azt a fajta persze. Technikai és zenei
0: igen.
1: képzettséget.
0: Azt mondom neked, hogy ha ezt úgy tudnám ábrázolni, mintha a konziban lett volna a házépítésnek az alapja és a falak. A zenekadémia, meg a tető és az ablakok. Meg talán a belső munkák.
1: És a zeneiskola? Az a pince? Az hát, a teljes alapozás?
0: Az az igazság, hogy igen.
1: Aha.
0: Mert ugye onnan indul az egész ház.
1: Igen.
0: És hogyha az nem stabil, akkor összedől.
1: Így. Kik tanítottak egyébként a konziban? Mert őket még nem említettük.
0: Kovácsikné Falvai Edit néni volt az első tanárom, aztán ő elment a konziból, majd Varga István lett a tanárom.
1: Aki a zeneakadémián
0: is. Aki később zeneakadémián is tanárom volt. Hát, szerintem jobb tanárokat nem kívánhattam volna egyáltalán, ugye. Volt lehetőségem külföldön is tanulni, de mindig úgy voltam vele, hogy mondjuk én sosem akartam külföldi lenni egy másik országban. És úgy voltam, mondom, hogy ha itthon is ilyen tanáraim vannak, akkor minek menjek ki? Hát ezek olyan tanárok, akik miatt külföldről jönnek Magyarországra.
1: Így van.
0: Akkor én miért menjek el?
1: Így van, pontosan.
0: Ráadásul mindketten ugye óriási emberektől tanultak. Hát ugye Oncai Banda Erde növendék volt, Navarához is járt. Varga Navarra növendék volt, Zsandron növendék volt, akik meg ugye kazasz növendékei. Tehát igazából onnan, tehát azt tanultam, amit kazász tanított gyakorlatilag. Szóval, ami meg szerintem maga az egész csellózásnak az értelme. Ez jó volt.
1: Miben különbözött a konzi és a zeneakadémia? Hogy érezted?
0: Hát,

0: Zeneakadémián milyen irányba kezdtél el fejlődni?
1: Ezt nehéz megmondani, mert konziban még ugye nem igazán gondoltam bele abba, hogy mit szeretnék a jövőmben csinálni.
0: Nem voltál még biztos abban, hogy Gordonka művész szeretnél?
1: De, abban 100% biztos voltam, csak nem tudtam még, hogy mi lesz ezzel, hogy esetleg bekerülök egy jó zenekarba, vagy esetleg akár lesz egy jó kamara együttesem, amivel én ugye akár egy karriert be tudok futni, vagy valami. Konziban inkább azzal foglalkoztam, hogy minél többet gyakoroljak. Jó, természetesen az ember ugye próbálja már akkor maga köré kialakítani a kis körét.
0: Igen.
1: De zeneakadémián meg már az volt, hogy ezeket tudatosan kellett már csinálni. Hogy az ember bekerüljön bizonyos körökbe, hogy esetleg, ha mit tudom én, bármi olyan gond adódik, akkor lehessen hová menni. És én azt csináltam, hogy én már a masteres éveim alatt, vagy a két utolsó éveim alatt én már elkezdtem próbajátékokra járni. Tehát én már szerettem volna magam 100%-osan bebiztosítani, mint zenész. Tehát szerettem volna ebből megélni, és rengeteg barátom maradt szabadúszó, mikor én már ledolgoztam, mit tudom én, 3-4 évet egy zenekarban, ők mi mindig szabadúszók voltak, és küzdködtek azzal, ilyen állásuk. És én hát 2014-ben felvételt nyertem akkor a Budafoki Doklányi Zenekarban, ahol 2 évet töltöttem, hát a masteres éveimet ott töltöttem.
0: De ez nagyon nehéz, hogy tanulmányok alatt még dolgozni.
1: Nehéz volt, nagyon nehéz volt. Nem volt, hát ugye órákra járást azt megoldottam, mert magántanuló voltam. De viszont a gyakorlás volt nagyon nehéz így. Főleg én, aki tehát irgalmatlan sokat gyakoroltam, rengeteget, az volt a mindenem a gyakorlás. Ezt nagyon nehéz volt megoldani, és fizikai nehézségei voltak igazániból. Mert annyira elfáradtak az izmaim egy zenekari próba után, hogy már nem biztos, hogy jól esett leülni gyakorolni. Persze muszáj volt, hisz ugye ott is teljesíteni kellett.
0: Milyen emlékeket őrzöl a Starker János Gordonka versenyről és a Kertész Ottó emlékversenyről?
1: Hú, hát én nagyon szerettem ezeket a versenyeket. Elsősorban azért, mert olyan barátokkal is találkoztam, akiket rég nem láttam. Esetleg tényleg csak akkor, amikor verseny volt, vagy valami. Nagyon jó emlékeim vannak.
0: Ők a szakmai kollégák tulajdonképpen.
1: Így van. Ilyenkor, akik hát így voltak olyan barátaim, például Stankowski Endre, aki az operában cselló szólamvezető, akivel gyakorlatilag 8 éves korunk óta barátok vagyunk, és mindig csak versenyeken találkoztunk, de nagyon szerettük egymást. És elsősorban nekem ez adta mindig a legszebb emlékeket ezekről a versenyekről. Próbáltam sose úgy felfogni, mint egy versenyt. Mert valahogy nekem a verseny szó magával vonz egy ilyen teljesítési kényszert. És már gyerekként is fura volt azt látni más gyerekektől, hogy egyszerűen így görcsölnek, félnek, rettegnek, hogy úristen, nekem itt most teljesítenem kell. Én mindig úgy voltam vele, hogy csak szeretném jól érezni magam a színpadon. És hál' Istennek ez mindig bejött. Nagy részt, hát 98%-ig mindig bejött.
0: De nem csak jól érezted magad, hanem azért kiváló, kiemelkedő sikereket is értél.
1: Hát igen,
0: el.
1: De egyébként az sem kizárt, hogy ez volt a kulcsa. Nyilván a felkészülés is volt a kulcsa ennek az egésznek, de hiába a jó felkészültség, meg akármi, hogyha az ember a színpadon egy esetleges teljesítési kényszer miatt olyat hibázik, hogy nem tud belőle kijönni.
0: Én mindig mondom egyébként a növendékeimnek, hogy tényleg nem az a cél, hogy elsők legyenek feltétlenül, hanem az, hogy rengeteget lehet tanulni abból, hogy elmennek egy versenyre. Rengeteg. Az, hogy szerepelnek, az, hogy készülnek. Tehát maga a felkészülési időszak egy versenyre. Ez már tulajdonképpen egy nyeremény.
1: Sőt, abból profitál az ember a legtöbbet.
0: Igen. Más a motivációja ugyanis egy diáknak.
1: Így van.
0: Mert akkor van mire készülni, nem csak úgy gyakorlunk a vakvilágban, hogyha szabad így kifejezni magam, hanem akkor tényleg ott van egy dátum, amire meg kell tanulni kiválóan azt a bizonyos darabot.
1: És emlékszem rá, amikor az utolsó Starker versenyen voltam, az volt egy márciusi hónap elején, majd ugyanazon hónap végén volt a Kertész Ottó emlékverseny. Mindkettő sikerült ugye első helyezést elhoznom, de a kertész versenyen még egy külön díjat is kaptam, ami egy vándordíj volt. Egy Héja János által készített cselló. Hát akkor kaptam életemben először normális hangszer gyakorlatilag. és egy vonót is kaptam hozzá, meg egy tokot is, és szerencsém volt, mert felvételizni is azzal tudtam elmenni, mert utána a következő évben is meg volt rendezve ez a kertészverseny, és nem adták oda senkinek ezt a külön díjat, maradhatott nálam, uh-huh. aminek én titkon örültem.
0: Hát persze.
1: Mert hogy ez nagyon jó hangszer volt.
0: Beszéljünk egy picit erről a témáról, hiszen én, mint zongorista, nekem mindenhol rendelkezésre áll mondjuk egy zongora jobb esetben, vagy egy pianino, vagy valamilyen hangszer. De nyilván az ember a saját hangszerén kívül nem kötődik úgy más hangszerhez, de viszont egy csellista, egy hegedűs egész másként van ezzel, hiszen te azon játszol a koncerten, a versenyen, amin gyakorolsz. Egészen más.
1: Persze.
0: Milyen kapcsolatban vagy a hangszereddel, vagy ezzel az adott hangszerrel? Hát, milyen kapcsolatban voltál?
1: Ezzel a hangszerrel, amit ott sikerült megnyerni ezen a versenyen, hát szerintem azzal a csellóval volt talán a legszorosabb kapcsolatom. Most is nagyon szoros kapcsolatom van a hangszeremmel. Hmm. Majd később elmesélem, hogy milyen hangszer és hogy jutott hozzám. De az volt, hát amit mondtam is, hogy az volt az első olyan hangszerem, ami előtte is volt jó csellóm, amit a konziból béreltem, de valahogy ez, tudod, ezt én nyertem. Uh-huh. És ez annyira sajátomnak éreztem, hogy én ezért megdolgoztam, megküzdöttem. Lehet, hogy ezért is volt vele nagyon szoros kapcsolatom. Hát...
0: És számít egyébként a játéknál, hogy
1: nagyon sokat számít. Van? Persze, nagyon sokat számít, de szerintem inkább maga a hangszerrel való kapcsolat nagyon sokat számít. A Varga István, a tanárom, mondta mindig, hogyha bármilyen cselló van a kezedben, de te úgy nyúlsz hozzá, és úgy kezeled, és úgy tiszteled, mint hogyha az egy, mit tudom én, egy 1735-ös Stradivári lenne, akkor az úgy is fog szólni, mint egy 1735-ös Stradivári. Uh-huh. És egyébként teljesen igaza volt benne. Szóval ez a cselló, ez nekem, hát, szerelmem volt, ha lehet ilyet mondani, de talán még annál is több. Uh-huh. Nagyon szoros volt a kapcsolat. Aztán ami most van nálam hangszer, ez pedig ez egy állami hangszer. Ez egy 1700-as évek közepén készült József Gaiano, vagy ahogy eredetileg hívják, Giuseppe Gaiano, csak ugye mi magyarok nagyon szeretjük lefordítani ezeket a neveket. Ezt 2015-ben kaptam, ezt a csellót a magyar államtól is. Hát nagyon szoros kapcsolat fűz ehhez a hangszerhez is, de nem olyan szoros, mint az a hangszerhez, amit nyertem akkor.
0: Ez is egy nyeremény volt tulajdonképpen?
1: Hát gyakorlatilag egy nyeremény, és egy elismerés. Uh-huh. Gyakorlatilag, uh-huh. hogy jó úton járok.
0: Hogyan hatottak ezek a sikerek a karrieredre és az önbizalmadra?
1: Hát, az biztos, hogy nagyon-nagyon hatottak rá. Az önbizalmamra is nyilván hatottak, de igyekeztem sosem elszállni. Uh-huh. Tehát mindig úgy voltam vele, hogy ezek a díjak, ezek igazából tényleg elismerések és bizonyítékok arra, hogy jó úton haladok, hogy van ennek jövője, és hogy ennél még nagyobb odaadással kell csinálni ezt az egészet. Tehát nem úgy fogtam fel, mint egy lottónyereményt, hogy azonnal elszállok, és akkor mit tudom én, enyém a világ, én vagyok a világ legjobb csellistája. Nem, ezek egy ilyen lépcsőfokok voltak, hogy most egyre közelebb kerülni ahhoz, amit egyszer majd szeretnék elérni.
0: Általában a klasszikus zenészekben azt érzem, hogy rengeteg bennük az alázat, a tisztelet a zene iránt. Mint ahogy te is mondod, hogy nem szállsz el, úgymond. Ez szerinted miért van? Miért fontos ez?
1: Hát szerintem az alázat talán a legfontosabb a klasszikus zenében, de egyébként ez minden zenés stílusra érvényes. Hát az alázat egyfajta bölcsesség is. És hogyha az ember nem alázatos, kvázi nem bölcs, akkor nem tudom, csak csúnya szavakat tudok mondani, elszáll magától, és uh-huh. már nem fog úgy gyakorolni, nem úgy fog hozzányúlni a hangszeréhez. Uh-huh. Az egész átmegy egy másik irányba, tehát már nem azért játszik a hangszerén, mert az őt boldoggá teszi, vagy éppenséggel a zene iránti alázat miatt, hanem nem akarok csúnyán beszélni, de elég rossz dolgok miatt.
0: Milyen szerepet tölt be a Kálai vonós négyes az életedben?
1: A Kálai vonós négyes, ha csak a zenei vonalat nézzük, akkor az életemben mondhatom azt, hogy gyakorlatilag az első helyet foglalja el. Uh-huh. Hisz legjobb barátaimmal zenének együtt, ugye Kálai Ernő, Szajkó Géza a hegedűsök, és Dráfi Kálmán Brácsás, aki egyébként zseniális hegedűs is.
0: Így van.
1: és nem utolsó sorban legjobb barátaim. Úgyhogy velük a közös zenélés, hát az túlmegy mindenen. Tehát egy próba úgy zajlik nálunk, hogy hát szerintem, ha belennénk kamerázva, azt nem hinnék el. Nevetgélünk, hülyéskedünk, és közben mellette kemény munka zajlik. Tehát ők, ugye zenekari muzsikusként az ember nem biztos, hogy kiéli magát a zenei világban, mert hisz ugye amit például egy zenekarban egy csellista játszik, az a darabnak körülbelül csak a 10%-a, mert ugye egy szólam nem tehet ki egy egész szimfóniát, tehát igen, maga az egész zenekar egy...
0: Tehát eleve mondjuk a hegedű viszi a témát, legalábbis általában.
1: Persze, persze.
0: Tehát a cselló valahol egy kicsit, hátrébb van ilyen.
1: De ez 100%-osan így van. Na most egy kvártetben pedig, jó, most nem a Haydn vonós négyesekre, meg a korai Mozart vonós négyesekre gondolok, ahol még tényleg egy picit hátrébb szorul a cselló, mert ugye ott nagyon első hegedű központú az egész, de azt mondom neked, hogy Kései Mozart, hát nem tudom, lehet Mozartnál Késeiről beszélni, de egy Beethoven vonós négyesben már nem, szóval
0: ott teljesen egyenrangú.
1: Nagyon komoly csellózni való van. Aztán igen, egy romantikus vonós négyesről is beszélek, akár a Hat Bartók vonós négyes, ami nekem ugye a vonós négyesek királyai. Hát aztán meg van mit csellózni rendesen. Tehát nem az, hogy egyenrangú, hanem óriási dolgok. És én azt mondom, hogy ha egy csellista, ha nem a szóló karriert választotta, hanem a vonós négyes, tehát hogyha egy vonós négyes csellistájaként éli az életét, akkor ugyanúgy kielégíti, mint hogyha szólista lenne.
0: Igen. Milyen kihívásokat és örömöket jelent a kamarazene számodra? Egész más, mint a zenekari játék, ahogy már beszéltünk róla.
1: Igen, kihívások talán az, hogy bizonyos szempontból azért hasonlít a zenekari játékhoz is, ugye, mert ugye a cselló, amiről beszéltünk, hogy már romantikusoktól felfele azért kiegyenlített szerepe van a hegedűkkel kapcsolatban, de azért valami szerintem mégis egy kísérő hangszer. És úgy kísérni egy vonós négyesben, hogy az ne olyan legyen, mint hogyha az ember egy zenekarban kísér, ahol így beül az ember a székébe, és hajlamos kicsikét passzívan csellózni, hanem ott 100%-os aktivitással kell ember részt venni, és egyébként meg egy csellistának talán ez a legnagyobb nehézsége, hogy a szólama miatt ugye hajlamos passzívvá válni egy kicsikét, aztán hirtelen jön egy óriási szóló a kvártetben, és akkor ebből a passzivitásból kell hirtelen aktívvá válni. Ugye ez adja a nehézségét, hogy folyton aktívnak maradni egy olyan szólam mellett is, ami ugye nem éppen aktívnak érződik.
0: De mondjuk egy zenekari darabban ez kevésbé jellemző.
1: Egy zenekari darabban kevésbé jellemző, igen. Meg ott ugye sokan vagyunk, meg ugye sokkal könnyebb. Nyilván egyedül van az ember, a felelősség is óriási. Óriási. Talán az a legnagyobb egy kvártettézésben a csellistán, hogy a felelősség. Mert hogyha ő elveszíti a helyét, akkor szerintem mindenki elveszíti a helyét. Viszont szerintem ez adja a szépségét is. Ez a felelősség adja az egésznek a szépségét. Ez az aktivitás adja az egésznek a szépségét, meg ugye szerintem a világ legcsodálatosabb zenéi mind kvártetre íródtak. Lehet, hogy elfogult vagyok, sőt valószínű, de én azt mondom, hogy ez így van.
0: De igen, ebben kétségtelenül van valami. Balázs István Junio Primadia cselló művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekem a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától a beszélgetés folytatása érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. május 6-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Balázs István junior prímadíjas cselló művész a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakma kihívásairól, az operákról, és kedvenc előadóiról is. Tartsanak velünk a mai este is.
5: Milyen művészi célokat tűztél ki magad elé a közeljövőben?
6: Hát a közeljövőben egyre kevesebb művészi céljaim vannak, hiszen ugye én már két gyermekes apa is vagyok. És elsősorban, tehát amikor megszületett a nagyobbik lányom, ez az értékrendem, ez valahogy így megcserélődött. Tehát még nem voltak gyerekeim, abszolút 100%-os első helyen volt a zene, meg a csellózás. A zene nyilván most is első helyen van, de egy másik ranglistán. Uh-huh. De a csellózás már kevésbé. Tehát most inkább abszolút nagyon, most élvezem az apa szerepét. Főleg most, hogy második lányom is megszületett egy évvel ezelőtt, aztán meg már főleg. Ennek ellenére nyilván vannak zenével is terveim, természetesen hát zenész vagyok, tehát emellett nem lehet elmenni, és nem is fogok soha tudni elmenni.
5: Beszélj egy kicsit a gyerekeidről. Mennyi idős most a nagyobbik?
6: A nagyobbik lányom 4 éves, uh-huh. A kisebbik meg most lett a napokban 1,5 éves. Uh-huh. 2 lányom van, óriási lányos apuka, legjobb.
5: Hát gondolom, akkor teljesen megváltozott az életed, mint ahogy nekem is egyébként 10 hónappal ezelőtt Andriskám által. Uh-huh. Úgyhogy teljesen átérzem az örömödet. Van esetleg olyan zeneszerző vagy mű, amely különösen inspirál, vagy különösen közel áll hozzád?
6: Szerintem sok ilyen zenemű van, és sok ilyen zeneszerző van. Egyet nem tudnék kiemelni. De ha mégis ki kéne, akkor talán az opera világából Richard Wagner.
5: Aha.
6: Ugye 8 évig voltam az operaházban, és a világ legcsodálatosabb műveit játszottuk. Tehát tényleg a Puccini operák, a Verdi operák, Mozart operák, hát valami döbbenet mekkora zenék. De mikor mi Wagnert játszottunk, az nekem mindig egy olyan volt, hogy úristen, én csak el ne sírjam magam ezen az egészen, és ment a Nibelungok gyűrűje. Uh-huh. És hát sikerült mind a 4, mert ez 4 operából tevődik össze ez az egész gigantikus mű, és volt szerencsém mind a 4-et játszani egyébként, de mindegyik közül a Valkür az, amit talán hát ha lehet mondani kedvenc zeneművet, akkor talán az.
5: De ezek monumentális operák, tehát 3-4-5 órás művek.
6: Így van.
5: És azt mind végig bírod játszani?
6: Nagyon.
5: Főleg úgy, hogy esetleg, hogyha egymás utáni napokon kell ezt előadni.
6: Én annyira élvezem, hogy ez egyébként nagyon érdekes Wagnernél, hogy például a Rajna kincse ugye az szünet nélkül lemegy. Azt hiszem, hogy hát majdnem 2 óra alatt egyébként. Aztán jön a Valkür, ami már 5 óra közeli, aztán jön a Siegfried, ami már 6 óra közeli, ami aztán jön az Istenek alakony, amit délután 4 órakor elkezdtünk, és még 10 órakor is, még lapoztam a kottába egyet. De nem, én nem tudtam nem élvezni egy másodpercét sem. Tehát ez zseniális Wagner egyébként. Igen.
5: De nyilván azért Wagnerhez meg is kell érni egy kicsit. Tehát nem biztos, hogy Wagnerrel kell kezdeni egy gyermeknek a hát klasszikus zenei ismerkedést.
6: Sőt, nem szabad Wagnerrel kezdeni, igen. Uh-huh. Azt nehéz befogadni, nehéz igen. Megemészteni. De ha az embernek ez sikerül, aztán nem szabadul a karmai közül. Tehát ez nekem nem telik el nap, ne raknám be otthon a ugye a Valkür utolsó 20 perce, ugye az a Wotan búcsúja és a tűzvarázs. Hát szerintem nem élt ember, aki akkor a zenét írt. Uh-huh.
5: Milyen különbség van szerinted az opera játék, tehát az opera zenekarban játszó zenészek és egy mondjuk egy hagyományos zenekar, mondjuk uh-huh. A Doknányi zenekarban játszó zenészek között? Uh-huh. Teljesen más a repertoár eleve.
6: Teljesen más a repertoár, és egészen más hangkezelést is igényel a kettő.
5: Ó. Oh.
6: Aha. Jó, nyilván az operában a dinamikával szélesebb skálát tud mutatni az ember, akár fölfele, akár lefele, és hogyha zenekarjárokban vagyunk, ha zenekar megszólal egy erős fortissimón is, a zenekarjárokból nem biztos, hogy az annyira erősen fog hallatszódni. Ennek Wagner egyébként nagy mestere volt, de ő ugye a bayreuthi zenekarjárok miatt írt ekkora dinamikákat. Tehát például az ő művei alatt nem lehet olyan nagy dinamikákat játszani. Tehát azért mondom, hogy óriási a skála, tehát óriási a szín, óriási a hangszín skála egy opera játszás alatt, hisz ugye nagyon-nagyon mély érzelmeket, és nagyon hirtelen történő érzelmeket kell kifejezni a játék során. Uh-huh. Ugye állarcos bár tudom felhozni példaképpen, hogy Verdi-től kedvenc operámat, ahol ugye megy az állarcos bár a végén, és ez csak halál esett. És akkor hirtelen egy teljesen más játékmódot kell alkalmazni, hogy azt a közönség észrevegye. És ez nem biztos, hogy a karmesteren múlik, hogy az ember megcsinálja ezt a váltást, hanem mégis a zenészeken múlik. Uh-huh. És egy standard zenekari, hát na csúnya, hogy zenekari játékos, most én is az vagyok gyakorlatilag, az azért más. Ott nem biztos, hogy ilyen nagy érzelmeket hirtelen ki kell fejezni, és ugye az operának ugye van története, van szövege, ugye énekes műfaj, tehát az ember tudja, hallja, érti, mit kell csinálni.
5: Sokkal több gondolom a kíséret is az operában, hiszen ott az énekeseket kísérni kell, ebből is adódhatnak a különbségek.
6: Abszolút, hát igen, és...
5: Habár vannak hegedű versenyek, zongora versenyek, ahol szintén kísérő szerepet tölt be egy zenekar, de azért nem biztos, hogy ez a jellemző a zenekaroknak.
6: Igen, de érdekes módon, hogy az operában ez a kísérés, kísérő szerepe is sokkal nehezebb, mint egy zongora versenynél, egy cselló versenynél, egy hegedű versenynél, mert ugye annyira szabad műfaj az opera, hogy nagyon-nagyon, tehát főleg egy Puccini opera, ami gyakorlatilag hát olyan szabadságot ad egy énekesnek, hogy felfoghatatlan. Tehát ha kell egy hangot, meghosszabbítanak háromszorosára, ha kell, lerövidítenek egy hangot háromszorosára. Tehát baromi nehéz. Nagyon-nagyon, és mikor bekerültem az operaházban, hogy az első opera, amit játszottam, az a Puccini Bohém élet című operája volt, és a kollégák mondták, hogy hát ez nagyon kemény kezdés lesz ez most nekem, mert hogy az egyik legnehezebb opera a Bohémia. Azt mondja, hogy maga a játszani való nagyon könnyű. De az, hogy mikor is, mit kell játszani, meg hogyan kell játszani, az egy más kategória is. Emlékszem, hogy elkezdtük játszani az operát, és olyan elánnal, olyan hévvel kezdődik az egész opera, hogy én csak így megálltam, és nem tudtam belekezdeni. És akkor voltam lapozni szerettem volna, és mondtam mellettem a kolléganőm, hogy várjál, még ne lapozz, mert itt az énekes, ezt még biztos, hogy nagyon sokáig fogja tartani, nagyon ráérsz még lapozni, majd ha énekelt, akkor lapozol egyet. És ez volt nehéz elsajátítani egyébként, de ez egyébként csodálatos az opera műfajban.
5: Aki esetleg kevésbé járatos az opera műfajában, vagy beszéljünk inkább kimondottan gyerekekről, milyen darabot, milyen operát ajánlanál nekik, hogy mivel érdemes kezdeni? Arról beszéltünk már, hogy Wagnert inkább érdemes a későbbi időszakra halasztani, ha lehet ezt mondani.
6: Hát én mindenképpen Mozart operákat mondanék egyébként.
5: Varázsfúvola?
6: Például Varázsfúvola. Az operában pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy most megye, ment egy ilyen kicsit vágott verzió, a Parázsfúvolácska címmel. És nagyobbik lányomat elvittem, és nagyon élvezte. Ugye ez egy sok, mert ugye egyébként nagyon hosszú opera a Varázsfúvola, amellett a csodálatos zene, ugye nagyon csodaszép mesevilág, és elvittem a lányomat erre a Parázsfúvolácskára, és nagyon élvezte. Végig ült a csöndbe az egészet, pedig ő az a fajta gyerek, aki nem bír megülni 2 másodpercet egy helyben.
5: Aha.
6: Nagyon tetszett neki, nagyon lekötötte. Jó, nyilván odasúgta mindig a fülem, hogy apa, ez kicsit hangosan énekel.
5: Bent volt a zenekarjárokban, vagy föntről néztétek?
6: Ezt föntről néztük.
5: Hát onnan egész más.
6: Igen, ráadásul ez úgy volt megcsinálva az egész rendezés, hogy a zenekar is a színpadon ült. Tehát lehet, hogy ezért volt neki hangos egy kicsikét, de nagyon élvezte, úgyhogy mindenképpen az opera kezdés, de nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Még Puccinit sem mondanám jó kezdésnek, mert inkább Mozart, vagy inkább lehet, hogy Verdi.
5: Aha. Igen, a Verdi operák nagyon dallamosak.
6: Igen, dallamosabb, egyszerű dallamok, ugye ezek az olasz dallamok, ezek olyan, az embernek azonnal megmozdul valamilyen rá mindig. Igen. Többi opera az kicsit olyan, hát ugye minden, főleg a Puccini operák, ugye mindig van benne, tehát dráma nélkül nincs Puccini opera, haláleset nélkül nincs Puccini opera, tehát igen, azért Verdikben azért vannak vidám dolgok.
5: Most, hogy így említetted ismét a gyermekedet, milyen jövőt szánsz neki zenei téren? Tehát te már neveled őt arra, hogy esetleg, ha arra kerül a sor, hogy valamilyen hangszert válasszon, akkor tudjon ezekről?
6: Abszolút. Abszolút. De...
5: Hát gondolom, hogy minden nap halték egy gyakorolni, tehát hogy...
6: Persze, meg egész nap zenét hal, persze, minden
5: igen,
6: is.
5: Igen.
6: Az biztos, hogy mind a két lányom nagyon meg van fertőzve a zenész vírussal.
5: Hát, persze.
6: Mert tehát már most megmutatkozik, hogy elképesztő ritmus érzéke van mindkettőnek, és gyönyörűen tisztán énekelnek. De nem biztos, hogy rábeszélném őket a zenész életre, Természetesen, hogyha szeretnének és azt akarják csinálni, akkor 100%-osan támogatni fogom. Rábeszélni és lebeszélni sem akarom őket igazándiból. De valahogy én is ezt kaptam. Tehát rábeszélni sem akartak, meg lebeszélni se róla. De nekem könnyebb volt, mert ugye tehát még ugye, hát már nagyon sok rokon nem, rengeteg rokon nem él már. Aki ugye mi ugye gyerekként testvéreim, mert napi kapcsolatban voltunk. Ugye ők gyakorlatilag csak tőlem hallanak zenét. Otthon esetleg. Ugye én nem csak otthon hallottam zenét, hanem átmentem nagybátyámékhoz, ugye keresztapámékhoz, átmentem ide, átmentem oda. Ott mindig volt valami együtt muzsikálás, vagy akármi. Nekik már nehezebb lesz ebből a szempontból. De hát tiltani nem. Tiltani nem fogom, az biztos.
5: Na jó, de te egy magasan képzett, magasan kvalifikált művész vagy. Tehát te sokkal tudatosabban állhatsz, gondolom, magához a zenéhez is, meg akár a gyerekekhez is, hogyha van tapasztalatod esetleg a tanításban, akkor pedig kimondottan ez hasznos.
6: Sőt, nagyon is hasznos egyébként, mert ugye a nagyobbik lányom, ami megbeszéltük már, hogy jövőre kap egy kis csellót.
5: Öt évesen.
6: Aha.
5: Nem késő?
6: Csak vicc. Nem mertem nagyon hamarabb egyébként, mert ugye annyira furán nőnek a karjai, a lábai, tudod, nem akarom, hogy mert emlékszem, nekem a hátam baromira fájt, mai napig nagyon fáj a hátam. És hát ez nagyon nehéz így. De ő mondta, hogy nagyon szeretne csellót tanulni, de nem biztos, hogy abból akarom majd megélni.
5: Uh-huh. Baromi, hát most még nyilván,
6: hát
5: nem,
6: most
5: tudja,
6: még nyilván nem tudja, de az biztos, hogy baromi okos gyerekek. Uh-huh. Szóval nekik bárhol lesz helyük. Szóval bármilyen szakmát választanak, az biztos.
5: Andris Kán már 6 hónaposan kapott egy hegedűt egyébként a nagypapájától. Nyilván mi sem feltétlenül szeretnénk zenést szánni a gyermekből, de hát azért nyilván a zenei nevelés a számunkra is fontos, hiszen a gyerek számára ez egy

0: akár egy nyelv megtanulásában is segít, hisz ugye az emberek vagy a kottolvasáshoz ugye ugyanazt a részét használják az agynak, ami ez egyébként a beszédhez, az íráshoz. Tehát ugye ez is fejlődik vele együtt, tehát könnyebb lesz nekik megtanulni egy nyelvet is. Úgyhogy ezt mindenképp támogatom, hogy ők zenét tanuljanak. Tehát, sőt, nagyon szeretném, hogy zenét tanuljanak. De a jövőre nézve, hogyha a zenészek nem, tehát hogyha nem akarnak zenészek lenni, akkor természetesen
1: persze
0: semmi nem történik. Szóval.
1: De a zenei fejlesztés az fontos.
0: Nagyon fontos, nagyon fontos.
1: Hogyan kapcsolódsz ki a zene mellett, amikor egy kis pihenésre vágysz esetleg?
0: Hát igen. Én nagyon szeretek tévét nézni. Én nagyon szeretek tévét nézni. Nagyon szeretem ezeket a szuperhősös filmeket.
1: Aha.
0: Nagyon kikapcsolnak egyébként. Persze gyerekek mellett nem sok alkalom van erre, de ha este elalszanak, akkor semmi akadály ennek, és egyik az mindig egy ilyen, most feleségemmel újra elkezdtünk nézni egy sorozatot, amit már régen néztünk, és esti program is annyira jó levezetni vele a napot, elszáll minden, ha esetleg volt valami gond az nap, vagy valami, akkor ez így tök jó.
1: Ez egy ilyen nagyon passzív kikapcsolódás, de egyébként érthető, hiszen egész nap annyira aktívan, érzelmileg felfokozott állapotban kell, hogy dolgozzon egy zenész, hogy akkor érthető, hogy esetleg a nap végén szüksége van egy ilyen passzivitásra. Kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról. Ugyanis a beszélgetésünk előtt mutattam neked néhány dalt. Le se tudnád tagadni, hogy akkora megdöbbenés volt az arcodon, hogy ritkán lát ilyet az ember.
0: Nagyon meglepődtem, mert én 100%-osan meg voltam győződve, hogy ezt ember írta. Tehát igényes zene, élvezhető zene, jó a szöveg, jó a dallam, mindent. Tehát aztán amikor mondtad, hogy ez a mesterséges intelligencia, futkosott a hátamon a hideg, és ledöbbentem, hogy úristen.
1: De miért? Az egy dolog, hogy lehet, hogy nem mindenki találkozott még ilyesmivel, de nem gondolod esetleg, hogy hamarosan lecserélnek bennünket a robotok?
0: De és ez ijesztő. Ez nagyon ijesztő az, hogyha egy ráadásul két gombnyomásra képes.
1: Hát lehet, hogy volt az három is.
0: Hát igen. Szóval egy embernek azért ehhez dolgoznia kell, zenei múlttal kell rendelkezzen, hogy egy ilyen minőségű dalt összerakjon. Neki nincs szüksége ilyenre.
1: Nyilván a meglévőkből építkezik és dolgozik.
0: Persze.
1: Tehát, hogy azért kellenek hozzá az alapok, amiket az emberiség mondjuk korábban letett az asztalra.
0: Igen.
1: Tehát viszont abban nem vagyok biztos, hogy olyan fajta kreativitásra is képes még jelenleg, ami tulajdonképpen nem létezik, azt ő nem tudja létrehozni.
0: Hát és nekünk ez a nagy szerencsénk.
1: Egyelőre még legalábbis.
0: Egyelőre még, aztán meg lehet, hogy ezek a filmek, ezek az apokaliptikus filmek, ezek majd tényleg valóságá válnak. Minden esetre egyébként amellett, hogy ijesztő, tehát csodálatos is. Tehát vonza magával a csodát, hogy az ember képes volt egy ilyet megalkotni. Óriási. Óriási.
1: Kipróbáltam egyébként az opera műfajával is, és képzeld el, hogy egy ilyen romantikus katyvaszt mutatott nekem, tehát azért rá lehetett ismerni, hogy azért itt valami nem stimmel, tehát lehet, hogy az operában még nem annyira jeleskedik mondjuk a szúnó mesterséges intelligencia, mint akár a funkyban, vagy az acid jazz, vagy a popban, tehát azok sokkal jobban mennek neki, az kétségtelen, de azért már vannak kezdeményezések az opera világában is, ami egészen meglepő, és tulajdonképpen még ijesztőbb, hogy ezek után már akkor lehet, hogy nem lesz szükség dalszövegírókra, vagy szövegírókra, vagy szövegkönyvekre, hiszen azt megcsinálja a ChatGPT, a szúnó pedig megcsinálja a zenét, akkor ezek után már nem kell Wagner. Én egyébként nem hiszem, hogy ezek a zsenik, ezek helyettesíthetők.
0: Soha nem lesznek azok, az biztos. Tehát azt, amit ők képesek voltak, ahhoz kellett az emberi zsenialitás. Nyilván
1: vagy
0: áll
1: esetleg egy,
0: vagy esetleg egy
1: transzcendentális?
0: 100%-ig biztos kapcsolat. Vagyok benne. Ugye,
1: te hogy érzed ezt, neked milyen kapcsolatod van a transzcendens világgal, vagy hát az Istennel, a Teremtővel?
0: Nekem, én úgy érzem, hogy nagyon szoros kapcsolatom van vele is. Hát nem telik el nap, hogy én ne imádkoznék hozzá, de mindennel kapcsolatban. Tehát akár a gyerekeimmel, akár a csellózással kapcsolatban, akár csak azzal kapcsolatban, hogyha elmegyek valahová, hogy minden rendben legyen velem azon az úton.
1: Tehát ha belegondolunk,

0: zene, gyakran szokták mondani, hogy az Istentől ered.
1: Hát én ezt 100%-osan így állítom.
0: Aha, aha. Tehát tulajdonképpen egy zenésznek ez feltétele.
1: Hát
0: tehát egy nem Isten hívő, egy ateista valahogy egészen másként fog játszani egy Bachot, hiszen Bachnak a gyökere az a vallásból ered nagyon gyakran,
1: igen,
0: vagy valamilyen isteni kapcsolatból.
1: Szóval úgy gondolom, hogy nagyon sok út vezet Istenhez.
0: Aha.
1: De a zene az egy nagyon egyenes út hozzá, és nagyon tiszta út hozzá.
0: Jó, de jó.
1: És gyakorlatilag kézzel fogható út hozzá, tehát egy létező út hozzá, nem pedig csak egy ilyen gondolatmenet. Szóval nekem ez nagyon, nagyon, nagyon mély dolgok ezek. Szóval ami egyébként segített is a zene életemben, mai napig. A Isten és a zenével való kapcsolat.
0: Mi a helyzet a tanítással? Nagyon sokat koncertezel, zenekarozol, kamarazenélsz, de akkor gondolom a tanításra esetleg, legalábbis ebben az időszakban, amiben most élünk, ebben most nem jut esetleg annyi időd.
1: Hát sajnos nem, bár régen azért sokat tanítottam. Volt nagyon sok magánnövendékem. Imádok tanítani. Imádok tanítani, nagyon szeretem látni azt, hogy a gyerekek fejlődnek, azt, hogy egy darab a kezükben értékké válik. Nagyon inspirált engem is ez mindenre, meg úgy éltetett is. De sajnos nem volt rá időm nagyon, és hát el kellett engedni. Meg aztán volt róla szó, hogy esetleg Csepelre menjek tanítani. Nem tudtam elvállalni, mert egyszer nem maradt rá időm. Ugye akkor még az operában dolgoztam nagyba is. Hát az opera az is sok. Tehát azért ott sok munka van, sok előadás van is. Mellette csak a kvártettezésre maradt idő. Szóval nem igazán fért bele, amit nagyon sajnáltam, és mai napig nagyon sajnálok. Mert azért jó dolog tanítani.
0: Hogy nézett ki egy napod, amikor az operában játszottál?
1: Változó.
0: Az opera zenekarban. Uh-huh.
1: Változók voltak a napok, voltak kevésbé fárasztók, voltak nagyon fárasztó napok, de ha egy kevésbé fárasztó napot mondok, akkor az olyan volt, hogy bementem reggel 10-re, és mit tudom én, 3 órakor vagy 4 órakor már otthon voltam. Uh-huh. Egy nagyon fárasztó nap az olyan volt, hogy elindultam otthonról reggel 10 órakor, és este 11 órakor hazaestem.
0: Mert hogy akkor előadás is volt.
1: Mert akkor igen,
0: tehát délután is próba?
1: Volt, igen. Tehát volt olyan, hogy dupla próba volt, aztán este előadás. Nyilván ugye ez a művektől is függött, hogy mikor én milyen mű volt éppen műsorom, mert Wagner tudom felhozni példaképpen, mikor játszottuk a Ringet, akkor ugye úgy volt, hogy nem egymás követő napokon játszottuk le a 4 operát, hanem egy opera az ment, mit tudom én, 3 vagy 4 napon keresztül, minden nap este, de mi ugye a következő részét, mert már próbáltuk aznap reggel. Tehát azért egy közel 6 órás Istenek alakonya próba volt délelőtt este, meg volt egy közel 5 órás Siegfried előadás. Ha csak összeadom a kettőnök, akkor 11 óra csellózás jön ki. Tehát igen, nehéz volt.
0: Ez koncentrációban hihetetlenül fárasztó.
1: Nagyon fárasztó.
0: És egyébként neki, hogy mondjam, hogy fizikailag is, hiszen azért a hangszeren, a csellón azért dolgozni kell, tehát ott azért...
1: Hogyne.
0: Jön, megy a karod.
1: Igen. Mi ezt egyszer ki is próbáltuk, hogy mennyi kalóriát égetünk el.
0: Na, igen.
1: És hát, mintha 10 kilométert lefutottunk volna. De egy nagyon erős sprintbe.
0: Egy próba alatt?
1: Egy előadás alatt.
0: Egy előadás.
1: Egy előadás. Nyilván a próbákon megáll az ember, meg ugye kicsit kilazítja magát, de előadásokon nagyon muszáj 100%-os koncentrációt teljesíteni végig, mert hisz ugye annyira gyorsan történnek az események, és tehát ott nem lehet hibázni. Nyilván van rá példa, mert ugye emberek vagyunk, ezzel tisztában le kell lenni, hogy ez úgy is jön a hiba, az ember elfárad, meg mit tudom én, de igen, tehát nagyon, nagyon fárasztó volt.
0: Akkor mindenki nagyon vékony az operaház zenekarban,
1: hát,
0: gondolom.
1: Én nem. Nem egyébként, de ez az volt, hogy mindig beszéltük a nagyon kedves barátommal, Balogh Ernővel beszéltünk erről mindig, hogy egyszerűen zabálunk a szünetekbe.
0: Ja, kell az energia.
1: Kell az energia, és ha hazamegyünk,
0: akkor szintén.
1: Nagyon nagy zabálás van, és ugye a legrosszabb az esti evés.
0: Igen.
1: Hát mi nem
0: fogtunk. Tehát hiába sprintelünk, akkor...
1: Hiába sprintelünk, az 5 perc alatt visszaszedtük, szóval.
0: Hát igen. Milyen tanácsokat adnál egy fiatal csellistának, aki most kezdi a pályafutását?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, Andris. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyha mondjuk ezt 10 évvel ezelőtt kérdezed meg, akkor könnyebben tudtam volna erre válaszolni.
0: Ennyire megváltozott a világ?
1: Nagyon megváltozott a világ. Nagyon megváltozott a világ. Egyrészt a követelmény szerintem sokkal erősebb lett. Annak ellenére, hogy a teljesítés kevesebb. Tehát nem tudnak úgy teljesíteni a gyerekek. Valószínű azért is, mert egyre kevésbé érdekli őket a zene. Legalábbis a komoly zene. De viszont azt tudom, hogy akár egy próbajátékon, hogyha el akar menni valaki próbajátékra, hát gyakorlatilag egy-két hiba sem fér már bele. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz is. Ez a teher, amit ezáltal ránehezítenek az emberekre, ezáltal még nehezebb ez az egész. És hát figyelj, mi, amikor én felvételiztem Zeneakadémiára, akkor hát ez olyan szintet képviseltünk minden egyes, te minden egót félretéve, de tényleg. Olyan szintet képviseltünk az osztállyal, hogy nagyon magasat. Ma elmegyek egy felvételire, és hát nagyon szomorú azt látni, hogy milyen alacsony a szint. Nyilván ebben az is benne van, hogy tanároknak föl kell vegyék az embereket, mert ugye meg kell lenni tehát a minimum diák létszámnak. Én ezzel tisztában vagyok, de hát emiatt a gyerekek nem biztos, hogy megérdemelten kerülnek be akár egy konziba, vagy egy zeneakadémiára. Tisztelet a kivételnek, óriási tisztelet a kivételnek, mert nagyon sok kivétel van ez alól.
0: Mindig vannak különleges tehetségek.
1: Igen, hála Istennek mindig vannak. Igen. És aztán elvégeznek egy zeneakadémiát egy bizonyos szintű tudással. Csak ugye eljön az az idő, amikor ebből meg is kéne élni. Ugye el kell menni próbajátékozni, mert ugye egy vonósnak gyakorlatilag 80%-ban ez az út marad. És aztán ott szembesül vele, hogy vannak olyan próbajátékanyagok, amik baromira nehezek. Elé tesznek egy Richard Strauss-t, egy bármelyik szimfonikus költeményét mondhatnám, szinte a lejátszhatatlanság határával játszik Richard Strauss is, és mivel ugye a zenekarok ezeket repertoárszerűen játsszák, ezeket tudni kell. És kirakja meg elé a kottet és atyavilág. Hát én ilyennel nem is találkoztam, még ilyen ritmusok léteznek. Ennyi hang együttemben létezik. És akkor ott találja magát, hogy basszus kulcs, vért izzad vele, és eljön vele próbajátékra, és nem megy neki. Ezért mondtam azt, hogy sajnos a követelmény az elég magas, de az sem biztos, hogy ez nőtt. Lehet, hogy maradt a régiben. Sőt, lehet, hogy inkább ez az igaz. Csak viszont ez az egész... De ez az én meglátásom, természetesen nem biztos, hogy ez így van.
0: Ezt sokan mondják egyébként, sokan panaszkodnak erről a problémáról, hogy valóban 10 vagy akár 20 évvel ezelőtt más volt a színvonal általánosságban. Tehát egy általános színvonal esést figyelhetünk meg.
1: Igen.
0: Szerinted ez miért van egyébként? Mi lehet ennek az eredője? Esetleg a zene iránti tisztelet, vagy a motiváció, vagy a tanárok már nem olyanok? Nem hiszem egyébként, mert hiszen
1: a tanárok
0: maradtak.
1: Nem változtak, abszolút. A tanárok annyira olyan szívvel, lélekkel, odaadással tanítják a gyerekeket, hogy döbbenet. Szerintem, ami változott, az az, hogy még mi azért jártunk zeneiskolába, mert akartunk zenét tanulni. Mindenünk volt már akkor a zene, ma meg a diákok többsége azért van zeneiskolában, mert a szülei dolgoznak, és valahová el kellett vinni a gyereket, ahol sokáig ott tud lenni. Uh-huh. Csúnya ezt
0: ami
1: mondani.
0: Ami egyébként szintén nem baj.
1: Ami egyébként szintén nem szerintem. Baj, mert ott azért nagyon sok minden ragad a gyerekekre.
0: Uh-huh. Meg hát nyilván ez valahol a közönségnevelésről, illetve a zene szeretetének a neveléséről, illetve a fejlesztésekről is szól.
1: Így van.
0: Ezzel nincsen probléma.
1: Ezzel nincsen probléma, csak ugye lehet, hogy a gyerek kicsit úgy rákényszerítve érzi magát, némely gyerek. Uh-huh. Hogy egy kicsit most ez rám van erőltetve, meg mit tudom én is. Lehet, hogy zeneiskolában megvan a létszám, csak ez később már, amikor konzis felvételi van, hiába tehetséges a gyerek meg. Meg a másik az, hogy ugye ma nagyon nehéz zenésznek lenni. Úgymond ugye nem biztos, hogy a zenekarok megkapják azt a fajta támogatást, amire éppen szükségük van. Éppen ma vagy tegnap olvastam az internetes múlság egyik felületén, hogy van kamarazenekar, ami gyakorlatilag megszűnés szélén van. És az a gyerek is, aki tehetséges, már zeneiskolában megmutatkozik, hogy hú, ez, ennek lenne jövője zenei pályán, az nem biztos, hogy azt fogja választani, hisz ő is olvassa ezeket a cikkeket. Szóval,
0: vagy a szülei.
1: Vagy a szülei. És akkor azt mondják, hogy fiam, ne viccelj, hát látod, zenekarok nem kapnák meg azt a támogatást, tehát megszűnés határán vannak zenekarok, hát nem biztos, hogy ez neked jó pálya lenne. Menj olyan pályára, ami életed végéig megfizetődik. Tehát, és nem is biztos, hogy ilyen nehéz szakma, mint a zene egyébként.
2: A zene az egy nehéz szakma szerinted? Az egy nehéz hivatás?
1: Hát,
2: mivel hivatásról beszélünk, ezért óriási elhivatottság kell hozzá. Tehát, hogyha nincs meg az emberben az az elvakultság, mondjuk így, akkor gondolom, te is azért nem akarod a gyermekeidet ebbe az irányba mindenáron terelni, hiszen ez az elvakultság, hogyha hiányzik, akkor nem olyan lesz ez a motivációja, akár a gyakorlás irányában.
1: Ez így van. És ugye zenészként ugye tisztában kell lenni azzal, hogy Pablo Casals mondja, írja a könyvben, 93 éves, hogy ő most is diák. Tehát ezt el kell fogadni, hogy örökké tanulni fogunk. Tehát ez egy örökké valóságig tartó tanulás a zene. Aki azt mondja, hogy ő már mindent tud, az hazudik vagy buta.
2: És itt az alázat a zene iránt. Én azt gondolom egyébként, amiről beszélgettünk itt a műsor közben már, hogy csak azt tudja, hogy mennyit nem tud még, aki elért egy olyan szintre, hogy már felismeri azt is, hogy milyen messze van még akár a tökéletességtől, amit nyilván nem tudunk elérni, de azért törekszünk rá.
1: Igen. Tanárom mondta mindig, Varga István, hogy nagyon jó, amit csinálsz, de még mindig nem az igazi. Ez mindig előttem van, mindig előttem van. Hogy nagyon, biztos, hogy nagyon jó, de még mindig nem az igazi.
2: De akkor mi az igazi? Amit a Rostropovics játszik nyilván, például.
1: És az a nagy, hogy Rostropovics azt mondaná, hogy jó, amit csinálunk, de még nem az igazi.
2: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék, hogy esetben is, hogyha esetleg kiraknának egy lakatlan szigetre, és azt mondanák, hogy vihetsz magaddal 5 CD-t, bakelitet, albumot, akkor mi lenne az az 5, amit mindenféleképpen magaddal vinnél?
1: Hát az 5 kedvenc csellistámét.
2: Aha.
1: Akiket ugye felsorolnék, ugye Zsandron, Maurice Zsandron, Truls Mörk. Ő most az én mindenem gyakorlatilag. Akkor Gutyé Kapuszon, Emmanuel Feuermann és Pablo Casals.
2: Van esetleg tőlük egy-egy album, amit kimondottan szeretsz?
1: Tyűha.
2: Művekkel együtt.
1: Nagyon sok van ilyen.
2: Nagyon sok
1: van ilyen. Tehát Truls Mörk is minden.
2: Mondjuk a Dvorsák cselló versenyt kivel hallgatod?
1: Truls Mörk.
2: Aha. Tehát akkor az egyértelmű számodra.
1: Azt vele, Dvorsákot Truls Mörkkel, Szenszan cselló versenyt Kapuszonnal, Baxvitteket Casalssal, Zsandronnal, imádom ezeket a virtuóz darabokat. Imádom vele a romantikus, lassú darabokat. Hát igen, Feuermannal mindent.
2: Tehát aki érdeklődik esetleg a cselló irán, ezeket hallgassa mindenféleképpen. Értem. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál
1: velem. Én köszönöm, nagyon szuper volt.
2: És remélem, te is jól érezted magad, nagyon. A hallgatók is jól szórakoztak, és akkor remélem folytathatjuk még ezt a beszélgetést a jövőben. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
2: Balázs István junior primadíjas cselló művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakma kihívásairól, az operákról és kedvenc előadóiról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hippodrom.
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Now listen, babe. I love the chance. True.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvből, hogy olyan gyönyörű, dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
4: Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről. Így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékrészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitásváltozatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája, a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újra gondolt örökség egyik másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják, hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű, szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
5: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Rólunk neked. Rádiódik.

0: Roma Folk. Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
1: Ande piripa bolorantási.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk, igen, cigányul. Igen. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.
1: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 7-e csütörtök, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió DIK Roma híradója, Patai Anna vagyok. Liszt gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigány együttesre. A görögországi romák életéről készítettek riportfilmet. A magyar kultúra elválaszthatatlan a cigányzenétől.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
6: Liszt gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigányegyüttes Bihari János és társai játékára. Volt ebben a nemzetközi gyökerű és eredetileg katonák verbúválására szolgáló Cigányok játszott a magyar nemzeti zenében. Ebben a Style Hungroában valami olyan egyedi és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket. Beethovent, vagy pedig Brahmsot, vagy Johann Strauss is, de a századfordulón szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta a Cigáne című hegedű darabjában Maurice Ravel. Liszt gyűjtötte a Cigányok játszotta dallamok nyomtatott gyűjteményeit, csak úgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat. Bekérte Mátrai Gábornak, Ceke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interpretációs szerepéről szóló írásait is. Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a szakemberek cáfolták azt, az elsősorban Franciaországban élő elméletet, mely szerint a magyarországi cigányok játszotta. Cigányzenének nevezett muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. Mátrai német fordításában megküldte Lisztnek a Magyar zene és a magyar cigányok zenéje című dolgozatát 1853-ban. Ez és a rávonatkozó levelezés elveszett. Egy magyar muzsikus a reformkorban, utószó Mátrai Gábor a muzsikának közönséges története és egyéb írások reprint kiadásához. Hogy Lisztet Mátrainak írott, idézett levele után mi és mikor késztette arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét, és elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei, rejtély. Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéshez élete végéig ragaszkodott. Ez a Style Hongroise-nak mondott magyar cigányzene valójában se nem indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok többnyire magyar urak szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi Befordultam a konyhára kezdetű versenyek megzenésítése, melynek során egybefortak a cigány együtt együtteseknek a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó előadási sajátosságaival, modorosságaival. Liszt nem filozófus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében akárcsak a rokon szellemű, félig magyar költő Nicolas Lenó munkáiban a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy megtestesítői voltak. Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékáit, elbűvölte kreatív virtuózitásuk. A görögországi romák életéről készítettek riportfilmet az MTVA kisebbségi főszerkesztőségének munkatársai. Horváth Éva és Agárdi Elektra szerkesztők a 300-400 ezer főt számláló kisebbség életével ismertetik meg a magyar nézőket. A dokumentarista eszközökkel forgatott mozi célja egyrészt a görögországi cigányság helyzetének bemutatása volt, másrészt az alkotók a magyarországi körülményekkel is összevethették a látottakat. Az eredmény felemás volt. Amikor egy romát nemzeti identitásáról kérdezték, a görög vagy cigány megjelölés helyett inkább kereszténynek vallották magukat. E meghatározásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a török megszállás évszázadaira nyúlnak vissza. Egy cigány-görög közös múlt is hozzájárult ahhoz, hogy a hellének egységes nemzetté kovácsolódtak. A többségben nincs előítélet a kisebbség iránt, a forgatócsoport kintléte során diszkriminációval nem találkozott. A film érzékletesen mutatja be a roma társadalomban mutatkozó egyenlőtlenségeket is. Cigány származású tüdőgyógyász főorvos, önkormányzati képviselő is szerepel a filmben. Az Atén mellett lévő Szent Barbara nevét viselő város körülbelül 40 ezer lakosának, mintegy 10%-a roma. Ugyanakkor az attikai szegényekről is forgatott a stáb. Életszínvonaluk élesen különbözik a fővárosban lakókétól. Zefiri roma telepén a nyomor és a kilátástalanság volt az úr. A nagymúltú ország nehéz gazdasági helyzetben volt, ennek jeleit pedig a forgatócsoport tagjai utonfélen tapasztalták. Mégis az emberek az itthoninál optimistábban tekintenek a jövőbe, déli temperamentumukkal öntik ki szívüket, de a gyűlölet hiányzik a hangos szavakból. A görögországi romák az országban szétszórtan élnek. A cigány nyelvet családon és közösségen belül beszéli még a fiatalabb generáció is, akik büszkén vállalják a származásukat. Amikor megtudták, hogy romákról szóló műsorban szerepelhetnek, megnyíltak a kamera előtt, s nagy szeretettel vették körül a stábtagokat. Utolsó este egy helyi étteremben a magyar vendégek érkezésekor a zenekar rázendített a Cigányok ideje című Kusturica filmből ismert arra. Az ének az egész Balkánon közismert. Törökök, szerbek, görögök, cigányok ismerik és szeretik. Hallatán béke költözik a szívekbe, s háttérbe szorul a vérzivataros múlt. A bizánci görög kultúra jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig a nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai romani nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az ibéróni apátságban állítottak össze 1068 körül. A magyar kultúra elválaszthatatlan a cigány zenétől tanulmánykötetet mutattak be Veszprémben. A Gondolat kiadó által megjelentetett könyvszerkesztője Hajnáci Tamás kisebbségpolitikai szakértő. A bemutatón Sebestyén József főiskolai tanára, veszprémi érseki főiskola rektora elmondta. Az intézmény kiemelt missziójának tekinti a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok felemelkedésének elősegítését, és ez a most bemutatott kötet is ennek jegyében született. Leveleki Magdolna szociológus, a veszprémi főiskola tanszékvezetője bemutatta Hajnácki Tamást, aki a veszprémi érseki főiskola tudományos munkatársa, emellett a Károli Gáspár Református Egyetem romológia kutatóműhelyének alapító kutatója. Bár még fiatalember, már 15 kötete jelent meg, eddig is kivételes pályát futtatott be. Könyveinek témája a cigánypolitika, cigánytelepek felszámolása, cigányzenészekről szóló köteteket írt, és szerkesztett is. Mostani könyve azért különleges, mert a különböző szociológiai kutatásokból, többek között Dubcsik Csaba, Kemény István, Ladányi János munkáiból egy dolog mindenki számára világosan kiderült, a cigányság nem egységes, hanem erősen differenciált, rétegezett társadalom. Azt is tudjuk, hogy a cigányság történelme a 20. században, különösen annak második felében meglehetősen kedvezőtlenül alakult. Leveleki Magdolna is foglalkozott a cigánysággal, és egyetért Hajnácki Tamással abban, hogy a cigányság integrációja nem kívánatos mértékben haladt, nem csupán a rendszerváltás után, hanem korábban sem. A zenész cigányok rétege viszont a többi cigánycsoporthoz képest szerencsés, sokkal jobban integrálódtak, együtt tudtak működni és lélegezni a többségi magyar társadalommal. A kötet egyébként nagyon sokrétű, foglalkozik a cigány identitás megjelenítését célzó zenei, zenetörténeti próbálkozásokkal, elemzi a viclapokban megjelent karikatúrákat, a magyar irodalomban a cigányzenészekről szóló írásokat, például Liszt Ferenc eszéje, Vörös Marti, Adi költeményei, Móricz vagy Kosztolányi prózai művei, és külön tanulmány vizsgálja a cigányzene és a jazz kapcsolatát, bemutatja a kétféle zenei műfaj konfliktusát. Cigányzenészek prímások életét is megismerhetjük a kötetből, egy tanulmány a cigányzenének a vallásban betöltött szerepét is taglalja. A cigányzenészek nagyon jelentős rétegét alkotják a cigányságnak, a 20. század közepe táján létszámuk 10 000 fő volt. A szerző ennek a csoportnak az önszerveződését mutatja be a kötetben. Szerepel a kiadványban Hajnácki Tamásnak egy tanulmánya is, amely a cigányzenész egyesületek önsegélyező tevékenységét vizsgálja a boldog békeidők végnapjaitól a II. Világháború kitöréséig. Hajnácki Tamás felidézte, hosszú éveken keresztül kisebbségpolitikai szakértőként a 20. századi cigány.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
7: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
7: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: 7 óra múlt, csodaszép reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Május 7-e van, és csütörtök. Gizella névnapot ünneplünk a mai napon. A Gizella ófél német eredetű név, jelentése női túsz, női kezes. A mai napon 250 éve született Berzsenyi Dániel, költő, táblaíró, a Niklai remete. 199 éve született Vajda János, költő, publicista, az első szimbolista. 193 éve született Johannes Brahms, zeneszerző, a romantika kimagasló alakja. 155 éve Nyírbaktán megszületett gróf Károlyi Gyula, aki 1931-32-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 148 éve született Erdős René, író, költő. 135 éve megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 1945-ben Budapest ostroma idején az épület erősen megrongálódott, később rendbehozták, 1949-ben államosították. A fővárosi nagycirkusz, mint állami üzem működött 1966 tavaszáig, amikor a főváros lebontatta. A helyén épült új cirkuszban 1971-ben volt az első előadás. Hát ez egy kicsit hazabeszéltem, ugye? Aztán 134 éve született József Broz Tito, aki Jugoszlávia vezetője volt 1945 és 1980 között. Ma 107 éve született Eva Perón, Evita, argentin politikai vezető, sőt, ugye hova tovább, a Madách Színház bemutatásra tűzi, előadásra tűzi majd az Evita című musicalt a következő évadban, tehát 2026. szeptemberében. Na és végül, de nem utolsó sorban, 86 éve született Götz Béla, Jászai Mari díjas díszlettervező és egyetemi tanár. De akkor még ezt is elmondom, mert az érdekes szerintem. 76 éve nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. Na gyerekek, hát elkezdődött ez a csütörtök is. Zsazenélni!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Lezárták a második kerület Napvirág utcát egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerület Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Lezárták a fél útpályát a második kerület Törökvész úton a Majális utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítani a második kerület Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a felújítás a negyedik kerület Pozsonyi utcában, a Tél utca és a Madridi utca között már korábban lezárták mindkét irányban a külső sávot. A Káposztás-Megyer, illetve Újpest központ felé közlekedő 20E, 30-as, 30A és 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat Angyalföld kocsiszín megállóját előrébb a Lepstük Mária utca elé helyezték. Ezekkel tudtam most szolgálni, jönnek a roma hírek nem sokára, előbb zene.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Csodaszép reggelt kívánok minden kedves Dik Rádió hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jó voltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. A mi zenéink változatosan. Rádió Dik.

0: Rádió D. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8-at üt az óra, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Felfüggeszti a hormuzi szoros katonai védelmét az Egyesült Államok. Donald Trump váratlan bejelentést tett a hormuzi szorossal kapcsolatban. Állítása szerint ugyanis jelentős előrelépés történt az Iránnal folytatott tárgyalásokon. Az amerikai elnök idéglenesen felfüggeszti a kereskedelmi hajók védelmét biztosító katonai műveletet. Az amerikai elnök a True Social felületén jelentette be, hogy az Egyesült Államok idéglenesen felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított katonai műveletet. Trump a bejegyzésében azzal indokolta a döntést, hogy a teheráni vezetéssel zajló egyeztetések bíztató irányba haladnak. Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a szabadságprojekt rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető-e és aláírható-e, fogalmazott az elnök. Trump hozzátette, a döntésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Iránnal szemben korábban elért amerikai katonai siker is. Az amerikai elnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Project Freedom néven műveletet indít a hormuzi szoros térségében. A program célja az volt, hogy védelmet és katonai kíséretet biztosítsanak azoknak a kereskedelmi hajóknak, amelyek az útvonal lezárása miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl térségében rekedtek. Most pedig elmegyünk zenélni, és 8 után jövök hozzátok vissza, ugye jön a program ajánlás.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Liszt gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigány együttes, Bihari János és társai játékára. Volt ebben a nemzetközi gyökerű és eredetileg katonák verbúválására szolgáló Cigányok játszott a magyar nemzeti zenében. Ebben a Style Hongroában valami olyan egyedi és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket. Beethovent, vagy pedig Brahmsot, vagy Johann Strauss is, de a századfordulón szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta Cigáne című hegedű darabjában Maurice Ravel. Liszt gyűjtötte a Cigányok játszotta dallamok nyomtatott gyűjteményeit, csak úgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat. Bekérte Mátrai Gábornak, Cseke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interpretációs szerepéről szóló írásait is. Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a szakemberek cáfolták azt, az elsősorban Franciaországban élő elméletet, mely szerint a magyarországi cigányok játszotta. Cigányzenének nevezett muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. Mátrai német fordításában megküldte Lisztnek a Magyar zene és a magyar cigányok zenéje című dolgozatát 1853-ban. Ez és a rávonatkozó levelezés elveszett. Egy magyar muzsikus a reformkorban, utószó Mátrai Gábor a muzsikának közönséges története és egyéb írások reprint kiadásához. Hogy Lisztet Mátrainak írott, idézett levele után mi és mikor késztette arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét, és elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei, rejtély. Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéshez élete végéig ragaszkodott. Ez a Style Hongroise-nak mondott magyar cigányzene valójában se nem indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok többnyire magyar urak szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi, Befordultam a konyhára kezdetű versenyek megzenésítése, melynek során egybefortak a cigányegyütteseknek a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó előadási sajátosságaival, modorosságaival. Liszt nem filozófus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében akárcsak a rokon szellemű, félig magyar költő Nicolas Lenau munkáiban a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy megtestesítői voltak. Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékáit, elbűvölte kreatív virtuózitásuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden kedves drága Wecker hallgatónak, én még mindig Maka Gyuszi vagyok, és jön a programajánló. Egy nagyon izgalmas színházi előadást hoztam el nektek a Víg Színház kínálatából, melynek címe igazából komédia, és ez egy robotika. Tehát, hogy ugye

illúziók keltően is utánozzák az emberi viselkedést, humorérzékkel egyáltalán nem rendelkeznek. Ám egy napon a TV stúdióba ellátogató ifjú író az egyik meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az előadás időtartama 2 óra 55 perc, és természetesen van benne egy szünet. Az előadás rendezője Szabó Máté, és nézzük akkor a szereposztást. JC Triple Three, Varga János Sára. Adam Transmith, Kovács Tamás. Chandler Tate, Méhes László. Carla Pepper Blom, Patrick Andrea. Lester Trainsmith, Lukács Sándor. Prim Spring, Vaskovics Andrea. Trudy Flute, Radnai Csilla. Doktor, Telekes Péter. Anya, Majsai Nyilas Tünde. Fiú, Szántó Balázs. További szereplők még Mezei Ábel, Gyújdó Divona, Nádas Zalán és Jónás Roland, illetve a rendező külön köszöni a közreműködését Balázsovics Editnek, Hegyi Barbarának, Kovács Patriciának, Szilágyi Csengének, Gyöngyösi Zoltánnak, Kern Andrásnak, Rudolf Péternek, ifja Vidnyászki Attilának és Wunderlich Józsefnek. Szóval Víg Színház kínálata igazából komédia. Szerintem lessétek meg. Most pedig nem sokára jövök vissza a friss közlekedési hírekkel itt az FM 100.

0: Rompodrom 100.3 Rádiódi. Utaz a Dik Rádióval.
1: Hamarosan 8:30, ez nem jelent más, mint hogy jönnek a közlekedési hírek. Felújítás miatt a 4. kerület Munkásotthon utcát lezárták a Lepstük-Mária utca és az István út között. Lezárták az 5. kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani gázvezeték építése miatt. Lezárják a 6. kerület Paula Jede utcát építkezés miatt napközben. Lezárták a 6. kerület Szondi utcát az Ötvös utca és a Terész körút között felújítás miatt. A 7. kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És végül, de nem utolsó sorban, lezárták a 7. kerület Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között méghozzá felújítás miatt. Na most pedig jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3-on.

0: Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a

0: 100.3 Rádiódikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mivel folytatjuk?
1: A mai nap folyamán kettőt szakmát szeretnék egybevetíteni, ugyanis ezt nagyon sokan összekeverik, még cigányberkeken belül is, ugyanis ez két népcsoportra is oszlik, és ez két foglalkozás. Az egyik az, hogy grasztári.
2: Grasztári.
1: Így van. Ez azt jelenti, hogy lovász. És a másik pedig az, hogy lovári.
2: Lovári, igen, mint a nyelv.
1: Igen, mint a nyelv. Viszont ugye, mivel ló benne van, itt Magyarországon sokan ezt hiszik, hogy ez a lovász. Pedig a graszt szó a ló, tehát grasztári, ez a lovász. És a lovári, ugye mivel lóvé, ezt sokan ismerik, ez a pénzes cigány. Tehát a grasztári a lovakkal foglalkozott, a lovári pedig a pénznemekkel.
2: Aha, tehát grasztári a lovász, aki pedig a pénznemekkel foglalkozik, ő a lovári.
1: Így van, szitjvászlas esze.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik. Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Armandóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 rádiódik.
2: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jön még egy utcsó hírmorzsa, aztán jön a süsfelnap itt az FM 100.3-on. Peller Marian és Peller Anna közösen hozták meg életük egyik legnagyobb döntését. Míg előbbi majdnem 9, utóbbi kereken 10 évig vezette az RTL reggelit, most viszont bejelentették, hogy távoznak a műsorvezetők közül. Peller Marian és nővére Peller Anna váratlan bejelentéssel álltak elő múlt héten, szerda reggel. Kiderült, hogy egy évtized után búcsút intenek az RTL reggeli vezetésének. A nővérek közös posztban árulták el, mi az oka, hogy ezentúl ők nem ébresztik korán reggel a nézőket a csatornán. 2020 óta végképp tudatosíthattuk magunkban, hogy a változás állandó része az életünknek. Mi pedig pontosan tudtuk, hogy a 2026-os év talán még az eddigieknél is turbulensebb, izgalmasabb lesz számunkra. Hiszen mindkettőnk szívében megszületett a döntés, hogy vágyódunk a munka területén is némi változásra. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy édes teherrel kevesebbet vállalunk mostantól, mert mindkettőnknek annyi feladat és lehetőség jött be az életébe, Annának a sorozatforgatással, az újabb és újabb színházi főszerepekkel, nekem a saját lélekközösségem tartalmainak és felületeinek építésével, amire nagyon vágytunk, de pontosan éreztük már egy ideje, hogy valamit le kell tennünk. Nehéz volt meghozni ezt a döntést, de a hajnali kelések és az RTL reggeli nézőinek ébresztése mostantól nem lesz az életünk része. Osztották meg a miértekkel kapcsolatban. Mindkettők szíve tele van hálával és szeretettel. Anna kereken 10 évet, én pedig majdnem 9 évet töltöttem ezzel a csodálatos csapattal. És bár előfordult, hogy a korán kelés és a kevés alvás néha kissé megnehezítette a reggeleket, mégis szívünket, lelkünket beletéve együtt a készítő csapattal, mint egy nagy család játszottuk végig ezt az időszakot az RTL képernyőjén. A közös televíziós műsorvezetéssel testvérként gyerekkori játékos álmunk vált valóra. Végtelen szeretettel ölelünk minden RTL reggelis családtagot, találkozunk még, ezt ti is tudjátok. És ugyanúgy határtalan szeretettel ölelünk mindenkit, aki szeretett velünk ébredni. De azokat is, akik nem szerettek annyira. Ha azonban úgy éreznétek, hogy szeretnétek látni vagy hallani bennünket, továbbra is láthatjátok Annát a mi kis falunkban, vagy számos színház zseniális darabjának szerepeiben, a szinkron szerepeiről nem is beszélve. Engem pedig, Marian vagyok, és igen, ketten vagyunk, megtaláltok a Lélekközösség YouTube csatornáján, a Lélekközösség klubban, amelynek végre teljes energiámat szentelhetem, a Sláger FM-en, a rendezvényeinken és a regényeimben is. Meg persze ott van az Így jártam a nővéremmel podcastünk is. Köszönünk mindent, szeretünk titeket. Zárták posztjukat a reggeliből távozó Peller testvérek. Na, most viszont én is búcsúzom tőletek, igaz, én nem sok időre, ugyanis 9 után jövök vissza Zsuzsival karöltve, és jön a
3: vagyom.

Rádiódik. Rólunk neked.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján, titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi

0: szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt listavezetőjét az új kormány megalakításával. Orbán Balázs 8 év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról. A továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon. Hangsúlyozta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltai András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. 2025 első negyedévéhez képest 64%-kal nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma, derül ki a KSH friss adataiból. Összesen 9291 lakásra adtak ki engedélyt az első negyedévben, ami több éves csúcsnak számít. Utoljára 2022-ben volt ennél magasabb érték. A jelentős emelkedés hátterében a piaci szereplők szerint az otthonstart államilag támogatott lakáshitel 2025 őszi bevezetése is állhat, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési projektek felfutása. A fővárosban az új projektek több mint fele a 9. kerületben valósulhat meg, míg a 13. kerület 777 lakással szintén kiemelt szereplő. A megyei jogú városokban 92, a kisebb városokban 80, a községekben pedig 99%-os növekedést mértek az engedélyezésekben. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehérház sajtótájékoztatóján többik között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10 a kialakult helyzet összefüggésben vesztették életüket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: hogy a szívem egy legényét.
1: 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
2: 9 óra múlt 15 perccel, csütörtök van, és május 7-e, kicsit borult az ég, de szép idő van. Jó reggelt kívánunk!
3: Hello, jó reggelt! Este esett az eső, ám hallottam.
2: Igen.
3: Csepereg.
2: Csepereg az eső, igen. Lefolyik az arcomon. Nekünk ma volt az első, hát illetve tegnapról már a viradólag az első éjszaka, amikor bukóra hagyott erkély ajtó mellett aludtunk.
3: Igen, bátrak vagytok, aztán nehogy ide behoz nekem te is itt a izét.
2: Figyelj, olyan, nekünk van olyan, nem, nekünk méri a lakásba, jó mondjuk éjszaka nem keltem föl megnézni, de nem, mert el is van húzva a függöny, meg mindent, tehát tudod mennyi levegő jön be, mintha most én innen elkezdenélek fújkodni téged. És nálunk ugye olyan a lakás, hogy kiírja, hogy mindig, hogy hány fok van. És gyerekek, ilyen még talán idén nem is fordult elő, bármilyen meleg volt napközben. Ma reggel fölébredtünk, 6 órakor 26,5 fok volt a lakásba. Úgyhogy ne aggódjál, nem fáztunk meg éjszaka szerintem. Ha reggelre 6 órára 26,5 fokot mért a lakás, akkor nem hiszem, hogy, hogy úgy éjszaka sokkal-sokkal hidegebb lett volna. Szóval igen, most ez olyan füllet levegőt érzek én amúgy, emiatt az eső igen. Miatt, de meleg is
3: ilyenkor
2: van,
3: mindig
2: de
3: tudod,
2: nincs
3: mit érzel, várakozik a természet az esőre. Lesz?
2: Elvileg igen, azt írja, hogy zápor és hidegfront erős széllel, de ez a hidegfront, ez igazából ez most csak szerintem mint égi jelenség, vagy mint időjárási jelenség jelenik meg, mert nem hűl le a levegő, tehát ugye a hidegfront az általában hoz magával egy, mit tudom én, 5-10 fokos lehűlést, nem hűl le, holnap is 24 fok napsütés, szombaton már nyárias. 28 fok.
3: Jaj, nagyon
2: tehát,
3: jó.
2: Most igazából nincsen
3: ez alatt már le lehet barnulni, le lehet égni, úgyhogy aki félti a bőrét, azért vigyázzon
2: a
3: óvatosan.
2: Bőrit.
3: Nem is tudom, hogy a strandok azok mikor nyitnak.
2: Júni eleje, azt hiszem, igen? De mindjárt megnézem.
3: Akkor,
2: de valamikor
3: akkor nem, még most nem kell készülni.
2: Pont valamikor, szerintem pont a múlt héten a Vekkerbe beszéltem erről, hogy júniusban nyit valamelyik. Na mindegy, mindjárt megkeresem.
3: Na, kíváncsi vagyok.
2: Időjárás, amit csak egy mondat, hogy jövő hét hétfőtől viszont minden nap esőt ír, és ott egy keddi hidegfront viszont tényleg hoz lehűlést, tehát az addigi 26-27 fokból visszahülünk 20-ra. Na, tehát
3: Az ott már jelentős lesz, igen.
2: A mai napi rekord amúgy Tiszaroffon volt 2003-ban, 35 fok volt ezen a napon. Úgyhogy 23 évvel ezelőtt, igen.
3: Az komoly.
2: Igen. Na, bocsánat, mielőtt tovább nem csak annyit hagyáruljunk el, hogy egy icipicit új, hogy is mondjam, metodikával fog működni a süsfelnap, olyan értelemben, hogy miután lebeszéltük itt a magunkét, el ne kapcsoljatok, mert egy pár zene után ismét visszajövünk ebben az órában. Jó?
3: Tehát egy picit sűrűbb ilyen zenékkel tűzdejük meg zenékkel, innentől kezdve a süsfelnapot.
2: Így van, tehát így mindig óra elején és ilyen fél után fogunk megjelenni, jó? Tehát ez egy picit ilyen újítás lesz az eddigi megszokottakhoz, hogy általában ugye megjelentünk ilyen 19:40 között, úgy óránként, és akkor egy 20-25 perc beszéd után elmentünk, és egy óra múlva jöttünk vissza. Na most nem, most minden óra elején jövünk, illetve olyan fél után, tehát most is ugye 19:40 múlt, úgyhogy 9:30 után jövünk majd vissza. Még nem megyünk most el, csak mondom, így van, ne kapcsoljatok el. Na most mond Zsuzsán, bocsánat.
3: Mondom. Figyeljetek, tadám, finomított reggelikről szeretnék beszélni, illetve nem finomított reggelikről, tehát olyan reggelikről szeretnék beszélni és felhívni a figyelmet, amelyek nem ajánlottak cukrosoknak. Azért érint most engem ez kicsit közelebbről ez a téma, mert sajnálatos módon a közeli barátnőmnek a 12 éves kisfiánál egyes típusú cukorbetegséget állapítottak meg, és hát ez egy ma már Istennek nagyon jól kezelhető betegség, a cukorbetegség, de azért azt gondolom, hogy oda kell figyelni a jelen

0: tehát az utolsó napok történései voltak, és hát egy elképesztő magas cukrot mértek végül a kisfiúnál, másfél hétig kezelték, beállították, helyre rakták. Nagyon jó alternatívák vannak már arra, hogy a cukorbetegséget hogyan mérjük, hogyan kezeljük, tehát már vannak ilyen beépített pumpák, akkor vannak ilyen okos tapaszók, amik össze vannak kötve a telefonoddal, hogy mennyi szénhidrátot. Aha, és akkor az méri egyébként az inzulin értékedet, méri a cukrodat, mennyi, és akkor ráküldi az okos telefonodra, hogy hogy áll a szénhidrát beviteled, ehetsz-e még, vagy mit tegyél. Tehát egy ilyen tök jól befuttatott rendszer. Most már ezeket be lehet szerezni patikába, szóval nem egy ilyen... Nem, szóval jó de dolgok, jó alternatívák
1: nehéz,
0: vannak.
1: Nem ütközik nehézségekbe.
0: És hát ugye innen jött az, hogy beszélgettünk, hogy akkor most mérni kell, tehát mindent ki kell mérni, de azért akinél még nincs fent a cukorbetegség, azért a cukorbetegségnek is vannak előszobái, tehát hogy nem is feltétlenül vagy még cukorbeteg, de vannak annak is bizonyos jelei. De én most inkább az ételekről szeretnék egy kicsit mondani. Igen, tehát vannak azok, amiket el kell kerülni, például a finomított szénhidrátok, ezeknek az ételeknek a szénhidrát tartalma, a fehér kenyér, a fehér rizs, vagy a finom lisztből készült pékáruk gyorsan felszívódik, így hirtelen vércukorszint emelést okoz, tehát ezeket ne együk, mivel kevés bennük a rost, nem biztosítanak tartós teltségérzetet, ami könnyen túllevéshez is vezethet. Aztán, amit még érdemes kerülni, ezek az édes péksütemények, ezek jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot, telített zsírt, kalóriát tartalmaznak. Úgyhogy ezek az összetevők nem csak a vércukorszintet emelik meg nagyon gyorsan, hanem hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz is. Tehát akik fogyókúráznak, azok is kerüljék. Vagy ilyenek a cukros italok, az üdítők, az ízesítette.
1: Amúgy a cukormentes is, szerinted? Tehát ez a zéro, meg most megjelent azt hiszem a Pepsinek vagy a kólának, nem tudom pontosan, hát a két nagy kóla cégnél valamelyiknél egy koromfekete üvegű és arany, hát nem is arany, hanem ilyen bronzos betűvel van ráírva. Koffeinmentes. Koffeinmentes.
0: Nagyon érdekes, tényleg jó a kérdés, amit felteszel.
1: Ilyen mindenmentes.
0: Mert a minap nálunk járt édesanyám, és én pont az asztalra letettem egy ásványvizet, ami ízesített és light, és felhívta a figyelmemet arra, hogy a diabetológusa nagyon óvaint ezektől az üdítőktől, és hát most én behoztam, mert jó, mondjuk én nem vagyok cukorbeteg, de állítólag ezekben is, tehát hogy nem jó, nem jó, nem akarom most, nem akarok belemenni, mert nem vagyok...
1: Az, ami előtted van, arra
0: az, ami előttem van, igen, ez rohadtul nem jó, bár azt írják, hogy 0%
1: pont azt látom, igen,
0: hozzáadott cukrot tartalmaz, de kamu. Ezeket az édesítős szeres üdítőket inkább azt mondják, cseréljük le vízre.
1: Mi volt régen, azt tudod, itták úgy az asszonyok a kávét, a cigányasszonyok, emlékszem, jöttek hozzánk is vendégségbe, és akkor kínálták őket kávéba, és akkor cukrot kérsz, vagy...
0: Vagy pötyit?
1: Pötyi! Az a cigányasszonyok így hát, itták, tudod?
0: Nagyon érdekes ez, mert ahogyan fejlődik az orvostudomány, egyre több mindent kutatnak ki, és lám-lám, most már a diabetológus is azt mondja a cukorbeteg édesanyámnak, hogy ezek a light üdítők sajnos nem jók, úgyhogy ezeket mellőzni kell.
1: Én valami, bocsánat, csak annyi, hogy én a zero Pepsit szoktam mindig inni mindenhol, mert nekem is a cukros, akár legyen az egyik márka, akár a másik, nagyon-nagyon cukros már. Nem tudom, hogy régen
0: nagyon
1: is ilyen volt, mert nem emlékszem,
0: igen,
1: nyilván, hogy 20 éve mi volt.
0: Igen.
1: De ma valamikor, nem is tudom, egy étteremben voltam talán, és véletlenül cukrosot kaptam, rendes kólát kaptam.
0: És ugye mennyire kiérezni azt az ízt, hogy mi a különbség?
1: De nem vitettem vissza, mondom, nem leszek, mondom, ilyen kis díva, de hallott, belekortyoltam, és így
0: tudom.
1: Mondom, ez mondom, biztos nem zero, mert ez olyan, mint hogyha egy ilyen kis...
0: Karamelt innál.
1: Igen, kis tége, egy cukrot így beleöntöttek volna a pohár kólámba.
0: Erős,
1: és tök
0: igen.
1: Jó volt, mert jéghideg volt, de ugyanakkor annyira édes volt, igen, hogy így mondom, ez nagyon gáj.
0: El tud egyébként az ember szokni ezektől. Vagy itt vannak például, amit még nem ajánlott reggelire enni, mert megfeltolják a cukrot, az édesített reggeliző pelyhek, vagy a telített zsírokban gazdag ételek, mint a vaj, a zsíros húsok, vagy a tejszínes szószok, hát mondjuk reggelire.
1: Reggelire érdekes. Mondjuk majonéz. Mondjuk, tehát hogy azért azt úgy ritka.
0: De itt ide tartoznak, szóval hát ne együnk egy semmit reggelire, végül kiderül. Békön, kolbász, vagy éppen persze. A felvágottak, gyakran nagyon sok sót és telített zsírt tartalmaznak, de tényleg eljutunk odáig, hogy

0: Hát ne együnk semmit.
1: Ne együnk. Én amúgy képzeljétek el, pont most a műzliről jutott eszembe, vagy gabonapehely, teljesen minden minek nevezzük. Ezer éve nem ettem. Sem reggelire, sem vacsorára, sem semmikor sem. Ezeket a, hát most nem tudom kikerülni a nevüket, például nekem a nagy kedvencem volt a Sini Mini. Az a fahéjas.
0: Hát az édesített gabonapelyhek.
1: Hát az, de fahéj ízű is nagyon finom. És valamikor szóba jött ez otthon, és feleségem lement másnap vásárolni, és hozott nekem. Úgyhogy most nekem van otthon, képzeljétek el. És én mostanában szoktam belőle néha-néha egy-egy kicsi kis, ez a kis tányérkába enni, kis
0: hát
1: tejjel.
0: Hát hazudnék, ha én azt mondanám, nem. Hogy a gyereknek azt a csokis gabonapelyhét nem szoktam néha megrákcsizni.
1: És az annyira tényleg olyan, az még régi íz, tehát hogy azért úgy tényleg legalább egy 10 éve nem ettem ilyen, se Sini Mini, se van ez a csokapik, mit tudom én, mik vannak, már minden ízesítésű van, és 1000 éve nem ettem, és olyan visszajött, hogy úgy, na, ez még úgy olyan, mint a régi íz, tehát nincs úgy nagyon se nem édesebb, se nem keserűbb, se nem más.
0: Hát minden esetre én most elmondtam, hogy cukor miatt mit ne együnk reggelire, én azt mondom, hogy azért nézzetek utána, hogy mit ehettek inkább reggelire, én most elmondtam a tiltólistát, ti meg majd járjatok utána annak, hogy mi az, ami ajánlott, megjavasolt a reggeliben.
1: Igen. Na és ahogy mondtam, ugye az új metódus alapján most jön egy Gypsy King, egy Mr. André, Babi és Mizó, utána pedig visszajövünk olyan 9:30 után 6-7 perccel, úgyhogy ne kapcsoljatok el.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi nem süt el ócskapoént. Sem rozsdás puskát. Süss fel nap, 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9 óra 38 perc van. Ahogy ígértem, vissza is tértünk hozzátok az új szerkezet alapján. Ahogy mondtam, megszólalunk egyszer óra elején, és így kb. Fél után valamivel, hát most egész pontosan ugye 8 perccel múlt fél 10. Jó reggelt ismét!
2: Sziasztok! Újra itt vagyunk. Az időjárás olyan, amilyen...
1: Szép! Amúgy szép? Nem nincs rossz idő, mert
2: nincs.
1: Én, aki fázós típus vagyok, egyszer pólóba és farmerkabátba, vagy farmi az, hogy megyek, farmerjekibe vagyok.
2: Valójában? Vagy
1: kutya kakiltod, és így néz téged közben, és így szemez veled,
2: enyém
1: és így erőlködik, tudod? Na most olyan az ég volt.
2: Enyém elmegy, elbúj.
1: A legtöbb kutya olyan cuki ez bennük, hogy így leülnek, kakik állnak, és így néznek téged.
2: Nem, hát azért néz, hogy el ne hagyd. Engem legalábbis azért néz, itt ne hagyjál. Hát várd már meg azt a 3 percet, vagy 2 percet, amíg kitojom.
1: Igen, szóval, na mindegy, szóval ilyen most az ég volt az én szememben egy picit. Igen, tudom, elég furcsa és undorító példát hoztam föl, de nekem most egy kicsit ilyen ez a napsütés,
2: hogy
1: így van is, de olyan ilyen. Na, mindegy.
2: Na, szeretnék elmesélni valamit neked, Gyuszi, meg a kedves hallgatóknak, ami a tegnapi nap folyamán engem úgy egy kicsit úgy fölbosszantott, vagy hát nem tudom.
1: Igen, azt hittem, a fölbe után más fogsz mondani.
2: Fölbosszantott.
1: Igen.
2: A kirándulásokat szervezik már az iskolákban, jövő hónapban már, hát azért már köztudott, hogy június 20-án bezár a suli. Igen, elindul, és minden egyes zárás előtt azért vannak kirándulások is, a kirándulásokat szokták szervezni. Na most nálunk az a szituáció áll fenn, hogy mivel alsós gyerekekről van szó, harmadikos gyerekekről, ezért a tanárnénik beindultak a szervezésben, és úgy gondolták, hogy, na hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz erre, úgy gondolták, hogy egy 3 napos ottalvos kirándulást így betolnak, betolnak nekünk, meg a
1: gyerekeknek.
2: Aha, igen.
1: Ez meleg.
2: Igen, még egy osztályt visznek magukkal, illetve hát nem csak ők, hanem azoknak az osztályfőnökei és tanítói, tehát így 4 tanárnéni indulna el 200 kilométerre Budapesttől egy Baranya megyében lévő, egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen parasztházba, ahol mindenféle kézműves foglalkozások vannak, programok. Egyébként maga az ötlet és a program az nagyon gazdag, az nagyon szimpatikus, de mondom, hogy mi az, ami nem szimpatikus. Eleve nem szimpatikus az, hogy 200 kilométerre leutaznak. Tehát ez egy
1: hát hosszú... vonattal, az egy 3 óra.
2: Így, ahogy mondod, igen.
1: Usadsz
2: majd
1: fel.
2: Aztán ott, hát ugye erre az egészre 4 tanárnéni van, tehát 2 osztály. Az azt jelenti, hogy egy osztályban vannak mondjuk 27-en, 30-an, 2 osztály gyerek. Az 60 gyerek, 4 tanárnénire. És a tanárnéni kikötötte, hogy szülők már pedig kísérőnek nem mehetnek. Ez nekem egyébként azért is furcsa, mert amikor mi gyerekek voltunk...
1: Ugyanezt akartam mondani.
2: Mindig jöttek kísérő
1: szülők. És nekünk, hál' Istennek, mindig olyan szülők jöttek, akik a legjobb fejek voltak.
2: Igen.
1: És imádtam, hogy mindig lehetett oda menni, hogy mit tudja, Klári néni? És akkor ők
2: ugye?
1: Mindig faimba segítettek is a kiba.
2: Ja. Igen, ja, ők nem voltak tanárok, de
1: így
2: ők
1: van,
2: szülők
1: van.
2: Voltak, kísérők voltak. És a másik pedig azt gondolom, hogy az aggályom még ezzel kapcsolatban az, hogy azért csak 4 nő, tehát, hogy egy férfi kísérő sincsen velük, nekem nem tudom. Ez olyan kicsit rossz érzés szül. A másik, mivel hogy ez tanítási napon lett szervezve ez az osztálykirándulás, ezért hát úgymond kötelező, de mégsem lehet kötelezni egy fizetős programot, mert hogy ez a program, ez a 3 nap, ez összességében egy 36 000 forintot visz magával.
1: Aha. Hát végül is nem vészes.
2: És abban nincs még költőpénz.
1: Tehát, mikor van?
2: Étel van, igen, aha. Tehát ott abban a vendégházban, ahová mennek, ott van konyha, ott van személyzet, ott van főzés, bár még nem derült ki senki számára az, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik mondd már ki.
1: Étel intoleránsak?
2: Köszönöm.
1: Ja.
2: Ezt vártuk volna reggeli.
1: Étel intoleranciában
2: azaz,
1: szenvednek.
2: Köszönöm. Na. Étel intoleranciában. Tudod, igen. Hogy bármikor kimondom, csak itt a rádióban nem. Szóval, hogy azoknak a gyerekek, gyerekeknek még ez kérdőjeles, hogy mit fognak enni, és ki főz, és hogyan főz. Na minden esetre...
1: Na, bocsánat, árba akkor függetlenül sem annyira vészes, gondolom téged sem ez a része bosszant feltétlenül, mert 36 napi 12...
2: Nem.
1: Nem vészes azért. Valójában, a mai világban nem vészes, tudod, ez az ár szerintem.
2: Még engem nem is, de vannak azért olyan gyerekek az osztályban, akik nem feltétlenül tehetik meg azt, hogy mondjuk jön, hárman vannak testvérek, mondjuk mellette az egyik családnál most éppen érkezik egy kisbaba, tehát egy kisbabát várnak. Azért,
1: hogyha ott azért számít ez, igen.
2: Hát, hogyha úgy körülnézek a családba, főleg, hogyha két gyerek van, és mind a két gyerek elmegy egy ilyen kirándulásra, és ez csak kirándulás, ez még nem nyaralás, ez egy háromnapos kirándulás, akkor két gyerek esetében úgy elgondolkoztató a helyzet, hogy két gyerekem lenne,
1: az 70.
2: Hát az mindjárt vissza kézből 70,
1: mindjárt
2: igen.
1: 70, és közben ti is otthon vagytok az uraddal, nektek is enni kell, stb. Hát igen, de senki nem mondta sajnos, igen, sajnos ezek a kötelező programok, ezek mind jó, így nézve igazad van, így nézve drága. Most én abban gondoltam belőle, hogy magam részére gondolkoztam, hogyha valaki engem elvinne inni, enni, meg ide-oda, és mondjuk csak 36 ezerembe kerülne, az úgy azt mondanám, hogy oké. Okay.
2: Mivel ugye itt az osztályfőnökünk azt arra figyelmeztetett, hogy ez a program kötelező, mert hogy tanítási időben van, ezért én egy kicsit utána néztem, és utána ástam magam, hogy mennyire lehet kötelezni embereket arra, hogy, hogy mondjuk egy ilyen tételt kifizessenek, és bizony nem lehet kötelezni, tehát így csak ezt szerettem volna elmondani azoknak a szülőknek, akik mondjuk nincsenek tisztában a jogaikkal, hogy ezért utána néztem, tehát hogyha tanítási napra esik a kirándulás, akkor az iskolának kötelező biztosítania azoknak a gyermekek számára a felügyeletet és a tanulás lehetőségét az intézményen belül, akik nem vesznek részt a kiránduláson.
1: Tehát nagyon egyfajta fontos. Napközi jelleggel, vagy hogy mondják
2: igen,
1: ezt, amikor
2: tanítási időben, igen, akkor vagy be kell tenni őket egy
1: másik osztályba,
2: akik éppen nem kirándulnak, vagy az intézménynek biztosítania kell azt, hogy a gyerek, mert hogyha a szülő dolgozik, vagy hogyha nem tudja igazolni, vagy orvosi igazolással, vagy pedig szülői igazolással tudja igazolni ezt a három napot, ha maradt még esetleg.
1: Igen.
2: A másik...
1: Hát még mennyi? Hát mondjuk igen.
2: Hát igen, és hogy hát amennyiben a gyermek nem megy el a kirándulásra, és az iskolában szervezett ügyeleten, tanításon sem vesz részt, akkor az mulasztásnak számít, úgyhogy ezt a szülőnek vagy az orvosnak kell igazolni, ezt már mondtam.
1: És igazolatlannak meg nem jó, mert azért mégiscsak három nap. Ami inkább engem zavar ebbe, amit elmondtál, ami tényleg
2: hát ugye,
1: engem sem nyugtatna halálra. Igen, pláne úgy, hogy igen, 200 kilométerre.
2: És akkor, hogyha mi van akkor, hogyha a gyerekem mondjuk nem érzi jól magát, vagy bármi történik ott, akkor nekem autóba kell ülnöm, azt le kell furikáznom érte 200 kilométerre. De hát ilyen ne legyen senkinek meg. De én már hallottam, hogy volt ilyen.
1: Hogy
2: a másik,
1: volna,
2: ami
1: persze,
2: nagyon fontos kérdés a kirándulásokkal kapcsolatban, biztos előfordult már azokkal az emberekkel, akik most hallgatnak minket szülőkkel, hogy az osztályfőnök kijelentette, hogy XY-t nem viszi magával az osztály.
1: Ez én voltam. Tényleg.
2: Mivel ez én voltam. Na ne.
1: Ez én voltam. Hát most anyám élne, el tudnám mondani, hogy ez én voltam. Behívták anyámat, és megmondták, hogy nem szeretnék a többieket büntetni emiatt, úgyhogy őket elviszik kirándulni, de a Maka Gyulát nem.
2: Na akkor elmondom neked, Gyuszi, hogy ezt nem tehették volna meg veled. Nem is vittek?
1: Nem.
2: No!
1: Istenem.
2: Nem. Hivatalosan nem zárhat ki senkit az osztálykirándulásból az osztályfőnök, hiszen a diákoknak jogában áll részt venni ezeken az eseményeken. Még akkor is, hogyha kezelhetetlen gyerek voltál, viszont alapos indoklással és közös megegyezés útján megoldást hát, lehet találni a felmerülő nehézségekre.
1: Szerintem ez volt a közös nevező. Figyelj, én ezeket nem vettem. Most ez azért ezt tegyük hozzá, hogy ma sokkal több ez a jogi dolog, meg mindenkinek már jogai vannak, meg szólásza, mindenki azt mond, meg azt ír, ugye,
2: na jó,
1: akar,
2: de most várjál már, nem lett volna
1: jó?
2: Milyen
1: jó volt ez, nem? Így megmondom, nem jöhetsz. Nem
2: de
1: hiszem,
2: mi,
1: nem
2: lett volna jó, hogyha van jogod, és akkor azt mondják, hogy hát nem jöhetnél, de muszáj vagyunk elvinni, mert különben a jogaiddal élve majd beperelsz minket.
1: Ne, figyelj, nem, mert igazából egy, nem szerettem annyira kirándulni. Kettő, igazából ez történt, hogy ezt mondták anyámnak akkorben, hogy hát igazából nem szeretnék, hogyha én jönnék, mert hogy bomlasztom a társaságot, igen. Én anarchista vagyok, és nem tudom.
2: Igen,
1: hát nem ezzel a szavakkal
2: ezeket.
1: Gondolom, mert
2: igen, de egyébként pontosan
1: nem, de...
2: ezeket szokták írni, hogy, tehát, hogy ezért nem visznek.
1: Igen, és nem szívesen visznek, és akkor hát anyám meg hazamentünk, megbeszélte velem, meg és akkor mondtam én is, hogy mondom, amúgy is akar menni a fene erre a kirándulásra, és akkor végül a kecske is jól lakott, meg a káposzta is megmaradt. A tanárnőnek is igaza volt, mert nem mentem, megtörtént, amit szeretett volna, és tulajdonképpen én is annyira akartam menni.
2: Szegény Gyuszi, na jó. Szegény, na jó, szerintem vigaszul küldök neked.
1: Még ami poén, hogy volt biciklis túra is, és hát ugye nem tudok biciklizni, de hát ezt akkor gyerekként...
2: Te erőszakosan menni akart.
1: Ne, gyerekként ezt szégyeltem, mert ugye hát mindenki tudott, mindenki ment biciklizni gyerekként. Most már felnőttként, már az elmúlt mit a 20 évben vállalom, érted? De azért, mit tudom én, 8-10 évesen nem vállalod ezt olyan büszkén, hogy te nem tudsz biciklizni. És ugyanígy volt, most ez erőjutott eszembe, csak ezt gyorsan elmondom, tanítási nap, de hogy nincs tanítási nap, mert csodaszép idő van, Újpesten jártam ugye izébe, kimegyünk ide Káposztásmegyer és környékére, és akkor bicikli túra holnap. Így mondja a tanárnő, mindenki,
2: te nem jössz!
1: Én ültem a...
2: Ültem
1: a padsorba hátul, így ültem, mondom, anyámnak szólnom, hogy írjon igazolást holnapra valami kamuról, mert mondom, ez ciki. Oda ezek vittek volna, mert hogy csak egy napos, vagy hát tanítási alap, mit tudom én, 9-től, mit tudom egyig, most mit tudom én, érted?
2: Na bezzeg, oda vihettek
1: és ott Újpesten
2: volna.
1: Belül ráadásul, ugye hát Káposztásmegyer ott van Újpest mellett, tehát hogy oda mentünk csak
2: de
1: volna suliból.
2: De miért mondhatod volna azt, hogy hát neked nincs biciklid?
1: Az is ciki volt.
2: Igen.
1: Tudom, persze, nem lehetett ilyeneket mondani, mikor kérdezték, hogy te erre szoktál biciklizni. Nem mondom erre, arra.
2: Jó, és azóta tudsz már?
1: Hát egyenes át.
2: Jaj, Istenem,
1: nem
2: na
1: mennék,
2: jó.
1: Nem biciklizné hát főleg nem izén.
2: Azóta se tanultál
1: például itt
2: meg.
1: Például az alkotáson, hát az izé 82 kocsi között, dehogyis.
2: Pedig azért ne haragudj, de a cirkuszba lehetett volna még ilyet szólni. Mert azért cirkuszba lehetett volna egy kicsit annyi benned, hogy megtanulsz biciklizni, de egy kerekűvel.
1: Persze, egyből egy kerekűvel. Persze.
2: Hogy hát hívják azokat, te tudod?
1: Monocikli, egy kerekű.
2: Monocikli. Jaj, de jó.
1: Hát a Jocika, a Richter Joci, hát az akart, hogy

0: csinálták ugye a zsokkészámot, hogy én is pattanjak fel a lóra, meg ilyenek.
1: Látod.
0: Persze, persze, ne ott
1: sem. Lovaglás.
0: Ja, az nagyon lassú lett volna, szerintem annál nagyobb esés nem történt volna, mint hogy amit én gondoltam, de hogy szaladok neki a lónak.
1: Jaj, de megnéztem volna.
0: Na, hát a ló meg így nézett volna, tudod, ilyen kidűlt szemekkel csóró. Na jó, szóval, hát igen, én voltam az, akit nem vittek.
1: Ne szomorkodj most már emiatt, én nagyon szívesen elviszlek kirándulni, de a szomorúságodra valami jó kis dalt küldök neked.
0: Jó, köszönöm szépen. Sőt, hova tovább jön ugye az óraközi közlekedés.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne, amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A görögországi romák életéről készítettek riportfilmet az MTVA kisebbségi főszerkesztőségének munkatársai. Horváth Éva és Agárdi Elektra szerkesztők a 300-400 ezer főt számláló kisebbség életével ismertetik meg a magyar nézőket. A dokumentarista eszközökkel forgatott mozi célja egyrészt a görögországi cigányság helyzetének bemutatása volt, másrészt az alkotók a magyarországi körülményekkel is összevethették a látottakat. Az eredmény felemás volt. Amikor egy romát nemzeti identitásáról kérdezték, a görög vagy cigány megjelölés helyett inkább kereszténynek vallották magukat. E meghatározásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a török megszállás évszázadaira nyúlnak vissza. E cigány-görög közös múlt is hozzájárult ahhoz, hogy a hellének egységes nemzetté kovácsolódtak. A többségben nincs előítélet a kisebbség iránt, a forgatócsoport kintléte során diszkriminációval nem találkozott. A film érzékletesen mutatja be a roma társadalomban mutatkozó egyenlőtlenségeket is. Cigány származású tüdőgyógyász főorvos, önkormányzati képviselő is szerepel a filmben. Az Athén mellett lévő Szent Barbara nevét viselő város körülbelül 40 ezer lakosának mintegy 10%-a roma. Ugyanakkor az attikai szegényekről is forgatott a stáb. Életszínvonaluk élesen különbözik a fővárosban lakókétól. Zefiri roma telepén a nyomor és a kilátástalanság volt az úr. A nagymúltú ország nehéz gazdasági helyzetben volt, ennek jeleit pedig a forgatócsoport tagjai utonfélen tapasztalták. Mégis az emberek az itthoninál optimistábban tekintenek a jövőbe, déli temperamentumukkal öntik ki szívüket, de a gyűlölet hiányzik a hangos szavakból. A görögországi romák az országban szétszórtan élnek. A cigány nyelvet családon és közösségen belül beszéli még a fiatalabb generáció is, akik büszkén vállalják a származásukat. Amikor megtudták, hogy romákról szóló műsorban szerepelhetnek, megnyíltak a kamera előtt, s nagy szeretettel vették körül a stábtagokat. Utolsó este egy helyi étteremben a magyar vendégek érkezésekor a zenekar rázendített a Cigányok ideje című Kusturica filmből ismert arra. Az ének az egész Balkánon közismert. Törökök, szerbek, görögök, cigányok ismerik és szeretik. Hallatán béke költözik a szívekbe, s háttérbe szorul a vérzivataros múlt. A bizánci görög kultúra jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig a nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az ibéróni apát állítottak össze 1068 körül.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, csütörtök van, és május 7-e. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Na már 9-kor elmondtam, de ma még azért elmondjuk egy párszor, hogy tudjátok, hogy egy kicsit új struktúra van most itt a Süss fel napba. Óránkénti 2 megszólalásra számítsatok, tehát így óra elején, és majd fél után, tehát minden óra fél után. Tehát ebben az esetben 10:30 után fogunk még majd visszajönni, úgyhogy el ne kapcsoljatok, jó kis zenék vannak közben, és utána jövünk vissza, de majd ezt mindig elmondom, mikor lezárjuk az aktuális témát. Na most egy pici hírecske, hát először is, bár ugyan már nem hallják, mert már bőven elkezdték, ugye 9-kor kezdődött ma is az érettségi, ma van az angol írásbeli érettségi.
2: Tahasítanék!
1: Ott még, tudod mit? Attól én se félnék. Ezen a héten...
2: Hi, how are you? Good morning. What's up?
1: Good luck for the érettségi.
2: Thank you very much. Hát szoktam mondani a győző, thank you very much. A győzőnek menne szerintem az az angol érettségi, abban nagyon hasít a győző.
1: Abba biztos.
2: Győző hát bátyák.
1: Sose felejtem el azt az epizódot, az nekünk baráti társaságban azok ilyen szállóigévé váltak, amikor volt ez az Édes Élet nevű fantasztikus reality műsor, amiben a győző hát aktív szereplő volt, és kim voltak azt hiszem Bécsbe, vagy valahol voltak, és beöltöztek a három testőrnek. Zoli, meg az Emil. És akkor a győző bement egy helyiségbe venni jegyet, valami kiállításra, kijött, és azok eltűntek. De hát megrendezett, de hát akkor ott én sem tudtam, hogy ez megrendezett, tudod, tökre elhittem meg minden. És kijött a győző, és akkor ugye közben ilyen bevágások, hogy ilyen mini riportot ad, tudod, ilyen kis szobába, és akkor én bementem a palotába megvenni a jegyeket, kijövök, és nincsenek sehol. Hogy lehet a főnököt ott hagyni? És így ki volt teljes ideg, és ott körbe ment az emberek között, és figyeld ezt az angolt, köszönés. No. Bonjour! Így kezdte.
2: Te franciának így volt öltözve, most hogy?
1: Jogos. Bonjour, do you speak English? Mondják, igen. Hogy yes. Bementem ide, hol vannak a barátaim? És azok meg így ülnek, néznek rá, és mondja, egyik csaj mondja, és azt mondja, so this is not English. És akkor artotus, pototus, rototus, nem láttátok?
2: Nem
1: vágod ezt a izét, édes élet jelenetet?
2: Ez a jelenet, ezt könyörgöm, kutass fel nekem, küld át.
1: A gyerekek, ez klasszik.
2: Én mindig azt mondom, hogy ha valamit fel akarnak pezsíteni, akkor már be kell rakni a győzőt. Tehát, hogyha uncsi egy műsor, akkor be kell rakni a győzőt. Angolul.
1: Igen. Mert a másik, amikor a Zsolttal, ugye a testvérével lerobbant a kocsi, vagy valami volt, és akkor, hogy a Zsolt apósáé a kocsi. És akkor a Zsolt fölhívja a telefonon, de hogy ő egy szlovák ember, ugye a Zsolt apósa, legalábbis mindegy, így volt az Édes Életben. Igen. És akkor elkezdett a Zsolt is haló, papa! Zsolti! Autó, kaput! Kaput! És akkor a győző meg, jajad már ide! Haló, I am Gyózó! Zsolt brother a Gyózó! Na, Diesel? Yeah, Diesel! Ilyen telefonbeszélgetés.
2: Szerintem ezért szerették a győzikesőt, ezért szerették azt az Édes Életet is, mert tudták hozni a bolondsággal a vidámságot.
1: Figyelj, az Édes Élet, amit most elmondtam, ez a három testőrös, beöltözős, eltűnős jelenet is, hogy ott a győző próbál nem tudom pontosan hol voltak, nem akarok hülyeséget mondani, a főtéren próbál emberekhez oda menni, és francia köszönéssel, de világi. Magyar kérdéssel.
2: Világi.
1: Tehát ilyen, teljes ilyen bábeli zűrzavar, hogy így ezzel a képpel éljek.
2: Külföldre.
1: Teljes mértékben.
2: Gyuszi, mielőtt belekezdesz a témádba.
1: Ja,
2: nagyon fontos, el akarok mondani is egy hírt. Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja.
1: Na, melyik?
2: Nyitottá vált a Keszthelyi Helikon strand. Keszthelyen van. Miután május 1-én elbontották a fürdőhely kerítésének egy részét, ezzel a lépéssel a városvezetés egy korábbi ígéretét váltotta be. A döntést dr. Tóth Gergely keszthelyi civil polgármester jelentette be egy Facebook videóban. A munkálatok során a strand romos kerítésének megbontásával tették teljesen szabaddá területet a látogatók előtt. A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié. Úgyhogy ez nagyon szuper. Úgyhogy a Helikon strandon csak nem 20.000 négyzetméternyi napozófelülette puha zöld pázsittal, ágyas fákkal, játszóterekkel, büfével várja a vendégeit. Nagyon menjetek jó. A Helikon strandra.
1: Tök jó, tök jó. És ha már ingyenes és programot ajánlottál, akkor én is hagy ajánljak egyet nektek. Ugyanis a Roma Produkciós Iroda Alapítvány tisztelettel meghív mindenkit a Nemzeti Színházba 2026. május 16-án este 6 órakor kezdődő 371 csillag című emlékműsorára a Bátorság és Roma Ifjúság napja alkalmából. A Nemzeti Színház 8. alkalommal biztosít helyet az Auschwitz-Birkenaui cigányláger lázadásának méltó megemlékezésére. Az idei előadáson a Törvény árnyékában című táncdráma kerül bemutatásra. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, tehát azt kérik, hogy a részvételi szándékot jelezzük a 371 csillag kukac gmail.com. Tehát a csillagot úgy értsük, hogy csillag, tehát ki kell írni, tehát 371 csillag kisbetűvel kukac@gmail.com. Jó? Tehát szereplők be az Attraction Látványszínház, aztán Angyalföldi Vadrózsa tánc együttes táncosai, Balog József, Küstler Ágnes, Csányi Dávid, Cis Gypsy Solist, Horváth Mónika, Romano Glasso és Emberi Hang művészeti csoport. Az előadás rendezője Pap Robert Sára Sándor díjas rendező. Úgyhogy a 370 Sándor díjas rendező. Úgyhogy a 371 csillag, kukac gmail.com

0: Képzeljétek el a modern televíziózásnak és az újságírásnak, ugyanis a CNN-t ő alapította, ami ugye az első és talán azóta is szinte egyetlen olyan amerikai híradó csatorna, ami 0-24-be híreket sugároz. Tehát tulajdonképpen ő ebben egy tényleg olyan úttörő volt, ami történelmi szintű úttörés a modern televíziózásban. Úgyhogy ez ma reggeli hír, hogy 87 éves korában, hát szép kort élt igazából.
1: Igen.
0: De tényleg igazából a Time magazin is többször választotta őt az év emberének, a Cartoon Network csatornát is neki köszönhetjük, azt szerintem nekünk gyerekkorunkból megvan az a mese csatorna. Na, azt is ő találta ki, vagy ő készítette, illetve a TBC-t, ezek mind ugye amerikai csatornák. Szóval csak így hírmorzsaként el szerettem volna mondani, mert ez szerintem egy nagyon tényleg úttörő dolog, mert Amerikában, ugye Amerikából vesszük át a tévés sablonokat, azért legyünk őszinték, mind a reggeli dolgokat, mind ezeket a hír dolgokat, de ilyet, hogy 0-24-be teljesen, tehát hogy csak 0-24-be híradózás van, ez azért nagyon-nagyon ritka, és ez Ted Turnernek köszönhette a világ.
1: Isten nyugosztalja.
0: Igen, és ha már hír, és ha már híradó, akkor kicsit magyar vonal is, úgy tűnik, hogy megszűnik a Tények, a TV2 csatorna hírműsora. A csatornán a hírműsorok megújítása zajlik, és ennek eset áldozatául a csaknem 30 éves múltra visszatekintő híradó. Vaszili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója a héten, kedden szerdán lezajlott Media Hungary konferencián arról beszélt, hogy teljesen átszervezik a csatorna struktúráját és működését, és konszolidációra is szükség lesz. Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brendekkel, a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson, mondta Vaszili Miklós. Szóval lehet, hogy Tények nélkül leszünk, de lesz helyette ott is egy teljesen másik.
1: Hát nyilván igen, fogunk kapni hírt máshonnan, más műsor struktúrából.
0: Más lesz a
1: Na
0: neve,
1: de
0: igen.
1: Még 9 órakor én kérdeztem tőled, hogy nyitva vannak-e már a strandok, és közben választ is kaptam erre, teljesen véletlenül, mint hogyha hallana engem a készülékem.
0: Igen, milyen érdekes.
1: Már május 1-én, a hosszú hétvégén, az elmúlt hosszú hétvégén egy csomó-csomó fürdő és strand, a fürdők megnyitották a strandjaikat, úgyhogy rengeteg programmal, kedvezményes, akár ingyenes belépésekkel, koncertekkel, éjszakai fürdőzésekkel már nyitva vannak a strandok, és hát a folyók és tavak vize az még nem melegedett fel eléggé, úgyhogy így a szabadtéri termálfürdős csobbanáshoz még azért a májusi hétvégéken még azért hideg van, arra még azért várni kell, de a jó hír az, hogy több hazai termál és élményfürdő éppen május első napjára időzítette a külső medencék megnyitását, úgyhogy már mennek a termálfürdők, a strandok. Például Hajdúszoboszlón is már május elsőjén már megnyitottak, az alakarosi fürdőben is hagyomány, hogy május elsőjén nyitják a hangulatos strandrészt, és a Jászárok szállási termálfürdő is már múlt hét pénteken megnyitott, úgyhogy rengeteg fürdő és termálfürdő nyitva tart már, úgyhogy lehet már menni.
0: Én azt hittem, hogy június. Meg nem. Voltam győződve, nem. Hogy június. Azért mondom, hogy furcsálom.
1: Nem.
0: Nem, erőszó, nem.
1: És hát Budapesten is már nyitva van az Aqua World, a Palatinus strand is. Hogy menjetek, barnuljatok. Most ezek a májusi
0: azért
1: napsugarak.
0: Azért várjátok ki az esős időszakot, de
1: hát
0: menjetek.
1: Persze. Ezek a májusi napsugarak egyébként még nem veszélyesek. Itt még azért az 50-es faktorszámú naptejet nem kell annyira magunkra.
0: Nem kell locsolni.
1: Nem kell magunkra kenni, igen. Még azért majd ott lesz a június-július, amikor ráér azt bontogatni az 50-est.
0: Na, egy kis hír, meg programajánló után most elmegyünk zenélni. Jön LL Junior, Beskar Trio, és utána jövünk hozzátok vissza 10:30 után pár perccel.

0: csak romáknak.
1: 10 óra múlt 34 perccel vissza is jöttünk hozzátok, és hát az előző 20 perccel ezelőtt körülbelül, vagy még annyi se, ugye sok sikert kívántunk a ma angol írásbeli érettségi résztvevőinek, és hát ugye tegnap volt a történelem, amitől szerintem talán én magamból indulok ki. A legjobban félhettek a diákok, én mondom, csak magamból indulok ki, hogy én attól féltem a legjobban. És kiadták, képzeljétek el, az oktatáseducáció.hu kiadta a tegnapi feladatlapokat, illetve a megoldást is. A megoldást most direkt nem néztem meg, csak a feladatokat nézem itt közben.
2: Mondd el.
1: És gyerekek, na? Hihetetlen. Például a hetedik feladat az volt, a feladat a dualizmus kori etnikai viszonyokhoz kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével. És akkor itt van ilyen, hogy egyes nemzetiségek létszáma és aránya a Magyar Királyság lakosságán belül, jú, Horvátország nélkül, jú, 1900 és 1910 között.
2: Jézus itt, Mária!
1: Magyar, német, szlovák, román, ruszin, horvát, szerb. És itt föl vannak sorolva szám. Figyelj, nevezze meg azt a két nemzetet, amelyet nagyon hasonló nyelvük miatt gyakran egy statisztikai kategóriaként kezeltek, bár az egyik a nyugati, míg a másik a keleti kereszténységhez tartozott. Ez még úgy talán elfogadható. Magyarázza meg, mi lehetett a közös oka a magyarok és a románok létszámában bekövetkezett változásnak. Nevezze meg szakkifejezéssel két közvetlen okot, amelyek megmagyarázhatják a szlovákok létszámának változását.
2: Na jó, hagyjál.
1: Ilyenek például. Tehát, hogy így, de van itt nagyszerű feladatok vannak.
2: De várjál,
1: igen, figyelek,
2: ilyen kérdések vannak a történelem érettségén.
1: Igen.
2: Hát nálunk egyáltalán nem ilyen kérdések voltak.
1: És most figyelj, 9. feladat. A feladat a magyarországi holokauszttal kapcsolatos. Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével. Mit ábrázolnak a képek? Írja a megfelelő fogalmakat a képek alatti pontozott vonalra. Fogalmak, 2. Gettó, munkaszolgálat, numeros clausus, deportálás, malenki robot. És akkor itt vannak képek, és akkor alá kell rakni. Még erre azt mondom, hogy nem is olyan nehéz, mert ezt úgy meg tudod, igen, állapítani, melyik lehet.
2: De nagyon sokat változott egyébként a történelem érettségi. Jézusom!
1: Nem könnyű. Mely állítások magyarázzák a karikatúrát a következők alapján, és itt egy karikatúra, amiben a német, tehát az osztrák, ez a sas, vagy nem is tudom milyen madár, griff-szerű madárat etetik ilyen karikatúra szerűen, vagy sas, bocsánat, ide is van írva, sas. Tehát és akkor, hogy a sas egyik karmában látható szerszámok a háború utáni újjáépítésre utalnak. A kétfejű sas egyik oldalának táplálása utal az életszínvonal növelésre, és ilyenek, és ilyeneket kell neked tudni, meg megfejteni.
2: Te még a Sziszi és Ferenc József érettségit. De én is arra emlékszem, ugye, egyébként, hogy a mi érettségi lapunkon nem ilyen kérdések, na de hogy is, nem ilyen kérdések szerepeltek.
1: Kifejtősebbek, de nem rossz. Figyelj, 11. kérdés. A feladat a Kádár korszak kultúrpolitikájával kapcsolatos. Proletár és burzsová ideológia között nincs, nem lehet békés egymás mellett élés. Tehát itt le vannak írva ilyen szövegek, és neked meg kell állapítani, hogy igaz, nem igaz, ez például ilyen eldöntendő kérdés például.
2: Ez rohadt nehéz. Rohadt nehéz. Én jó, most nem készültem fel az érettségire most per pillanat, de azért ez nagyon nehéz.
1: Van ilyen, hogy a feladat a jelenkori Magyarország nemzetiségével kapcsolatos. Ki kell egészíteni, hogy a 2001-es népszámlálás során hány ember vallotta magát, mit tudom én, hol van a folytatás.
2: Cigánynak.
1: Akár, amúgy igen, az is lehet. Ilyenek. Tehát, hogy nagyon... Nem könnyű nekünk, de azért, mert nem készültünk rá, de amúgy elég modern kérdések is vannak benne. Tehát,
2: nagyon.
1: Hogy nem, akkor vannak szöveges, kifejtendő feladatok, ez a második. Mert ugye az érettségén belül van az első rész, és van a második rész. Na, ez már a második rész. Egyetemes történelem, magyar történelem, céhek, Németország terjeszkedése 1938-ban, első Károly uralkodása, és a Rákosi diktatúra 1849 után. Uh-huh. Szóval ilyenekről kellett, ezek volt a kifejtős.
2: Komolyan.
1: Rész, érted? Szóval ki is lépek, mert csak félek.
2: Igen.
1: De tényleg.
2: Igen. És tudod, mi rémiszt meg engem ebben az egészben? Hogy nem tudok válaszolni egyikre se.
1: És az első részben, bocsánat, azt még kihagytam, hogy görög-római építészet.
2: Na végre.
1: A középkori egyház és a honfoglalás témáit érintette.
2: Na.
1: Az volt az első
2: rész. Na, legalább ezekben még úgy hozzá tudnék szólni, de egy pillanatig sem emlékszem arra, hogy, mert én erre emlékszem, hogy a történelem, tételek ilyenekből álltak össze.
1: Mondjuk világháborúról mindig volt szó, ugye, és most itt tulajdonképpen itt sem nagyon mentek el messze, hát ugye a második világháborúról érdeklődnek, és azt kell kifejtened. A Rákosi diktatúra, talán mintha az is, mintha lett volna, talán a mi időnkben is, hát azért 1849, hát utáni év, ugye ott volt a Rákosi korszak.
2: Nekem abszolút ezek azok maradtak, meg úristen,
1: igazából
2: de jó lenne
1: elővenni. Most már csak az ilyen politikai hírekből, meg politikai tudásomból tudok ezekbe kapaszkodni, hogy amikor egy politikus mondjuk fölhoz egy olyan példát, vagy egy olyan, mert ő azért nekik azért nagyon komoly lexikális tudásuk van, és azokból vagyok így képben most így nagyjából, de nem tudnám ezt a történelmi érettségit megcsinálni. Semmi szín. Hát örültem, hogy az én időmben 20 évvel ezelőtt meg tudtam csinálni, ma meg már azért nagyon. A te lányod meg tudod, miből fog érettségizni? Ebből, ami most történt, igen, hogy a Tisza párt rendszerváltást csinált. Tehát ő meg ebből fog már érettségizni, hogy ez
2: most
1: is történelem.
2: Most megnéztem, tehát 98-ban érettségiztem, és megnéztem, hogy akkor milyen történelmi érettségi témakörök voltak, tehát az ókor, a görög polisz, és a polgárai Róma világbirodalommá válása, a köztársaság válsága, középkor, a magyar államalapítás, Géza és István, az Anzsuk gazdaságpolitikája, a középkori városok, Mátyás király uralkodása, én totálisan tényleg erre emlékszem, aztán kora újkor, reformáció és a katolikus megújulás, az oszmán birodalom terjeszkedése, a három részre szakadt ország, újkor, a felvilágosult abszolutizmus Magyarországon, a reformkor, Széchenyi. Ugye, hogy ezek voltak?
1: Na jó, de azért legyünk egymáshoz őszinték. Igen, kicsit másabbak a mostani témák, de
2: nagyon,
1: nem...
2: Nagyon másabbak, Gyuszi.
1: Na, már igen, de hogy úgy mondom, hogy azt se tudnánk most megcsinálni,
2: de
1: még felolvastam.
2: De ezt már sokkal, jobb, de sokkal jobban. És aztán végezetül legújabb kor, az ipari forradalmak, a második világháború és a hidegháború. Tehát ezek voltak.
1: Na látod,
2: voltak.
1: A második világháború.
2: Igen, de valahogy úgy nem tudom, szóval, hogy itt olyan egyértelműbbek a megközelítése az egésznek, mint amit így most így felolvastál, hát én hozzá se tudnék szimatolni.
1: Én se, dehogy is, nem. Én is azért megláttam most, hogy kiadta ez az oktatási holnap a tegnapi feladatsort, és amúgy van egy másik, már csak oda kattintottam, csak kíváncsiságból, de van egy olyan, ahol a megoldások is ott vannak, nyilván azt most nem fogom végigolvasni, főleg a kifejtős esszé részeket, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez kinek hogy sikerült. Csak tudod, most ez olyan egy picit...
2: Miért kell ennyire nehéznek? Szerintem egy
1: A szüleinknek meg szerintem a miénk volt nehéz. Érted, mit mondok? Tehát, hogy mi már, mivel szülőkorban vagyunk, te szülő is vagy, nekünk a 20 évvel ezelőtti dolgok tűnnek egyszerűbbnek, meg olyan kevesebbnek, viszont majd a te lányod érettségiénél, meg majd megint másabb, megint nehezebb lesz. Akkor meg majd akik most érettségiztek, mondják azt, hogy hát nekik mennyivel nehezebb az érettségi, mint nekünk volt 10 éve. Érted, mit mondok? Tehát, hogy ez mindig is így volt szerintem, igen, hogy most... ahogy fejlődik a világ, mondom, például a te lányod már tudja, hogy fog ebből, hogyha ezt a tételt húzza,
2: biztos,
1: hogy a 16 év Fidesz után, és
2: biztos.
1: Nem tudom, tehát hogy ez is történelem, a magyar politika, a magyar közélet, tehát ezek biztos vagyok benne, hogy
2: régen
1: benne
2: például
1: lesz.
2: A vizsga sokkal inkább a tankönyvi szöveg visszamondására és a több ezer lexikai adat pontos ismeretére épült. Ma a kompetencia alapú megközelítés a fontos, nem csak azt kell tudni, mikor történt valami, hanem a források alapján meg kell indokolni, és igen, tehát ott az összes kérdésben, történelem kérdésben meg kellett indokolni azt, hogy miért és hogyan. A 2024-es új nemzeti alapterv szerint némileg visszatért a lexikális igény, emel szinten például körülbelül 40%-kal nőtt a megtanulandó fogalmak és a nevek száma, azért az sok?
1: Sok.
2: 40%.
1: Az sok,
2: és a magyar érettségiben is hangsúlyosabbá váltak a művel tesztek a korábbi tisztán szövegértési feladatokkal szemben. Szóval hát összegezve, aki jól tud magolni, annak a régi rendszer feküdt jobban, aki viszont ügyesen használja a segédeszközöket, atlasz, és jó a logikája, annak a mai középszintű vizsga, barátságosabb lehet.
1: Én na most ha hiszed, hanem pont ezen gondolkoztam, hogy én talán az ilyen kifejtősebb, logikusabb dolgokba okosabb és ügyesebb lennék, mint a pontos az ellenkező, amit mondtam, mondtál, hogy az a leülni és betanulni, hogy 1741-től 1800-ig, és akkor így volt, és akkor ha elfelejted, akkor csak össze-vissza beszélsz, meg így bámulsz magad elé, mint a hal a szatyorba, és így... Tehát nekem az ilyen a kreatívabb, meg a, nem most ebben nincs semmi kreatív, nem tud átalakítani a múltat, a történelmet, de hogy ezek nekem például jobban fekszenek. Tehát én most járnék suliba, és ezekről tanulnék is, és pluszba érteném, hogy miről
2: most
1: van szó.
2: Most járnál suliba 37 évesen, és nem 18 évesen.
1: Igen.
2: Sokkal akkor, okosabb lenni.
1: Akkor sok. Hát persze nyilván ez is hozzájárul hozzá. De való igaz, hogy a magolás az nem volt a...
2: És én sajnálom, hogy a tanulást azt nem felnőtt korra időzítik.
1: Ja. Szerintem... legalább egy 20 fölött kéne, igen, amikor már tudod gondolni, hogy mi a helyzetányos a kabát.
2: Meg amikor fel is tudod fogni.
1: Hát igen, igen. Mert gyerekként még azt tudod csak felfogni, hogy jaj, nem akarok más suliba járni, jaj, de gyűlölöm meg minden. Aztán el kell kezded dolgozni, adózni, számlákat befizetni, meg ez az amaz, akkor meg már úgy visszasírod az iskolát, mint a sic. Nem?
2: Én sose sírtam vissza.
1: Nem?
2: Nem, soha. Soha.
1: Én azért örültem, én szerettem suliba járni. A társaság már, amikor... miatt, meg hát, úgy az egész feeling.
2: Nem tudom. Én jobban szerettem a zenészek között lenni.
1: Na.
2: Meg,
1: jó, hát meg nem
2: tudod,
1: rossz
2: felnőttnek
1: se, de...
2: Meg tudod, mit nem szerettem? BKV-val járni. Nem szerettem. Aztán, amikor lettem 19 éves, és megcsináltam a jogsit, azon gondolkodtam, hogy miért nem? Miért nem járhattam én így iskolába? Akkor
1: persze,
2: tuti,
1: 10 évesen.
2: Igen, akkor tuti, hogy beülök a kocsiba, és oda is érek reggel 8-ra a tanításra.
1: Hát én nekem a társaság meg az egész könnyedsége miatt nekem hiányzik maga a sulislét, de ez az, igen, a vizsgák meg ezek annyira nem, de
2: nagyon
1: az
2: stresszes.
1: Rövid időszak.
2: Igen, de tudod, hogy szanaszét stresszeli a gyereket.
1: Persze.
2: Még a kis alsós kislányomat is szét stresszeli, hogy várja majd, hogy megkapja az eredményt, hogy milyen lett a matek dolgozata, vagy már milyen dolgozata, vagy hogyha dolgozatot írnak, akkor ő már rá stresszel.
1: Én mondjuk a mateknál nem stresszeltem, mert tudtam, hogy vagy egyes, vagy kettes, tehát hogy úgy túl sok opcióm nem volt, és nagy ritkán kaptam egy hármast, pesgőt bontottam, de hát hogy nyilván azért az nem volt egy mindennapos.
2: Hármas matekból nem is láttam, csak az érettségi.
1: Na tessék. Na jó. Megyünk egy hosszabb zenei blokkra, ugye óra záró van, 11 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vasvár megyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal

0: Ültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Péccsel délről szomszédos kistelepülés Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró európai desztináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
1: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpád-föld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 93 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 13 perccel, még mindig csütörtök van, és május 7-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok, vidámat!
1: Vidámat?
2: Vidámat?
1: Na, fiúk, lányok, férfiak és asszonyok. Egy olyan cikk jött velem szembe, aztán nem is őróla szeretnék én beszélni, hanem maga ez az egész jelenség szerintem tök izgalmas. Horváth Gréta nyilatkozta a Blicknek, hogy az influencerkedés már nem elég, újra dolgozni kell, mert el kell tartanom a fiamat. És ennyi csak számomra ebből a cikkből a lényeg, mert engem, ami inkább érdekelt ebből, és ami szerintem izgalmas tudna lenni, hogy nagyon ritkán azért szembe jön velem, követek olyan oldalakat Facebookon, ami ilyen média munkákkal kapcsolatos, de hát ne azt képzeljük el, hogy mit tudom én, sajnos nem írnak ki sűrűn castingot mondjuk nagy televíziókhoz, de hogy például ilyenek, hogy mit tudom én, újsághoz keresnek valakit, ez az amat, és gyerekek, 10 munka lehetőségből, vagy 10 állásinterjúból 7 legalább olyan, vagy 6, nem akarok túlzásba esni, 6 olyan álláshirdetés van, amihez ilyen influenceri együttműködő partnereket keresnek. Például pont tegnap a metrón mentem hazafelé, telefonozgatok útközben, és pont azt láttam meg, hogy mit tudom én, nem is volt, nem emlékszem, hogy mennyi volt, de nem volt kevés pénz, azt tudom, hogy ilyen napi, mit tudom én, ilyen, vagy posztonként ilyen 50 ezrekről volt szó, meg ilyenek, hogy egy szállodának a megújult spa részlegéről csináljál egy hónapon keresztül tartalmakat, sztorikat, ez az amat, és posztonként azt hiszem 50 vagy 60 ezer forint.
2: Na, nem is rossz, gyuszi.
1: Hát most csinálsz, egy naponta csak egyet csináljál.
2: Figyelj, megcsinállak én téged. Először is hívok neked egy fújót. Lefújnak barnára.
1: Miért kéne kálónak lennem?
2: Hát, hogy barna legyél ott a fürdőbe, amikor bemész a fecskédbe.
1: A speedo fecskémbe?
2: Miben mész be a fürdőbe?
1: Én öltönybe. Én szigorúan öltöny, lakcipő.
2: James Bondnak.
1: Én James Bondba megyek, leszokod rólam a víz, nem baj, akkor is csokornyakkendő.
2: Csináljuk meg a videót, gyere. Figyelj, fölöltöztetlek, belövöm a hajadat.
1: Mert meg voltak megkötések, hogy minimum hány 10 000 követő kell, TikTokon, mit tudom én, hány 10 000 vagy 100 000-es megtekintés videónként, tehát hogy ilyen, azért nem az van, hogy te nem azt mondod, hogy te most oda megyek, azt akkor majd én lefotózom azt a spát, azt adjatok 50 000-et naponta.
2: Tehát kell hozzá követőszám.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ma már ez egy bevett, tehát ez egy szakma lett. Ezt hát most mondjuk ma már az, hogy te influencer vagy, te lefotózol tartalmak, vagy videót készítesz tartalmakról, meg lefotózol, mondjuk maradjunk ennél a spa példánál.
2: Vagy reklámozol egy ruhát.
1: Vagy egy ruhát, vagy egy étrend kiegészítőt.
2: Vagy bármit, vagy egy üdítőt, kozmetikai terméket, bármit.
1: Te abból élsz.
2: És hát nyilván az összeget úgy határozzák meg, hogy neked ahány követőszámod van. Én is volt egy-két ilyen reklámos, hát hogy mondjam, ilyen munka kapcsolatom, volt, hogy reklámoztam hajápolási terméket, volt, hogy reklámoztam mondjuk ilyen nasikat, és a posztok, vagy hát a posztokat úgy fizetik ki ilyenkor, hogy megnézik, hogy mennyi a követő táborod. Uh-huh. Tehát, hogy arra a számra fizetnek. Ha neked egy több ezer követőtáborod van, akkor minél több a szám, minél több az a szám, annál nagyobb a kifizetés. Tehát, hogyha te egy alacsony számmal rendelkezel, akkor
1: annyit is kapsz, vagy még annyit se, igen.
2: Akkor kevés az a pénz.
1: Igen, annyit, vagy annyit se, és mennyi az annyi, hát na ez az. De tényleg, tehát, hogy és akkor belementem ebbe, mert kíváncsi voltam, tehát végigolvastam ez tegnap délután történt ez a metrózásom alatt ez a cikk, vagy ez a álláshirdetés elolvasás, és tényleg ott van, mit várunk el tőled, és hogy mennyi követő, így, úgy, amúgy, és akkor mondom, ott tartunk 2026 májusában, hogy ez konkrétan egy munkakör lett az, hogy te influencer vagy, te nem is tudom, hogy mondják ezt másként, de hogy igen, elmaradjunk az influencer kifejezésnek, és ez már egy munka. Régen mennyire kinevettük őket, volt is ez a félig meddig vicc, félig nem vicc, két ember találkozik így 2020-as évekbe, randiznak, és akkor kérdezi a csávó a csajtól, hogy te mivel foglalkozol? Modell vagyok. Ó, Milánóban? Nem, az Instagramon. És te mivel foglalkozol? Én katona vagyok. Ó, a honvédségben? Nem, a Call of Duty-ba. Tehát, hogy ez kb.
2: Ez jó,
1: ez jó. Már valóság. Igen. Tehát ma már ez valóság, hogy nekem az a munkám, hogy én modell vagyok az Instagramon. Én influencer vagyok, és én azért többet keresek, mint azok, akik bejárnak napi 8 órát
2: mindig
1: dolgozni.
2: Mindig is voltak, jó, de hát azért ez egy munka, tényleg munkakör, szóval hogy én tudom jól, hogy megcsinálni egy, nem egy perces videót, hanem mondjuk több posztot, azért, hogyha azt úgy akarod, hogy az jól is nézzen ki, és profi legyen, akkor vannak egyébként influencerek, akik már nem maguk csinálják a videótartalmakat, hanem felvesznek embert, aki levideózza, és megcsinálja, tehát akkor már két ember profitál abból a munkából, és osztódik, na, ugye, a lóvé. De,
1: hát de hogy akkor azért mondom, hogy ki ne találjuk, hogy ez sok munkának számít, mert nem.
2: De amúgy.
1: Ez, na, hát ebben most nem értek egyet.
2: Na, majd valakit ilyen... fölhívunk, aki influencer, jó, és
1: akkor nem
2: és
1: akarom akarom megbántani.
2: De hogy is.
1: Amúgy, hát... mert nekem ez, bocsánatot kérek, ez nekem ugyan, hogy ahogy szokták mondani, hogy az ilyen munka sem munka, a színész munka sem munka, tehát ezt szokták tudod mondani, látod? és nincs rendes szakmát,
2: látod,
1: tudod.
2: És közben így... meg nem tudod, de közben valójában ez egy nagyon komoly PR és marketing szaktudás kell ma már hozzá, hogy te hogyan és mikor lőd be azt
1: hát
2: a videót.
1: Kéne, de azért ne találjuk ki azt, hogy mindegyiküknek nem mindegyik, van, de, akik de influencerkednek.
2: Azért, akik jó magas számban és jó magas elérést tudnak biztosítani, például Kulcsár Edina, szerintem nekem ő jön be mindig, mert ő egy ilyen top influencer. Tehát nekem ő, és én láttam, hogy ő hogy dolgozik, tehát neki ott van egy asszisztense, és az asszisztense megcsinálja a körülményeket, megcsinálja, ő vágja meg, tehát, hogy körülötte...
1: Tehát Magyarország Dina nem csinál semmit.
2: Dehogy nem, hát ő megcsinálja a videót, felmondja alánarrája, stb. De ezt egyébként régen ő a Csutival csinálta, tehát a Csuti volt mellette az az ember, aki felvette, levideózta, megcsinálta, és ebből is építették föl, mert a Csutinak is egy hatalmas nagy cége van, egy influencer közvetítő cége, tehát egy lebutítva.
1: Értem. Ezek már nem szemem serebben, mert ezek tényleg létező dolgok.
2: Hogyne.
1: Csak én ettől függetlenül nem tudok ezzel azonosulni.
2: Melós. Tehát ha azt hiszi valaki egyébként tényleg, hogy nem melós,
1: én azt hiszem.
2: Nem, ez melós. Több órát el tudsz vele bíbelődni, a saját videóimból tudom, hogy nem megy az ilyen egyszerűen meg könnyen, hogy az jól is nézzen ki. Hogy
1: azt
2: az
1: elhiszem, persze.
2: Hogy az mondjuk megfeleljen a megrendelőnek, érted?

0: Nem is tudom, milyen ilyen retro ízű, vagy retro ízvilágú sertés májkrém. És mondom, kicsi de jó lehet ez, mondom, igen, itt maradt 1980-ból. Mondom, de finom lehet ez pirítóssal is. Abból láttam meg. Nem a Forstner csengétől, vagy a mit tudom én, érdekes, hogy ő jutott eszembe influencerként.
1: De hát de... A mai fiatalok nem is néznek televíziót szinte.
0: Na ebbe
1: csak
0: igazad
1: van. Csak az ilyen öregek, mint te vagy.
0: Na köszép, és szemüvegbe tudod.
1: A mai fiatalok mit néznek? Honnan TikTokot. Informálódnak? Hú, TikTok. Na mennyi időnk van TikTokot. Még TikTokról?
0: Hát figyelj, nem már az Insta
1: nem akarom, sem. Nem akarom elterelni ezt a témát. Nem,
0: beszéljünk majd arról is, csak hogy ennyi.
1: Akarok erre térni, de hogy tegnap egy kicsit úgy elmerültem a TikTok világába, és hogy mennyi szenny ömlött rám, atya Isten.
0: Mert nincs, na látod, de hogy ezt akarom ebből én is mondani, hogy nincsen határ szabva ennek a történetnek. Van egy telefon, most mondok egy példát, van egy konkrétan Cipruson, vagy nem is tudom milyen gyönyörű helyen élő magyar hajléktalan, aki itthon egy börtönviselt ember volt, nem mondom ki a nevét, akinek nem tudom hány ezer, tízezer követője van TikTokon, és azt követik, ahogy ő konkrétan már fog nélkül, meg tudod, az igazi régi alkesz formájú börtönviselt ember, aki kint hajléktalanként él, de van telefonja, és azzal foglalatoskodik, hogy ott TikTokozik, és ilyen hangon beszél, és így csinálja, és több tízezres követése van. Érted?
1: Kicsit elmerültem ennek a bugyrába, a TikTok bugyrába. Valószínűleg valami nagyon-nagyon rossz algoritmust kaptam el, mert megnéztem egy-két ilyen szenny videót. Hát bocsánat, hogy így persze. Van, de konkrétan vannak. Belecsúsztam egy-két ember szenny videójába, és azért is mondom így, mert alpári beszéd, undorító, a böfögéstől a tényleg egy-két embernek a száját ki lehetne mosni szappannal. Sokszor meglepő is, hogy egy TikTokra fel tud kerülni, és nincs letiltás.
0: Ezt mondom. Ugyanezt mondom, hogy miért kell nekem, miért dobja föl, esküszöm nem néztem, de földobja, mert annyi követője van annak a
1: és bedobja az algoritmus.
0: Élő, börtönviselt, börtönből itthonról elmenekült hajléktalannak, aki bemutatja, hogy hol alszik az utcán, és ő is csúnyán beszél, a börtönévekről mesélt, mert utána már ránéztem, bevallom, mert mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez is létezik, és nincs ennek határszabva. Tehát,
1: na,
0: hogy azért,
1: ez az. Hogy
0: azért kéne hogy egy határ.
1: Ezt nem értem én se, hogy hogyan lehet az, hogy nincsenek határok, bárkiről bármit mondasz, tehát igen. Akár közszereplőről, például belecsúsztam egy fiatal embernek a videójába, aki közszereplőket mocskol, de nagyon durván, meg hát úgy táncol, hogy azt inkább hagyjuk, tehát látszik az emberen, hogy drogos állapotában készíti a videókat, és közben mocskolódik, közben undorítóan beszél, hogy egy olyan szenny terjesztése indult el így a TikTokon keresztül, hogy én a TikTokot szívem szerint eltörölném a francba.
0: Hát értem, amit mondasz.
1: Vagy ezeket a szenny áramlatot, amit tegnap úgy, figyelj, olyan áramlásban voltam, elhiszem. Hogy csak a szenny jött be, és mondom, ezt nem hiszem el, amit látok. Nem tudom elhinni, hogy ez ömlik rám, és akkor majd még szerencse, hogy a gyerekem nem TikTokozik. Tehát még szerencse.
0: Még, de hát várt ki a végét, még csak 8 éves, vagy 9.
1: Remélem, hogy addigra tehát, megszűnik. Komolyan.
0: Hát akkor na annyira azért ne állj addig fél lábom, sajnos.
1: Régen a TikTok az miről szólt? Arról szólt, táncikáltunk, playbackeltünk.
0: Nem is így hívták, musical.ly volt.
1: Igen, igaz. Táncikáltunk, vicces videótartalmakat csináltunk, igen. Most meg már. Olyan emberek live-oznak, hogy...
0: Ezt mondom, hogy ez egyszerűen, tehát hogy én nem látom azt a végét ennek, mert tényleg a drogos, alkoholista, a hajléktalanon, süllyed. A börtönös, a bárki véleményt mondott, és nem is az a szomorú, mert mondja a magáét, aki akarja. Hát demokráciában élünk, mindenki azt mond, amit akar. De hogy ez miért kell, hogy szembe jöjjön velem? És miért jön szembe? Mert annyian követik, igen. Meg lájkolják ezeket a videókat, igen. És azoktól kérdezném én meg, hogy de miért?
1: Miért?
0: Mert az, hogy ő hülye, és elmondja a magáét, ő maga dolga, csinálja. De te miért nézed? Miért lájkolod be? Miért követed be? Ezáltal miért jön például az én algoritmusomba is szembe ez
1: és
0: az
1: aztán
0: ember?
1: Utána, ahogy szembe jön egy ilyen, te rátekintesz, megnézel ebből egy 10 másodpercet, és a következő algoritmus megint bedolgozik.

0: hasonló valami. Igen,
1: igen, a hasonló tudom, alját, a hasonló szennyet. Szóval én, ha TikToknak a, nem tudom, vezérkarába ülnék, akkor biztos vagyok benne, hogy moderálnám.
0: Ez jó, amit mondasz, moderálnám, és kötném valamihez, tehát, hogy akkor vagy fizetőssé tenném.
1: Moderálnám, vagy ahogy valami. Bejön egy csúnya beszéd, vagy ahogy bejön egy, hát undorító, sok ember, nem csak férfi, nő.
0: Én is láttam. Hát a másik nagy kedvenc, akkor ha már így belementünk a csajoknál. Hát rengeteg olyan nő van, hát most bocsánat, nem fogom kimondani azt a szót, amit akarnék, mert 12 karikások vagyunk, de jó, hogy nem már a hülyét is kirakja a videóba, mert már csak egy kis híja van, és kelleti magát, és vagy
1: hát
0: 10...
1: ott árulja magát.
0: És konkrétan volt egy, akit láttam, ez is szembe jött velem, mondjuk én ezt már annyira nem bántam, mint a drogos alkoholista. Hát. Viccen fillet visz félretéve, 5-6 ezer komment. Zsuzsi, 5-6 ezer komment, és abból hát most nem fogok idézni, mert ugye nyomdafestéket nem tűrő, hogy mit csinálnának a férfiak ezzel a nővel, de ők leírják, pedig nyilván nem kéri őket senki. Vagyis kéri, mert nyilván ez a lány, vagy persze. Nő, ez azért rak ilyen videót, azért. És nem azt teszi ki, hogy én hogy kertészkedek, vagy mit főztem.
1: Hát egyértelműen
0: vagy láttam úgy, hogy nagyon szimpatikus...
1: Árulja magát.
0: Igen, egy nagyon szimpatikus fiatal hölgy, egy ilyen velem korosztály, vagy talán nálam fiatalabb hölgy, aki kinnél a férjével és a gyerekével Dubajban, és arról mesélt, hogy ott hogy irattabb a gyereket oviba, mennyivel más, tök vagy jó. A iskolába,
1: hát
0: bár mennyivel
1: más. Bárcsak ilyen jött volna velem szembe tegnap.
0: De és van ilyen is, és pedig ő is egy nagyon csinos 30-as nő, és jön egy 20-as nagyon csinos nő, aki mondom, jó, hogy nem már
1: a nőgyógyászati vizsgálaton esett át.
0: Szépen megfogalmazott.
1: Engem lesokkolt, és borzasztóan elkeserített, hogy mit látok. Rendesen nyomasztott, és rosszul éreztem magam utána. Azt éreztem, hogy az a szenny, ami kiáramlott ezekből a csatornákból, így borzasztó, a mély bugyra.
0: Igen. Azért mondom, valahol tudnék húzni egy olyan vonalat, hogy vagy fizetőssét teszem, és akkor talán lekopnak azok az ingyen, vagy hogy is mondjam, tehát az, akik most csak hóbortból használják, és akkor ők most úgy érzik, hogy ez milyen jó, meg nem tudom, az lehet már nem csinálná, mert fizetős.
1: Hát miért is, amikor az a családanya, aki challenge-et csinált, és fölgyújtotta magát.
0: Ja, az benne volt a híradóban is.
1: Hát elhunyt. Az a családanya meghalt. Hát ez hol? Hol élünk, igen. Könyörgöm?
0: Nem, én se értem azt, hogy nincs egy korhatár, vagy ha van is, akkor nem tudom, hogy tudják ezt megszűrni. Nincsen moderálás, ahogy te mondtad. Így tehát van. Nincs az, hogy mit tudom én, a harmadik csúnya szó után letiltanak így egy van. Hónapra mondjuk, igen. Vagy mit tudom
1: nincs
0: én.
1: Nincs moderálás. Mondjuk a Facebookon, hogyha jelented, akkor azonnal kitiltanak, letiltanak, kész.
0: Hát nem is tudom, kinél volt ez, még nem most, de régebben, hogy valami polgárpukkasztás, talán a Noárnál, ugye a Molnár Áronnál volt ez, hogy ő még választások előtt voltunk jóval, és hogy akkor őt, hát szokásosan ugye, ugye aktivista mi voltából kimondta a magáét, és hát ez az akkori rendszernek nem tetszvén, valaki ott letiltatta őt.
1: Nem is a rendszer, hanem az emberek, tudod? Az emberek tudják tiltani az, ami...
0: Igen,
1: az,
0: igen, de úgy mondom, hogy az abból a rendszerből való embernek valakinek nem tetszett, és akkor fölnyomta az Áront, és akkor valami nem tudom hány időre letiltotta.
1: Vagy több héten keresztül valahogy nem élhető el a fiókod. De ezzel egyébként lehetne szabályozni.
0: Hát
1: csak
0: a
1: azt nem értem, hogy a TikTokot miért nem?
0: Én se értem. Én se értem ezt.
1: Az undorító. A TikTok az undorító.
0: Hát sajnos nagyon sokszor. Én próbálom nagyon kikerülni ezeket, és tényleg azért én a sportot nézem rajta. Például tegnap volt, ez csak zárójelbe jegyzem meg, a Paris Saint-Germain nyert, úgyhogy a május 30-ai nagy döntőn itt Budapesten, a BL döntőben Paris Saint-Germain Arsenal fog összecsapni, zárója bezár. Szóval, hogy sportot nézek, híradót, politikát, filmekkel kapcsolatos, például mit tudom, én tegnap láttam egy videót, hogy készült az Ördög Prádát visel, és hogy tehát ilyeneket
1: ezek
0: próbálok
1: tök jók,
0: kikeresni.
1: Amikor ilyenek jönnek be, de amikor egyszer csak beúszik egy rossz, ezt onnantól kezdve csak a szenny.
0: De ha ellapozod gyorsan, hidd el, hogy egy idő után az algoritmus elkerül majd aztán ebbe, hidd el nekem, nem, hogy ez, nem, ez alapján nem, működik.
1: Egyszerűen el voltam képedve, és elhiszem. Csak néztem, hogy mi történik itt.
0: Elhiszem, mert tényleg szomorú világ van ilyen szempontból, hogy tényleg ez a TikTok dolog, ez annyira beivódott, és tényleg mindenki életébe, hogy hihetetlen. Na jó, hát egy szónak is száz a vége, gyerekek. megyünk most már magunknak. Végül itt ez most csak ennyi volt a megszólalásunk, de ettől függetlenül az új standard alapján, ugye mindig óra elején és fél után jelenünk meg. Hát ez a téma most egy kicsit elvitte a lendületünket, de annyi baj legyen, megyünk hamarabb ebédelni, mindenkinek ezt tanácsoljuk, úgyhogy holnap 9 órakor jövünk hozzátok változatlanul, előtte pedig ugye 7-től 9-ig Wecker velem.
1: Vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: Zebre, reggaeton, Dérheni, Burai.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Zsali vója!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvből, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abban aztán van ütem. Szityú vaszlos esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar kultúra elválaszthatatlan a cigány zenétől, tanulmánykötetet mutattak be Veszprémben. A Gondolat kiadó által megjelentetett könyvszerkesztője Hajnáci Tamás kisebbségpolitikai szakértő. A bemutatón Sebestyén József főiskolai tanára, veszprémi érseki főiskola rektora elmondta. Az intézmény kiemelt missziójának tekinti a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok felemelkedésének elősegítését, és ez a most bemutatott kötet is ennek jegyében született. Leveleki Magdolna szociológus, a veszprémi főiskola tanszékvezetője bemutatta Hajnácki Tamást, aki a veszprémi érseki főiskola tudományos munkatársa, emellett a Károli Gáspár Református Egyetem romológia kutatóműhelyének alapító kutatója. Bár még fiatalember, már 15 kötete jelent meg, eddig is kivételes pályát futtatott be. Könyveinek témája a cigánypolitika, cigánytelepek felszámolása, cigányzenészekről szóló köteteket írt és szerkesztett is. Mostani könyve azért különleges, mert a különböző szociológiai kutatásokból, többek között Dubcsik Csaba, Kemény István, Ladányi János munkáiból egy dolog mindenki számára világosan kiderült, a cigányság nem egységes, hanem erősen differenciált, rétegezett társadalom. Azt is tudjuk, hogy a cigányság történelme a 20. században, különösen annak második felében meglehetősen kedvezőtlenül alakult. Leveleki Magdolna is foglalkozott a cigánysággal, és egyetért Hajnácki Tamással abban, hogy a cigányság integrációja nem kívánatos mértékben haladt, nem csupán a rendszerváltás után, hanem korábban sem. A zenész cigányok rétege viszont a többi cigánycsoporthoz képest szerencsés, sokkal jobban integrálódtak, együtt tudtak működni és lélegezni a többségi magyar társadalommal. A kötet egyébként nagyon sokrétű, foglalkozik a cigány identitás megjelenítését célzó zenei, zenetörténeti próbálkozásokkal, elemzi a viclapokban megjelent karikatúrákat, a magyar irodalomban a cigányzenészekről szóló írásokat, például Liszt Ferenc eszéje, Vörös Marti, Adi költeményei, Móricz vagy Kosztolányi prózai művei, és külön tanulmány vizsgálja a cigányzene és a jazz kapcsolatát, bemutatja a kétféle zenei műfaj konfliktusát. Cigányzenészek, prímások életét is megismerhetjük a kötetből, egy tanulmány a cigányzenének a vallásban betöltött szerepét is taglalja. A cigányzenészek nagyon jelentős rétegét alkotják a cigányságnak, a 20. század közepe táján létszámuk 10 000 fő volt. A szerző ennek a csoportnak az önszerveződését mutatja be a kötetben. Szerepel a kiadványban Hajnácki Tamásnak egy tanulmánya is, amely a cigányzenész egyesületek önsegélyező tevékenységét vizsgálja a Boldog Békeidő végnapjaitól a második világháború kitöréséig. Hajnácki Tamás felidézte, hosszú éveken keresztül kisebbségpolitikai szakértőként a 20. századi cigány.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
1: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában, a Muzsika utca után. Továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll, az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. S most jöjjön egy George Bernard Shaw idézet, aki szerint az élet nem arról szól, hogy megtaláljuk önmagunkat, hanem arról, hogy megteremtsük önmagunkat. A személyiségünk és az életünk nem adott, hanem a döntéseink és a cselekedeteink formálják. Egy gondolat Carl Gustav Jungtól, a híres bécsi pszichológustól: az vagy, amit teszel, s nem az, amit mondod, hogy meg fogsz tenni. Az életünk irányát valójában a tetteink határozzák meg, s nem a szándékaink. S most jöjjön egy gondolat Mahatma Gandhitól, India nagy gurujától és tanítójától: a jövő attól függ, mit teszel ma. A mindennapi döntéseink építik fel azt az utat, amelyet később életnek nevezünk. Következik egy gondolat Buddhától: senki sem menthet meg minket, csak mi magunk. Az életünk alakulásáért végső soron saját felelősséget kell vállalnunk. Egy rövid szösszenet Jean-Paul Sartre-tól, a híres francia filozófustól: a szabadság azt jelenti, hogy felelősek vagyunk azért, amivé válunk. Vagyis a választás szabadsága egyben azt is jelenti, hogy mi alakítjuk a saját életutunkat. Következik egy gondolat a görög Epiklétosz filozófustól: nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan reagálsz rá. Vagyis az életünk minőségét nem annyira a körülmények, hanem a hozzáállásunk formálja. Egy gondolat Winston Churchilltől, volt brit miniszterelnöktől és politikustól: a siker nem végleges, a kudarc nem végzetes, a folytatás bátorsága számít. Ez az idézet talán arra emlékeztetett minket, hogy sem a jó, sem a rossz állapot nem tart örökké. A kitartás az, ami átvezet minket a nehézségeken, és a sikerek után is előre visz. És akkor idéznék most egy mondatot az egyik haveromtól, a kínai filozófustól, Konfúciusztól: a legnagyobb dicsőség nem abban van, hogy sosem bukunk el, hanem hogy minden bukás után felállunk. Ez az igazi dicsőség. Ez a mondat talán arra figyelmeztetett minket, hogy a hibák és a vereségek nem gyengeséget jelentenek, hanem lehetőséget a fejlődésre, s hogy a kitartás teszi értékessé a küzdelmeinket. A következő mondat Robert Schullertől jön, aki egy amerikai motivációs előadó. Azt mondja: a nehéz idők nem tartanak örökké, de az erős emberek igen. Vagyis minden megpróbáltatás ideiglenes, a belső erő és a kitartás azonban maradandóvá válik bennünk. Egy gondolat Winston Churchilltől, brit politikustól: ha a poklon mész keresztül, ne állj meg. Ez talán arra utalhat, hogy a legrosszabb pillanatokban a megállás csak elnyújtja a szenvedést. Amikor kitartunk, talán az az egyetlen út kifelé a nehézségekből. Jöjjön egy mondat egy ismeretlen szerzőtől, amelyet viszont elég gyakran idéznek motivációs gondolatként: a komfortzóna egy szép hely, de semmi nem nő ott. A fejlődés mindig kényelmetlenséggel jár, s a kitartás segít elviselni ezt a feszültséget, ami végül előrelépést hoz.

0: és az út végén majd te vár.
1: Rádió Dik, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
2: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. Frank Ocean-től, amerikai énekes dalszerzőtől hoztam nektek egy mondatot: dolgozz csendben, hagyd, hogy az eredményeid beszéljenek. Hát igen, azt hiszem, hogy ez sok mindenkire ráférne a mai világban, mert hogy a valódi erő valószínűleg, hogy nem a hangos bizonygatásban van. A kitartó, következetes munka idővel önmagáért beszél. Egy gondolat nem mástól, mint Jocko Willingtől, aki egy volt amerikai haditengerészeti tiszt és szerző. A fegyelem akkor is dolgozik, amikor a motiváció már eltűnt. Igen, a motiváció hullámzó, de a fegyelem stabil. A kitartás alapja az, hogy akkor is haladsz, amikor nincs kedved hozzá. A következő mondatot már nagyon sok mindenkinek tulajdonították, de mára már azt mondjuk, hogy ismeretlen szerzőtől származik, nekem mindig a keresztanyám ajánlotta figyelmembe, s így hangzik: Istenem, adj nekem türelmet, hogy elviseljem azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit tudok. S bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. A következő gondolat Albert Einstein szájából hangzott el, s mondása így szól: amit valóságnak képzelünk, sokszor pusztán csak illúzió, bár nagyon kitartó. Ez a gondolat talán arra mutat, hogy amit sokszor egy nehezebb időszak beszűkült tudatállapotában biztosnak hiszünk, gyakran csak a megszokás és az átlagos és középszerűség körülöttünk, talán néha bennünk is. Ha megkeressük magunkban azokat a tartalékerőket, amelyekkel kicsit kitágítjuk a látásmódunkat, akkor lehet, hogy új lehetőségeket vehetünk észre. S hogyan tágítható az elfáradt ember látásmódja? Néha elég hozzá egy kis türelem, kitartás nehézség idején. És előbb-utóbb az élet, mert hogy ilyen, utat tör magától bennünk, úgy, ahogy egy zsenge fűcsomó tavasszal áthatol a nála ezerszer keményebb betonjárdán. Sosem értettem, hogy ez hogy történhet meg, de attól függetlenül, hogy valamit nem ért Baranyi Tomi, még részt vehet benne. És most jön egy gondolat Wayne Dyer-től, önfejlesztési tanítótól. Az ember, mondja Wayne, csak annyira korlátozott, amennyire elhiszi magáról. Talán azt akarja mondani nekünk, hogy a beszűkült gondolkodás újra és újra a saját határainkat erősíti meg. Amint nyitunk egy picit, s valamivel több fényt engedünk be, így tavasszal, talán több öröm és termékenység válik elérhetővé. A következő gondolat a híres spirituális írótól és előadótól, Eckhart Tolle-tól származik. A valódi jelenlét és a valódi figyelem növekedése bennünk minden problémát új megvilágításba helyez. Talán Eckhart azt akarja mondani ezzel, hogy nem a világ lesz más ilyenkor, hanem a nézőpontunk. Egy a megszokottól eltérő új látószögből tágasabb horizont nyílhat, ahonnan több megoldást és lehetőséget veszünk észre. Egy gondolat egy kevésbé ismert írónőtől, Anaïs Nin-től, amely így hangzik: nem olyannak látjuk a dolgokat, amilyenek, hanem olyannak, amilyenek mi vagyunk. Hát ez nekem nagyon tetszik. Talán arra gondol az írónő, hogy a legtöbbször a hangulatunk, a belső pszichés és a külső fizikai állapotunk alakítja az érzékelési szűrőnket. És ez bizony nagyban formálja, hogy mit is gondolunk a valóságnak. Ha bővítjük, tágítjuk, kicsit megemeljük a látásmódunkat, egy magasabb nézőpontból gazdagabb lehetőség halmaz tárulhat fel számunkra.

0: több. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Jogerősen másfél év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a szegedi járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg 2 rendőrt és 4 tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett 2 rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegette, hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon. A dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a Digitális Állampolgár mobil alkalmazás. Majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bank hitelfelvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségek. Szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
2: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven
4: új megállóhely létesül a Monoki utcában, a Muzsika utca után. Továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll, az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. A következő gondolat Szenekától, a római sztoikus filozófustól származik, aki többek között az életvezetésről és az időről szóló gondolatait tettek ismerté. A legtöbb ember rosszul gazdálkodik az idejével. Túl sokat szán arra, ami nem fontos. És túl keveset arra, ami igazán számít. Az idézet talán arra figyelmeztet, hogy tudatosan kell kiválasztanunk, hogy mire fordítjuk az időnket. Az igazán értékes dolgok, mint például mondjuk a kapcsolatok, vagy a belső nyugalmad, a szereteiddel való együttlét, vagy mondjuk a fejlődés, de mondhatnám azt is, hogy azok a dolgok, amelyek mondjuk akár a Isten ne adja halálod pillanatában fontosak lesznek, no, ezek azok, amik gyakran háttérbe szorulnak a jelentéktelen elfoglaltságok miatt. A következő népi bölcsesség arra emlékeztet minket, hogy a belső potenciálunk, a belső erőnk, az bizony fontosabb a külső véleményeknél. Így hangzik, nem az vagy, aminek tartanak, hanem az, amire képes vagy. Az identitásunk, az önmeghatározásunk magvát nem a mások címkéi, hanem a saját tetteink és a bennünk rejlő lehetőségek határozzák meg. Ne hagyd, hogy a környezeted véleménye, főként ítéletei korlátozzák azt, akivé válhatsz. És most következzen egy mondat Carl Gustav Jungtól, a svájci pszichiátertől és pszichológustól, aki az analitikus pszichológia megalapítója volt. Aki kifelé néz, álmodozik. Aki befelé néz, az felébred. Jung talán azt akarja mondani, hogy a valódi önazonosságot nem a külvilág visszajelzéseiben, hanem a saját lelkünk mélységeinek a felfedezésében találjuk meg. Csak a belső reflexió, az önmagunkra figyelés által érthetjük meg, hogy kik is vagyunk mi valójában. Egy mondat az angol Oscar Wilde-tól, írótól, költőtől, akinek egy rövid írásából az általam nagyon szeretett Csalogány és Rózsa, The Nightingale and the Rose című művét felhasználva született meg a híres Tövis Madarak című sorozat. Egy leírt mondata így szól. Légy önmagad, mindenki más már foglalt. Az identitás keresés legnagyobb csapdája a másolás. Pedig a legnagyobb értékünk az egyediségünkben rejlik. Ha másokat utánzunk, pont azt veszítjük el, ami különlegessé, egyedivé tesz minket. És most jöjjön egy mondat a drága Ella Fitzgeraldtól, akit nem hiszem, hogy be kellene mutatni bárkinek is, az afroamerikai énekesnő az amerikai jazz éneklés egyik legmeghatározóbb alakja volt, a Grammy-díja királynőjének is nevezik. Hiteles mondása így szól, nem az számít, hogy honnan jöttél, hanem az, hogy merre tartasz. A múltunk és a származásunk meghatározhatja a kiinduló pontunkat. De az identitásunkat, az önmeghatározásunkat, azt, hogy kik is vagyunk valójában, a céljaink és a döntéseink formálják tovább. Te döntöd el, hogy a történeted következő fejezete miről szóljon. Egy idézet William Shakespeare-től, a híres angol drámaírótól és költőtől, aki a világirodalom egyik legismertebb alakja. A sorsunkat nem a csillagokban kell keresni, hanem önmagunkban. Az identitás, annak meghatározása, hogy ki is vagyok, és főleg ki lehetek,

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. Ismeretlen gondolkodótól származó bölcsesség a fejlődés és a változás fontosságát hangsúlyozza. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy a mozgásban maradást. Hogy kicsoda vagy, az az út végén derül ki, nem az elején. Az, hogy ki vagyok én valójában, nem egy statikus, álló, lezárt, befejezett állapot, hanem egy egész életen át tartó folyamat, ami minden egyes választásunkkal alakul. Ezért azt mondom, ne félj a változástól, hiszen minden tapasztalat közelebb visz valódi önmagadhoz. És most jöjjön egy gondolat Albert Einsteintől, a világhírű fizikustól, a relativitás elmélet megalkotójától. Aki követi a tömeget, általában nem jut messzebbre a tömegnél. A különbözőség gyakran bátorságot igényel, mert szembe megy az átlaggal. A bátor ember talán az, aki bevallja önmagának, hogy bizony, néha fél. Szembe mer nézni a félelmei valódi, vagyis ijegységénél mélyebb okaival. És a félelmei ellenére mégis cselekvő marad. Ez az út vezethet a valódi megújulásunkhoz, és új terek, új kapcsolódások belélegzéséhez. A következő mondat az ismert, többszörös Oscar-díjas színésznőtől, Meryl Streeptől származik, aki sokoldalúságáról ismert. Mi az, ami különlegessé tesz? Ez a te egyediséged, mondja Meryl. Az egyediség nem hiba, hanem erőforrás. Ha elfogadjuk saját különbözőségünket, abból tudunk igazán egyedi, csakis ránk jellemző életteret kialakítani. Az eredetiség nem más, mint a gondolatok új kombinációja, mondja Voltaire, a felvilágosodás egyik legfontosabb filozófusa és írója. S valóban, ha csak a diplomamunkákra, a szakdolgozatokra gondolunk, ott sem új dolgokat talál föl az ember, hanem kutatást végez, s a meglévő információk alapján, ha ügyesen dolgozik, egy új felismerést, állítást vagy cáfolatot hoz elő. Szóval az egyediség nem feltétlen teljesen új dolgokból születik. Gyakran abból fakad, ahogyan a már meglévő tulajdonságainkat és indítatásainkat új, saját módon értelmezzük. A következő gondolat Paulo Coelho-tól, a világszerte ismert írótól, többek között az Alkimista című könyv szerzőjétől származik. Ne félj különbözni, félj attól, hogy ugyanolyan leszel, mint mindenki más. A társadalmi nyomás gyakran az uniformizált egyformaság felé tol minket, a valódi kiteljesedés azonban a saját egyéni, néha mindenki másétól eltérő út vállalásában rejlik. Emma Stone, Oscar-díjas színésznő természetességével, különbségével és egyediségével vált ismerté. Emma azt mondja, az, ami furcsává tesz, gyakran az, ami naggyá is tesz. A különbség elsőre hátránynak tűnhet, mégis ez különböztet meg minket másoktól. Ez a mi egyedi jelünk, úgy is mondhatnám, hogy lelki-szellemi új lenyomatunk. Ha ezt elfogadjuk, sokszor éppen addig meg nem értett életutunk értelmezőjévé, erőforrásává válik. Ralph Waldo Emerson, filozófus és esztéta írta, akit az önállóságról és az egyéni gondolkodásról szóló írásai tettek ismerté. Ne próbálj mások nyomába lépni. Inkább hagyj saját lábnyomot. Az idézet arra ösztönözhet minket, hogy ne mások útját másoljuk, hanem saját irányt alakítsunk ki. Az egyediségünk, a különbözőségünk nem akadály, hanem az az erőforrás, amivel valóban maradandót alkothatunk. És hát annyi egyforma poén, dal, stílus, zakó, hangvétel, sztár, séró, száj és ember van körülöttünk, hogyha valaki két percre egyedi, valódi önmagát adná, elájulna tőle a világ.

0: Rádió Di.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigány nyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
2: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
3: Torok.
2: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
3: Girtyánó. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigány nyelvben, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigány zene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
2: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Di-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Liszt gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigányegyüttes Bihari János és társai játékára. Volt ebben a nemzetközi gyökerű és eredetileg katonák verbúválására szolgáló Cigányok játszott a magyar nemzeti zenében. Ebben a Style Hongroában valami olyan egyedi és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket. Beethovent, vagy pedig Brahmsot, vagy Johann Strauss is, de a századfordulón szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta a Cigáne című hegedű darabjában Maurice Ravel. Liszt gyűjtötte a Cigányok játszotta dallamok nyomtatott gyűjteményeit, csak úgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat. Bekérte Mátrai Gábornak, Cseke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interpretációs szerepéről szóló írásait is. Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a szakemberek cáfolták azt, az elsősorban Franciaországban élő elméletet, mely szerint a magyarországi cigányok játszotta. Cigányzenének nevezett muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. Mátrai német fordításában megküldte Lisztnek a Magyar zene és a magyar cigányok zenéje című dolgozatát 1853-ban. Ez és a rávonatkozó levelezés elveszett. Egy magyar muzsikus a reformkorban, utószó Mátrai Gábor a muzsikának közönséges története és egyéb írások reprint kiadásához. Hogy Lisztet Mátrainak írott, idézett levele után mi és mikor késztette arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét és elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei, rejtély. Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéshez élete végéig ragaszkodott. Ez a Style Hongroise-nak mondott magyar cigányzene valójában se nem indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok többnyire magyar urak szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi, Befordultam a konyhára kezdetű versenyek megzenésítése, melynek során egybefortak a cigányegyütteseknek a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó előadási sajátosságaival, motorosságaival. Liszt nem filozófus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében akárcsak a rokon szellemű, félig magyar költő Nicolas Lenau munkáiban a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy megtestesítői voltak. Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékáit, elbűvölte kreatív virtuózitásuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után. Továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a délnyugati szél. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken csak a hőmérséklet, a maximumok továbbra is bőven 20 fok fölött alakulnak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. A következő gondolat szerzője ismeretlen, de gyakran mondogatjuk. A bizalom olyan, mint a papír. Ha egyszer összegyűröd, soha nem lesz már teljesen sima. Milyen nagy igazság, bizony-bizony a bizalom, amilyen könnyen sérül, épp annyira nehéz és hosszú időbe telik a helyreállítása. Ezért egy bölcs ember tudatosan óvja és tiszteli mások felé áradó bizalmát. Idézetünk így szól, bízz magadban, többet tudsz, mint gondolnád. Benjamin Spocktól idéztem most, aki gyermekorvos és nevelési tanácsadó volt. Erről az idézetről nekem a Ben Hur című filmből az a mondat jut eszembe, amit Eszter mond Júda a leprás anyjának, amikor nem törődve a ragályos betegséggel Jézus hallgatósága közé vezeti. Ne félj, mondja Eszter, több az élet, mint gondolnád. S hogy hogyan kapcsolódik ez az imént említett bíz magadban, többet tudsz, mint gondolnád biztatáshoz? Számomra mind a kettő arra hívja fel a figyelmet, hogy rálátni az életben vagy a bennünk rejlő lehetőségekre, s bízni az addig tapasztaltnál egy jobb kimenetelben, mindig olyan látásmódot kíván, ami túllép, túl van az addigi félelmeimen. Vagyis a félelmeimtől beszűkült tudatállapotomon. És feltételez egy olyan tényezőt is, ami vagy aki kiszámíthatatlanul, a számításaimat meghaladó módon tesz hozzá a szituációhoz. Kiegészíti az addigi magammal és az élettel kapcsolatos ismereteimet. No, de ez annyira rendkívüli és hihetetlen volna? Hát nem ez történik velünk születésünk óta? Folyamatosan gyarapodunk, növekedünk, megismerünk, befogadunk, többé válunk, haladunk az élettel. Bízni tehát valami olyasmit jelent, amit eddig is tettünk. Számolni az élettel, aminek része vagyunk. Számítani az életre, amiben nyakig benne vagyunk. Igen, az élet, ami azért valamivel több tartalékkal rendelkezik, mint mi. A következő idézet az egyik barátomtól, Lao Tse-tól, az ókori kínai filozófustól származik, aki az egyik megalapítója volt a taoizmusnak. Mondása így szól, aki másokban nem bízik, abban mások sem fognak bízni. Igen, a bizalom egy kölcsönös folyamat. Amit adunk, legtöbbször azt kapjuk vissza. Nem mindig, de legtöbbször így van. A nyitottság teremti meg a valódi kapcsolódás alapját. Azt az alapot, amiből idővel, az idő által is igazolt tettek folytán valódi bizalom alakulhat majd ki. A következő mondat megint egy keleti filozófustól érkezik, Konfuciuszt választottam, aki a kínai etika és a társadalmi gondolkodás egyik legnagyobb mestere volt. Konfuciusz bátyja mondta a következőt, jobb bízni és néha csalódni, mint örökké kételkedni. Az a szimpatikus ebben a mondásban, hogy nem tagadja, hogy a bizalom bizony kockázattal jár. De ha nem bízunk meg egy másik emberben, arról sem lesz tapasztalatunk, hogy érdemes, valódi öröm és bizonyosság járhat vele. Bízni pedig nem vakon kell, mert úgy nem is lehet. Bízni egy emberben a tényekre, a valóságra és a cselekedeteire.

alapozva lehetséges és érdemes. És itt bejön a nyitottság, az a másik fogalom, ami azt jelenti talán, hogy kinyitom az ajtót, és esélyt, meg sok időt adok annak bizonyítására, hogy a másik érdemes rá, hogy bejöjjön, és idővel be is csukhatja maga mögött az ajtót.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek szép csütörtököt kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Úgy döntöttem, hogy az elmúlt hetekből összegyűjtöm azokat az ismert emberektől szóló velős gondolatokat, amelyeket mindig az útinform végére időzítettem. Szóval ezek jönnek most, egy picit erős lesz, mert tömény, viszont cserébe nem lesz útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és hasznos felismeréseket. Megosztok veletek egy minket mindig jókedve derítő énekesnőtől, Beyoncé-től egy idézetet. A bizalom minden kapcsolat alapja, nélküle nincs semmi. Hát olyan nagyot nem mondott ezzel a Beyoncé, de azért mégiscsak egy magvas gondolat, mert legyen szó szerelemről, vagy más személyes kapcsolódásról, munkáról, bizalom nélkül a kapcsolat instabil, ingatag marad. A stabilitás a biztonság bizonyosságából épül fel. Vagyis a bizalom nem egy érzés, hanem egy biztos és tényeken alapuló ismeret. Nem kérdőjel, hanem pont, kijelentés. Egy biztos és tényeken alapuló ismeret. Nem lehetsz benne bizonytalan, mert akkor az már nem bizalom. Nem elképzelésre épül, hanem tényekre. A következő idézet Maya Angelou-tól lesz, aki költő, író és polgárjogi aktivista volt. Azt mondja Maya, megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, mit mondtál, de nem felejtik el, hogyan érezték magukat melletted. Hát ehhez nincs mit hozzátenni, hosszú távon az határozza meg a kapcsolataink minőségét, ahogyan másokkal bánunk. Sokszor nem az bánt, ami történik veled, hanem az, ahogyan reagálsz rá. Mondja Epiktétosz filozófus, akinek tanításai a belső kontroll fontosságára épülnek. Igen, a bosszúság sokszor nem magából a helyzetből fakad, hanem abból, ahogyan értelmezem. Én magam is tapasztaltam, hogy ha változtatok a reakcióimon, a kellemetlen érzés ereje is csökken. Nekem sokszor ez segít abban, hogy ne ragadjak bele apró, idegesítő dolgokba. Tartsd meg a nyugalmad, és folytasd az utad, mondja Winston Churchill, a brit államférfi, mert hogy nem minden bosszúság igényel reakciót vagy energiát. De mi sokszor mégis beletesszük. Gyakran az a legokosabb döntés, ha nem állunk bele a helyzetekbe, hanem egyszerűen tovább lépünk. Így megőrizhetjük a fókuszunkat és a belső nyugalmunkat, amire bizony egyre többször van szükségünk a mai világban. Az élet túl rövid ahhoz, hogy haragot tarts, mondja Maya Angelou, költő és író, aki műveiben gyakran foglalkozik az érzelmi szabadsággal. A hosszantartó bosszankodás csak elrabolja az időnket és az energiánkat, és így sokkal kevesebb jut mindkettőből arra, amire érdemes őket fordítani. Amikor néha sikerül elengednünk a haragot, helyet adunk a könnyedségnek és a pozitív élményeknek. Ez egy tudatos, akaratlagos döntés, ami hosszú távon sokkal jobban szolgál minket. A harag az egy olyan méreg, amiből naponta iszol egy kicsit, látszólag másra irányul, de téged fog gyengíteni és elpusztítani. Buddhának tulajdonítják ezt a bölcsességet, akinek tanításai többek között az elengedésről és a belső békéről szólnak. Amikor bosszankodunk, valójában saját magunkat terheljük meg. A negatív érzések nem a másik embert bántják elsősorban, hanem bennünk okoznak feszültséget, rossz működési módot, és még fizikai szinten is akadályozzák a testünk működését, s végül hosszú távon meg is betegítik az embert. A bosszúság elengedése ezért egyfajta önvédelem. A következő mondat Oprah Winfrey-től következik, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni senkinek, az afroamerikai nő, média személyiség, akit a világ 8 legbefolyásosabb nője között tartanak számon. Oprah mondata így hangzik: engedd el, ami nem szolgál téged. Nem minden gondolat és érzés érdemli meg a figyelmünket. Ha felismerjük, mi az, ami terméketlen és csak lehúz, könnyebben tudjuk elengedni. Miért is ragaszkodnánk az akadályainkhoz, nem igaz? Aki valóban haladni akar, az igyekszik szabaddá tenni a felszálló pályát, és ezáltal több energiája marad arra, ami valóban fontos a felemelkedéshez. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a One Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millió megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsipezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselényi utca, a Síp utcától a Rumbak-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca, az Üllői úti szervizútnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baros utcánál, a Baros utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hédis utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. A Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható, mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet, ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Én nem mondó vagyok, hogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, ugyanis ez a Bódik Kívánság Show, ami annyit takar számotokra, hogy élőben a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig, és hát az előbb említett bruttó 3 órába, amennyi bele tud férni, én annyit teljesítek, már őszinte leszek, hogy több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen sosem fog elég idő jutni mindenkire, úgyhogy ezúton is elnézést, de inkább csak mondjuk megértést szeretnék kérni tőletek, viszont nem szeretném húzni a mi rövid kis időnket, úgyhogy olvasnám is, hogy gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet Marcsitól kaptam, így szól a kívánsága. Szia, Marcsi vagyok, Jászapátiról. Szerelmemnek szeretnék küldeni egy zenét Lalának. Nagyon szeretem, és hiányzik a mi szerelmünk végtelen. Lánya Larissa, szeretlek apa. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod. Hát akkor nagyon szépen szívesen. Nem is tudom, hogy hirtelen mit játszak le, de szerintem most elindítom Nótár Méri és a Burai duettjét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630303030-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is lehet küldeni a dalokat. Én pedig olvasom is nektek már a követendő példát, ugyanis kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól. Sziasztok, egy zenét szeretnék küldeni Leilától, Didókának küldeném Martonvásárra. Üzenjük neki, hogy nagyon szeretjük Betty és az egész család. Előre is köszönjük, többször írtam már, de még sajnos egyszer sem lett lejátszva. Szép napot mindenkinek! Hát igen, képzeld el sajnos, hogy a 100.3 rádiódik nem azért jött létre, hogy na Betty és egész családja vajon mikor fog végre írni SMS-t, és akkor végre írt, most nem olvassuk be, ha-ha-ha. Nem erről szól. Többször is el szoktam mondani egy nap folyamán, hogy bruttó 3 óra a műsoridő, és ebből ugye levonjuk a híreket, a reklámokat, az óra végén megtalálható nyelvoktatót, az átjátszókat, szvépereket, zenéket. Az a bruttó 3 óra mondjuk már mindjárt csak egy nettó 1,5 óra. Abba pedig több száz SMS-t és betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni, de én a lehető legtöbbet szoktam, ami tőlem kitelik. Most viszont hála Istennek, hogy Bettire esett a szerencse és a választás, úgymond, úgyhogy Martonvására Didókának fog szólni nagyon sok szeretettel Leilától a Te meg én című slágere.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselényi utca, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca az Üllői úti szervízútnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baross utcánál, a Baross utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hédis utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál. A Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet, ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
1: Az Európai Unió széles körű változásokat hozó állatvédelmi és állatjóléti törvénytervezetet fogadott el a napokban, melynek többek között része a macskák kötelező mikrocsipelése is. Jelenleg hazánkban csak a kutyák számára kötelező a mikrocsip, mely az állat azonosításának érdekében annak adatait, gazdája nevét, címét és telefonszámát, illetve egyéb kiegészítő információkat is tartalmaz. A jövőben a macskákra is kiterjeszthetik, ezt unió szerte az állatvédelmi törvényi tervezet értelmében. Amint azt a kemma.hu hála a drágaságos názáreti Úr Jézus Krisztusnak, hogy megírta, az új szabálytervezet egyfajta minimum követelmény a jólétre és a szigorúbb nyomon követhetőségre, mely nem csak a tenyésztőkre, az egyéni állattartókra és a menhelyekre is vonatkozik majd. Az Európa Parlament által elfogadott tervezet az állatvédelem szigorúbb szabályozását és egy új szabály megjelenését is magával hozhatja, és hát fogja is hozni. Mind az uniós állampolgárokat, mind az EU-n kívülről érkezőket kötelezhetik állataik jelölésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jövőben kötelező lesz a kutyák mellett a macskákat is mikrocsippel ellátni, és azt a PetWet Data adatbázisra regisztrálni. Ennek egyúttal költségei is vannak. Maga a chip brutális 5-10 000 forintos átlagos áron mozog. Némely állatorvosnál ez már hála Istennek tartalmazza a regisztrációs díjat is, ami gondolom ilyen 1290 forint mondjuk kb. De igen, hát ez nagyon súlyos költség. Bár őszinte leszek, hogy én alapból nem értem a macskákat tartó embereket, hogy miért jobb egy macska, mint egy kutya, 100-szor jobb. Tehát, hogy ha belegondoltok, a kutya barátságos, hűséges, örül neked, oda megy hozzád, vár téged, szomorú, amikor elmész, rossz érzés, rendesen szoktam látni, hogy meg van halva az én kutyám, amikor én éppen elmegyek, vagy már látja, hogy veszem a cipőmet, még egy macskát egy nap a házon belül, ha nem tudsz kimenni a házból, akkor is egy kis lakásból, akkor is látod körülbelül másfél percig, amíg lerakod neki azt az egy tál kaját, lemászik a nem tudom honnan, megeszi és visszamegy magának a kis zúgjába, illetve hát azért sajnos ezért nem nagyon szoktam járni vendégségbe, főleg a macskásokhoz, fölmásznak a konyhapultra. És amikor főz a kedves házigazda, akkor a macska szőr belemegy kajakra a kajába, amit főz. Tehát, hogy nekem ez kicsit furcsa, de viszont, hogyha belegondoltok a macskákat, azért se szeretném még, mert ők meg nagyon kimászkálnak, és kimennek az udvarra mondjuk, és átugranak a kerítésen, és ki tudja, hogy hova mennek. És amikor meg elmennek, és eltévednek, elkóborolnak, stb., akkor nem tudják beazonosítani. Tehát, hogy erre tényleg szabály kell? Mert 5-10 ezer forintot spórol a kedves gazda, és akkor így, hogyha eltűnik a macskája, az örökre eltűnik. Tehát én azt hittem, amúgy őszinte leszek, hogy ez minden ilyen normális állatnál ez egy alap dolog, hogy raknak bele egy csippet, vagy ilyesmi. A normális állat alatt arra gondoltam igazából, hogy kutya meg macska. Most ilyen gekkókat, meg gyíkokat, meg pókokat nyilván nem, de én azt hittem, hogy azért a macskákat, meg a kutyákat, meg az ilyen normális házi állatokat törvény írja elő, hogy legyenek mikrocsippel ellátva, de ezek szerint a macskákra ez nem vonatkozott, pedig igazából ők jobban így elmászkálnak szerintem így utcaszerte, mint mondjuk egy kutya.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól. Így szól: Hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni, küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az éteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a rádiódiknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dix.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most már elkezdtünk lefelé haladni. Nagyon sok szót megtanulhattak a kedves hallgatóink lovári cigánynyelven, ugye a fejünkön lévő testrészről. Tegnap megtanultuk a nyakat, ami a kóri volt, és most mivel folytatjuk?
1: Most külön megtanuljuk azt, hogy torok.
2: Torok.
1: Az pedig úgy van, hogy girtyánó.
2: Girtyánó. Igen. Nem egyszerű szó, de azt szeretem a lovári cigánynyelv, hogy olyan gyönyörű dallamos, mint a zene, mint a cigányzene, de tényleg, hogy olyan mindegyiknek annyira gyönyörű dallama van, girtyánó.
1: Igen, sokan szokták mondani, hogy mi énekelve beszélünk cigányul. Igen, pláne amikor idegesek vagyunk, és akkor az a jó temperamentum is hozzámegy, na, abba aztán van ütem. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A görögországi romák életéről készítettek riportfilmet az MTVA kisebbségi főszerkesztőségének munkatársai. Horváth Éva és Agárdi Elektra szerkesztők a 300-400 ezer főt számláló kisebbség életével ismertetik meg a magyar nézőket. A dokumentarista eszközökkel forgatott mozi célja egyrészt a görögországi cigányság helyzetének bemutatása volt, másrészt az alkotók a magyarországi körülményekkel is összevethették a látottakat. Az eredmény felemás volt. Amikor egy romát nemzeti identitásáról kérdezték, a görög vagy cigány megjelölés helyett inkább kereszténynek vallották magukat. E meghatározásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a török megszállás évszázadaira nyúlnak vissza. E cigány-görög közös múlt is hozzájárult ahhoz, hogy a hellének egységes nemzetté kovácsolódtak. A többségben nincs előítélet a kisebbség iránt, a forgatócsoport kintléte során diszkriminációval nem találkozott. A film érzékletesen mutatja be a roma társadalomban mutatkozó egyenlőtlenségeket is. Cigány származású tüdőgyógyász főorvos, önkormányzati képviselő is szerepel a filmben. Az Atén mellett lévő Szent Barbara nevét viselő város körülbelül 40 ezer lakosának mintegy 10%-a roma. Ugyanakkor az attikai szegényekről is forgatott a stáb. Életszínvonaluk élesen különbözik a fővárosban lakókétól. Zefiri roma telepén a nyomor és a kilátástalanság volt az úr. A nagymúltú ország nehéz gazdasági helyzetben volt, ennek jeleit pedig a forgatócsoport tagjai útonfélen tapasztalták. Mégis az emberek az itthoninál optimistábban tekintenek a jövőbe, déli temperamentumukkal öntik ki szívüket, de a gyűlölet hiányzik a hangos szavakból. A görögországi romák az országban szétszórtan élnek. A cigány nyelvet családon és közösségen belül beszéli még a fiatalabb generáció is, akik büszkén vállalják a származásukat. Amikor megtudták, hogy romákról szóló műsorban szerepelhetnek, megnyíltak a kamera előtt, s nagy szeretettel vették körül a stábtagokat. Utolsó este egy helyi étteremben a magyar vendégek érkezésekor a zenekar rázendített a Cigányok ideje című Kusturica filmből ismert arra. Az ének az egész Balkánon közismert. Törökök, szerbek, görögök, cigányok ismerik és szeretik. Hallatán béke költözik a szívekbe, s háttérbe szorul a vérzivataros múlt. A bizánci görög kultúra jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig a nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai romani nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az ibéróni apátságban állítottak össze 1068 körül.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselényi utca, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca, az Üllői úti szervizútnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baross utcánál, a Baross utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hédis utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál. A Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható, mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet, ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázátok a 0630 30 30 százas telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Úgyhogy én nem is húznám tovább a mi drága kis bruttó három óránkat, hanem teljesíteném is a következő kívánságot, hiszen kaptam egy SMS-t nem olyan rég, így szól. Szia Attilának, szeretnék a sofőrömnek kérni egy zenét, Kis Grófó Nótárméri Ó Mami című zenét. Legyetek szerencsések, és egy szívecske. Hát ez mind nagyon szép, és nagyon jó, meg nagyon komoly, meg minden, de hát sajnos nem tudtuk meg, hogy kiküldi az Attila nevű sofőrnek, az utak királyának a dalt, úgyhogy ezúton is még egyszer felhozom rá a figyelmeteket, hogyha írtok nekem SMS-t, akkor ahhoz 5 dolog szükséges. Az első és legfontosabb, hogy ugyebár köszönjetek, ahogy illik. A második, bemutatkoztok, így egyrészt tudom, hogy kivel állok szemben, másrészt pedig tudni fogjuk, hogy ki kéri a zenét. A következő, hogy kinek szóljon a zene, milyen zene szóljon, és milyen alkalomból szóljon a zene. Most viszont Kis Grófó és Nótár Méri duettje fog szólni az Ó Mami, az utak királyának, a sofőrnek, az Attilának. Tehát már mondhatnám, hogy szinte a magyar Jason Stathamnek fog szólni. Sok szeretettel!

0: Hódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és utána vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, úgyhogy én nem is húznám tovább az időt, hanem teljesítem is a következő kívánságot, hiszen kaptam nem is olyan régen egy SMS-t, így szól: szia Csabi, a nagybárkányi vállalkozóknak küldenék egy Mário zenét. Legyél szerencsés. Hát akkor a nagybárkányi királyoknak, a vállalkozóknak fog szólni Kunum Mário. Hát szerintem biztos, hogy Vagány meg Rajcsávók, úgyhogy a Rajosan című dalt el is fogom most akkor nagyon sok szeretettel indítani. Hogyha még egyszer valaki ír nekem SMS-t, nagyon szívesen elmondom még újra, de még körülbelül 100-szor is elmondom, ha kell nektek. Ha írtok, köszönjetek, mutatkozzatok be, mondjátok meg, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, így jó egy SMS. Tehát ebben az SMS-ben is az hiányzott, hogy nem tudjuk, hogy ki küldi a nagybárkányi vállalkozóknak, de legközelebb, hogyha majd fog írni szerintem a kedves hallgató, már tudni fogja. Most minden esetre akkor elindítom sok szeretettel Kunum Máriótól a Rajosant.

0: ilyen az, amikor beindulunk.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
3: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselényi utca, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca, az Üllői úti szervizútnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baross utcánál, a Baross utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hédis utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál. A Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet. Ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Felmérések szerint főként azok profitálnak az AI megjelenéséből, akik eleve magasabb képzettségű, jobban fizetett munkakörökben dolgoznak. Aki rendszeresen használ mesterséges intelligenciát elemzésre, szövegalkotásra, programozásra vagy döntés előkészítésére, könnyebben növelhetni a teljesítményt és ezzel az alkú pozícióját is. A HR portál cikke szerint ugyanakkor a vállalati felkészültség még sok helyen elmarad a kívánatostól. A mostani adatok alapján azok kerülhetnek előnybe a munkaerőpiacon, akiknek a munkája ismételhető vagy gyorsan ellenőrizhető feladatokból áll, és akik képesek az AI-t napi szinten beépíteni a munka folyamataikba. Ez különösen a magas jövedelmű, képzettebb dolgozókra igaz. Ők gyakrabban férnek hozzá a megfelelő eszközökhöz, többnyire nagyobb önállósággal dolgoznak, és könnyebben kísérletezhetnek új technológiákkal. Egy junior munkavállalónak sokat segíthet egy jól használt chatbot, gyorsíthatja a tanulást, az elemzést, illetve a szövegalkotást is. Ha viszont az alacsonyabb bérű vagy kevésbé digitalizált munkakörökben dolgozó nem kapnak hozzáférést, képzést vagy időt az AI használatára, a technológia tovább növelheti a munkaerőpiaci szakadékot. Az AI hatása szakmánként eltérően jelenik meg. A technológia ott tűnhet inkább segítségnek, ahol az ismétlődő előkészítő vagy elemző feladatokat gyorsítja. Azonban a munkakörökben viszont, ahol közvetlenül a kész szöveg vagy kreatív tartalom előállításába kapcsolódik be, könnyebben válhat fenyegetett érzéssé. A mesterséges intelligencia ma már a gyógyászatban is segíthet amúgy, és tényleg elősegíti az emberek munkáját, illetve életét is. És ezért nem értem, hogyha itt van már az AI meg a mesterséges intelligencia, hogy létezhetnek olyan emberek, akiknek napi megélhetési problémájuk van. Mert ugye az ilyen embereknek arra nincs megélhetési problémájuk, hogy legyen okostelefonjuk, meg internet elérhetőségük. Na de hogyha már van okostelefonod, meg interneted, akkor miért nem fogod meg magad, csinálsz egy fiókot egy videó megosztó portálon, és nyitsz egy új csatornát. Oda regisztrálod a bankkártyádat, aláírod a nem tudom milyen szerződéseket, elfogadsz minden nyilatkozatot, meg ilyesmi, és tele van az internet ilyen gyümölcsös AI videókkal, hogy az eper megcsalja az almát, de az alma visszacsalja az epret egy banánnal, de közben a dinnye meg éppen a jogosítványára készül, és több százezer megtekintés van ezeken a videókon. És akkor abból már lehetne profitálni, és ez szó szerint se egy forint investálásba nem került, se egy perc munkába nem került, csak be kellett írni a chatbe, hogy milyen videót szeretnél csinálni, legenerálja neked az AI, és csak szimplán feltöltöd. Na most hagyd ne magyarázzam már el, hogy kell jól megélni, meg ilyen kulisszatitkokat. Hát van olyan amerikai csatorna, akinek 10 milliós megtekintései vannak a rövid videókból. Most gondoljatok már bele, légy szíves. Képzeljétek el, hogy csak 1%-ot fizet. Az is 100 ezer dollár emberek. 10 millió megtekintés után. Ne vicceljünk már, Léci, kapjuk össze magunkat, már 2026-ban.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, itt a 100.3 Rádió Dikken, szóval én Amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Bár igaz, hogy én összesen több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni tőletek. Pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, már olvasom is, hogy szól. Sziasztok, az Aranyszemektől a Szerelmednek Záloga című zenét szeretném kérni, köszönettel Bacsazs asszony. Hát akkor szóljon sok szeretettel az Aranyszemek egyik, ha nem a legnagyobb slágere, Szerelmednek Záloga.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Kok Csaba borász, a Hajós Bajai borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövidsét a keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
4: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselény Széchenyi utca, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca az Üllői úti szervizútnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baross utcánál, a Baross utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Héris utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. A Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet. Ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és utána kettő opciótok is van, tehát vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam igazából, így szól. Sziasztok, Rebeka vagyok, szeretnék kérni egy zenét Rolandtól, Million, testvéremnek, Ricsinek, nagyon várjuk már haza a Melóból. Hát akkor szóljon sok szeretettel Rebeka és a család kérésére Ricsinek, aki már valószínűleg úton van haza a munkából, hallgassa sok szeretettel Rolandtól a Million című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom, illetve teljesítem a zenei kívánságokat minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Én nem a helyi szupermarket vagyok, meg a kisbolt, hogy be legyen zárva a bódi kívánság, s úgymond azért, mert éppen a naptárban piros betűvel írnak egy napot vagy számmal. Én ugyanúgy itt vagyok, tehát itt voltam augusztus 20-án többször is. Volt olyan helyzet már, hogy mondjuk a karácsony 24-e, 5-e hétköznapra esett, rám akkor is számíthattok, és igazából most csak egy sima hétköznap van, és itt vagyok nektek ugyanúgy, úgyhogy ezt meghálálva kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és kövessétek mondjuk Madarasi Tomi példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem olyan régen, így szól: sziasztok, Madarasi Tomi vagyok Nógrádból. Szeretnék kérni egy számot Gödöllőre a festőbrigádnak, és azt kívánom, hogy legyenek szerencsések, de főleg a főnökük Tibi. Bobótól szeretnék kérni egy dalt, köszönöm szépen, Tavén Baktari Savalé. Hát akkor szóljon sok szeretettel Madarasi Tomi kérésére Nógrádból a festő királyoknak Gödöllőre, illetve természetesen Magyarország egyik, ha nem a legjobb főnökének, Tibinek. Bobótól indítom a színésznőt.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Honvéd utca, a Szolai utca és az Alkotmány utca között, illetve a Tömös utca is le van zárva a Sasadi köz előtt. Szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között napközben. A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv, illetve egyirányosítva lett a Veselényi utca, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig. Napközben le van zárva az Árpád utca, az Üllői úti szervíz útnál, illetve a Fiumei útról csak egy sávból lehet sajnos a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett. Le van zárva a Vlassics-Gyula utca a Baross utcánál, a Baross utcában pedig a forgalom kizárólag egyetlen egy darab sávon haladhat váltakozva. Útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a Jégvirág utcát pedig lezárták a Héris utcánál, és a külső sáv sem járható a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál. A Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve útszűkületen kell áthajtani majd a Kerepesi úton is, a Mexikói útnál befelé, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, szabályosan, türelmesen, természetesen tartsunk jobbra, és hát mondom is nektek, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben azért záporok, de még talán zivatarok is előfordulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, és a zivatarok környezetében pedig viharos lökések lehetnek. Hála Istennek a záporok környezetében annyira nem. A mai délutánra egy minimális lehűlés várható, mondjuk az előző napokhoz képest. Ma mindössze 21 fok lehet a maximum hőmérséklet, ez csak egy tényleg minimális visszahűlés, viszont azért ennyi felfrissülés már szerintem kell az embereknek is, illetve hát természetesen a természetnek is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A közösségi médiát az utóbbi időben elárasztották azok a videók, amelyek szerint a papír tojástartó a tökéletes idős pórolő eszköz a tavaszi hagymások és rúghagymák ültetéséhez. A kertészeti szakértők szerint azonban ez az okos trükk idézőjelben nemhogy nem könnyíti meg a munkát, de egyenesen tönkre is teszi a drága, sajnálatos csóró virághagymákat. Ha pörgeted mostanában a közösségi média felületeit, jó eséllyel szembe jött veled is az a virális, ráadásul AI által készített videó, amelyben valaki fog egy 30 darabos papírtojástartót, minden egyes mélyedésbe beletesz egy tulipán és narcisz hagymát vagy fokhagymát, majd az egészet földbe ássa. A videók azt ígérik, hogy ezzel a módszerrel megspórolhatod az egyesével történő gödörásást, a hagymák pedig katonás rendben pattannak és kibújnak a földből. A valóság azonban az, hogy ez az egyik létező leges, legrosszabb dolog, amit a kerteddel tehetsz. Egy jó kertészeti hack lényege az lenne, hogy megkönnyítse a munkát és javítsa az eredményt. Ez a módszer azonban minden létező kertészeti alapszabálynak ellentmond. Ha valaha ültettél már virághagymát, tudod, hogy helyre van szüksége a megfelelő fejlődéshez és virágzáshoz. A tojástartó mélyedései ehhez túlságosan közel vannak egymáshoz, ha csak nem egy vágott, virágokra specializálódott ipari farmot építesz. Ez a sűrűség élhetetlen a növények számára. Kihagyhatod persze minden második lyukat, de akkor meg mi értelme a tálcának? Főleg úgy, hogy a papír tojástartó idővel lebomlik a komposztban, a föld alatt ez a folyamat hónapokig is eltarthat. A karton magában tartja a nedvességet, ami azt jelenti, hogy a hagymák alja folyamatosan nedves közegben csücsül. Ahelyett, hogy erős gyökeret eresztenének, egyszerűen el fognak rohadni a földben. Természetesen azért azt mondanom sem kell, hogy a műanyag vagy hungarocell tartókkal mindezt megpróbálni egyenesen ökológiai merénylet, és szégyelje magát az, aki ilyet mert csinálni. Tehát ez brutális, ezt kikérem magamnak, tehát műanyag meg hungarocell dolgokkal lesz mind megcsinálni, ennyi-ennyi, viszont a videók szerint ez a trükk megmenti a derekadat az ásástól. Gondolj csak bele, ahelyett, hogy fúrnál néhány lyukat, a tojástartóhoz egy széles és viszonylag mély árkot kell ásni a kert közepén. Ez sokkal több fizikai munkát és földmozgatást igényel. Őszinte leszek, hogy most ez tényleg annyira elhanyagolható téma amúgy, de azért, mivel közszolgálati blokk, így muszáj elmondjam, hiszen ez sok embert érint amúgy, hogy ha valakinek már nagy kertje van, és habiszti, hogy ő neki olyan kert kell, mint amit az interneten látott, mondjuk a TikTokon, vagy nem tudom, ő úgyis megfog egy céget, aki kertépítéssel foglalkozik, kertészmérnök, stb., és ők kiszámolják, kimérik, megcsinálják, leszállítják, mindent megoldanak, és csak oda kell adni a pénzt, eltelik mondjuk 2 hét, és amikor az ember kilép a házból, akkor azt látja, hogy úristen, mint egy Disney mesébe olyan a kertem. Aki meg tényleg ilyen földművelő is, meg ilyesmi, ő meg vegyen magának egy kis tanyát, egy farmot, 4 millió forintért egy egész hektárt meg lehet már venni, annyit meg az ember rákölt egy szép kertre. De akkor most ugyanott vagyunk, akkor nem a kertjét csinálja meg, és azt trancsírozza szét, hanem vesz egy hektáros tanyát 4 millió forintért, és akkor ott kielheti a földművelési vágyait.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: leszek.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Sajnos elérkeztünk ahhoz a ponthoz a mai nap folyamán, hogy el kell búcsúzzak tőletek, ugyanis eddig tartott a mai Bódi kívánságshow, viszont pánikra semmi ok. Akinek nem teljesült volna ma a kívánsága, ő neki csak annyit tudok üzenni, hogy mivel több száz SMS-t és betelefonálást kapok, így bruttó 3 órába mindenkire nem fog tudni sor kerülni, viszont holnap is van nap, sőt azután is, és nem fogjátok elhinni, de játsszuk azt mondjuk, hogy még azután is lesz nap, illetve hát hála Istennek azért, ahogy járom kelem az országot, azért rengeteg tesó megtalál engem, és akkor mindig kapom 7 percen, 8 percen keresztül az áldásokat, hogy áldjon meg az Isten így, úgy is áldjon meg mondjuk az Isten, legyen szerencsés így 100 évig, meg úgy. Tehát annyi áldást kaptam már, hogy én tényleg szerintem fogok 100 évig élni, ezáltal 100 évig kívánságot teljesíteni, szóval előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, viszont egy kicsit próbáltam most elviccelni ezt a fájdalmas búcsút, tényleg el kell köszönjek, de holnap visszatérek délután 3-kor, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Mr. Andreas és LL Junior duettjét, Kis Grófó és Mis közös szerzeményét minden nyáron, valamint itt lesz egy Pápai Joci szóló is, dobd el, ami fáj. Sziasztok, Dev leszek.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Buruk Szabina vagyok, itt vagyok a mikrofon mögött, és ne felejtjétek, hogy 6-tól este 8 óráig várom a hívásaitokat. Bízom benne, hogy velem lesztek. Szava!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Cifra Rihárdné azt mondja, szia, léci, küldj a húgomnak egy zenét Delfinek, meg Beának, Angélának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy írtál, és akkor felsorol a személyeknek mindenféleképp. Megy a következő zene.

0: fogsz még élni.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Varga Vivien azt írja, hogy a tesómnak, Kristófnak, Máriótól, hogyha lehet, akkor küldj egy zenét. Természetesen lehetséges, és sok erőt és egészséget kívánok nektek. Köszönöm, hogy velem tartotok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak, Boruk Szabina vagyok, és hát olvasom is akkor a kommenteket, amiket tőletek kaptam. Azt írja nekem Izolda Cakó, szia Szabina, én egy számot szeretnék kérni tökörre a szerelmemnek, Kiskulacsnak, mert nagyon-nagyon szeretem. Sok boldogságot kívánok, erőt, egészséget, és köszönöm, hogy hallgatóink vagytok, úgyhogy örömmel fogom küldeni a következő dalt. Tartsatok hát velünk!

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódiben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódiben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit Bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapja újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Sziasztok! Na, olvassuk tehát, hogy milyen üzenetek érkeztek nekem. Azt írja Amanda Petrova is, hogy szia Szabina, a lányomnak, Málának szeretnék küldeni egy zenét. Nagyon köszönöm, hogy hallgattok bennünket, úgyhogy a következő dal kedves Málna babának, és neked is, kedves Amanda, fog szólni. A következő dal akkor megy nektek speciál, most akkor tartsatok velem!

0: köszönhetően, ahogy így intézte a dolgokat, és hogy olyan kincsekre bukkan az ember véletlenül, hogy azt vétek lenne, úgy érzem, hogy nem feldolgozni, nem megmutatni, nem beszélni róla, stb. Tehát, hogy én ebben látok egy ilyen óriási lehetőséget, és azt, hogy igen, az az én hivatásom, hogy ezeket a kincseket kikutassuk, és megmutassuk az embereknek. Én ebben érzem igazán otthon magam.
1: Én magam csak így egyszerű tényként nem értékítéletként hoznám ide azt, hogy úgy veszem észre, hogy a streaming szolgáltatók, most itt a Netflix, HBO Max, Disney Plus, Cinego, stb. Valahogy is az A-kategóriás filmszemléken azért olyan filmeket mutatnak fel nekünk, amelyek nem igazán a konzervatív keresztény értékrendet tükrözik, és valahogy, mert bár igaz, hogy mondjuk a Netflix-ről most jött a Chosen, illetve ott van a Cannes Film Fesztiválon a Ökumenikus Zsűri díja, ami már 74 óta azért olyan alkotásokat értékel, ahol feltűnnek a keresztény értékek, de mintha a kereszténység főleg a filmkultúrában egy ellenkultúraként jelenne meg. Hogy ez egy ilyen kiegyenlítetlen helyzet, vagy egy tudatos álláspontja a keresztény filmkészítőknek, hogy valahogy ellenpontozzák ezt a jelenlétet.
0: Hú, vigyázz, mert egyik kedvenc témám, tehát hogy ez ilyen...
2: Még én fennakadtam az ellenkultúrán, azt szerintem inkább szubkultúra, nem biztos, hogy ellen.
1: Nem tudom, lehet, hogy...
0: Szerintem se ellenkultúra. Semmiképpen sem ellenkultúra. Éppen mostanában egy cikkhez keresek olyan filmeket, amelyek keresztény tematikájúak, vagy fontos keresztény témákat érintenek. Jól fogadta a keresztény közösség, az egyházak, és jól fogadta a világi kritika.
2: Van
0: is.
2: Ilyen?
0: Van.
2: Tényleg?
1: Vagy az nem?
0: A viskót egyáltalán nem. Tehát a nem. Keresztény berkekben még úgy inkább, azért a világi kritika azt nagyon lehúzta a filmet. A könyv az egy más történet. Érdekes, mert hogyha ilyen filmekről beszélünk, akkor azért... És ezt nem tagadom, hogy mostanában nehezebb ilyet találni.
2: Tehát nem tudnék tippálni sem.
0: Régebben, de akár a Tűzszekerekre gondolunk, ami Oscar nagydíjas, legjobb film, Cannes-i filmfesztiválon kitüntették, az összes keresztény filmklubon vetítik, mai napig egyébként, nem véletlenül, de egy ember az örökké valóságnak. Annál katolikusabb filmet talán az Andrei Rubljov. És az is egy példa erre, és akkor még lehetne sorolni, magam útját járom, de hogy mondjunk az előző évekből is, vagy az előző évtizedből, mondjuk szerintem ilyen volt az Emberek és Istenek című francia film, vagy a Kálvária, ami már kicsit meredekebb, de hogy nagyon jól fogadták keresztény berkekben, és nagyon jól fogadták világi körökben. És szerintem egyébként az a kulcs, hogy... egy volt kollégámmal, akit már-már ilyen harcos ateistának mondanék egyébként, beszélgettünk kedvenc filmekről, és én nem akartam elhinni, hogy Tarkovszkijnak az Andrei Rubljov című filmje egyik kedvence. Mm-hmm. És akkor ne haragudj, bocsáss meg, de hogy annál keresztényibb filmet hát én nehezen tudnék elképzelni. Ezt indokold már meg nekem, hogy miért. És kiderült, hogy ő nagyon jól tud kapcsolódni ahhoz a filmhez, olyan olvasatban, hogy az egy autonóm művész harca az érvényesülésért. És ha az összes többi filmet, amikről most beszéltünk, végigvesszük, lehet hozzájuk kapcsolódni világi szempontból is. Az Emberek és Istenek. Hogyha nem vagy, oké, szerzeteseket látunk, de hogy a film központi üzenete a hit. És ehhez minden ember tud kapcsolódni.
1: És az őszinte kérdésfeltevés. És az, hogy ott boncolgatja magát a rendfőnök, a házfőnök pontosabban, igen. Az szerintem egy óriási mélyrenézésről a tanulságot.
0: Abszolút. A Kálváriánál ugyanez, ezek a nagyon-nagyon mélyről feljövő kérdések Gyónással kapcsolatban, lelkiismerete, a megbocsátással kapcsolatban. És hogy ezek persze ott vannak egy egyházi, nagyon erősen egyházi köntösben, de valójában mindenki tud hozzá kapcsolódni, mert úgy teszi föl az alkotó, és igen, ez egy jó szó volt, ez a szubkultúra, amit mondtál, hogy

0: hogy talán a keresztény filmek az utóbbi időben tényleg inkább ilyen kis szubkultúrát képviselnek. Én előszeretettel írok keresztény filmekről, a többségüket úgy ostorozom is abból a szempontból, hogy szerintem nem mindegyik, és hála Istennek az utóbbi időben egyre kevesebb, de hogy a keresztény filmekről még mindig sokszor az jut eszembe, és hogyha nézem őket, akkor ez meg is erősödik bennem, hogy elképesztő módon gicsesek, túlbeszéltek, demagógok, és művészileg nem magas színvonalat képviselnek, hogy nem ajánlanám őket szívesen ismerőseimnek. És hogy ezért is kezdtem kutatásba, hogy mik azok a keresztény tematikákat feldolgozó alkotások, amik viszont magas művészi színvonalúak, és hogy ajánlom, szívesen ajánlom őket, és hogy ezeket találom, amikhez keresztény ember is tud kapcsolódni, és nem hívő ember is tud kapcsolódni. De hogy ne ennyire régi, idézőjelben régi filmekről beszélgessünk, nem csak egyébként a Cannes-i Filmfesztiválon van ökumenikus zsűridíja, egyébként most már leginkább vallásközi zsűrikről beszélhetünk Cannes-ban is. A világon 30 olyan nagyobb filmfesztivál van, ahol osztanak ilyen díjat, ökumenikus zsűridíját, vagy vallásközi zsűridíját. És például most a Magyar Filmszemlén pár nappal ezelőtt ért véget, Nemes Éles László Árva című filmje kapta ezt a díjat. Velencében a legrégebbi nemzetközi filmfesztivál, ami létezik a világon, a legutóbbi alkalommal az ökumenikus zsűri díját, az egyiket, mert ugye kettőt adnak ott át, Enyedi Ildikó most mozikban futó Csendes barát című filmje kapta. És ez már azt a kérdéskört is egyébként kinyitja, hogy kinek mi számít vallásosnak, transzcendensnek, vagy egyáltalán a művészi igényel megfogalmazott, vagy a formai megoldások, azok ki számára tudnak egy elemeltebb hangulatot biztosítani a filmben. Nem feltétlenül értettünk egyet azzal, hogy sok operatőri díjjal, meg színészi díjjal, minden, amit kapott a film, én egyetértettem. Pont ez, hogy ökumenikus, tehát vallásközi, ökumenikus és vallásközi zsűri díjazta, szerintem nem egy transzcendens film egyébként, de nyitva hagyja ezt az értelmezési lehetőséget egyébként. Az, hogy a teremtett világ valóságára rácsodálkozzunk, és a teremtett világban lévő kapcsolatokra. Szerintem a Isten felé, vagy a transzcendens felé nem nyit kaput a film, de elfogadom mondjuk azt az értelmezést, ha valaki szerint ez lehet egy teremtésvédelmi film. És beszélgessünk. Igen, és akkor itt már kapcsolódik. Tehát, és érdekes, hogy a filmszemlét említettem, hogy mintha nemzetközi filmek, nemzetközi koprodukciók tekintetében egyébként most az európai filmben még jobban benne lenne ez a keresztény szempont, mint most a filmszemle termését tekintve a magyarban. Én azt látom nemzetközi filmfesztiválokon, hogy legalább érdekli az embereket, az alkotókat, hogy akkor vallás, mi az, ami ez a kulturális részéhez tartozik, mi az, amit csak idézőjelben mondom ezt a csakot, hogy évszázadok alatt magunkra szedtünk és visszük tovább ilyen hagyományként. Mi az, ami ebből megújítható? Isten, hogy jön az én életembe tulajdonképpen? Azt érzékelem, és ebben az eredeti kérdésedhez visszatérve, igen, tehát, hogy illúzióim nincsenek, nagyon kevés eleve az ilyen egyházias témát feldolgozó film. Az olyan film, amiben barátságosan viszonyulnak a kereszténységhez, olyan karakterek, akik a filmben megengedően vagy barátságosan viszonyulnak az egyházhoz. Ilyenből nagyon-nagyon-nagyon kevés van. És tehát ilyen értelemben csatlakozom, hogy sokkal több ilyen kellene, de ehhez kellene az is szerintem, hogy a keresztény filmalkotók kicsit kijöjjenek ebből a szubkultúrából, hogy csak a sajátjainkhoz szólunk.
1: Nem elég a jó szándék és a lelkesedés.
0: Nem elég a jó szándék és a lelkesedés, pontosan. Tehát én ezt tudnám mondani, hogy igen, érzékelhető ez, amiről beszélsz, vagy beszéltek, hogy ilyen szubkultúrává vált, és ebből jó lenne kicsit kijebb jönni. Vannak jó példák szerintem az előző évtizedekből. Tehát, igen, hogy van egy út.
1: Jó pár filmet mondani, most nem hozom vele az időt, de még a science fiction területéről is, a Napfény például legutóbbi, uh-huh. 23-as, azt hiszem, az döbbenetes metaforákkal uh-huh. dolgozik. Én nem is tudtam, hogy ilyen tartalmú lesz, és így egyértelműen transzcendens kapcsolatot jelentett meg, amiben a nap volt így ennek a szimbóluma.
0: Igen, igen. Tehát, hogy ilyen filmek vannak szerintem, csak annyi, hogy nem biztos, hogy ez a nagyon direkt keresztény tartalom, amivel te találkozol. Kevés ilyen van, és például nem véletlenül mondtam ezt egy ember az örökké valóságnak, ahol ugye Mórus Szent Tamás történetéhez, de úgy van megcsinálva, hogy elképesztő, végig egy echte katolikus protestáns történetet látsz, de hogy igazából bárkivel megtörténhetne, és emiatt mindenki tud hozzá kapcsolódni, de legesleg főképpen a keresztények, akikről szól az egész.
2: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: A hit megjelenítése egyébként a médiában, az szerinted nekem, tehát én egy vallási gimnáziumban jártam, bentlakásos kollégiumban, de már akkor minden ilyen nagyon, és most csúnya szót fogok használni, avétos volt. Semmiféle frissességet nem érzek az elmúlt 20 évben ennek a megközelítésére, vagy a tálalására vonatkozóan. Hogy látod, mivel lehetne egyébként ezt színesebbé tenni, hiszen ugye itt beszélgetünk arról, hogy a médián keresztül milyen lehetőségeink vannak, hogy egy ilyen közösségi kohéziót kialakítani, tehát a hívők, nem hívők között, vagy csak pont a nem hívők, és egyébként mondjuk a vallási vezetőképviselők között, tehát a te szakmai véleményedre vagyok ebben kíváncsi.
3: Sokkal fontosabbá vált valóban, ahogy mondod, hogy hogyan kommunikálunk, a hogyan. Azért lett szerintem főleg az elmúlt időszakban, pont ebben az időszakban, amit mondasz, fontosabb, mert egyfajta ilyen előszobája lett a tartalomnak. Hogyha nem megfelelően kommunikálok, akkor esetleg el sem jutok odáig, hogy azt a tartalmi mélységet át tudjam adni.
2: Pontosan.
3: Annak, akivel szeretném, hogy létrejöjjön a kapcsolat. Mert egész egyszerűen olyan korban élünk, fontossá vált az, hogy a személyesség, hitelesség kérdése, ki kommunikál, és hogyan, milyen hangot üt meg, mit, tehát hogy hogyan próbálja azt átadni, ennek a jelentősége valóban elképesztő módon megnőtt szerintem az utóbbi időben. Én egyébként látok kis szigeteket, akár blogokat, kezdeményezéseket, és időről időre azért felmerül az, hogy jó lenne egy nagyobb összefogás, akár katolikus berkekben, keresztény berkekben. Az is látszik, hogy ez nehezen megy, mert mindenkinek ezt a saját szigetet fenntartani óriási energia, és egyébként, hogyha beszélgetek ilyen média szakemberekkel, akkor pillanatokon belül ki szokott derülni az is, hogy ja, ez nekem egyébként az ötödik vagy a hatodik kalapom, mert egyébként tanítok, tanár vagyok, és kiderül, hogy van körülbelül 4-5 egyházi elfoglaltsága, amit ő visz, és ebből ez az egyik. Ezt nagyon sok embernél tapasztalom. Tehát mindig megfogalmazódik az egység igénye, hogy jó lenne ezeket a szigeteket, akik szerintem, meg szerintünk jól kommunikálnak, kicsit fiatalosabban, lendületesebben, picit nagyobb teret adni neki, de amikor a humán erőforrásokhoz érünk, akkor rendszerint az van, hogy ha, gyerekek, hát legalább ezt tudjuk csinálni. Azért itt hagyom azt a kis félmondatot is, hogyha minél magasabb egyházi vezetői körökből érkezik a támogatás, vagy hogyha ők elkezdenek úgy kommunikálni, hogy az már nem annyira avittas, hanem jobban figyelembe veszik azt, hogy kihez szólnak, kihez beszélnek, és akkor ott milyen hangot, abban a fajta kommunikációban milyen hangot érdemes megütni, akkor az példa lehet a hívek számára is, és felbátorító. Szerintem ez is nagyon fontos dolog, hogy a vezetőink hogyan kommunikálnak.
2: Sőt, ez alapján meg arra a következtetésre jutok, hogy nincs célcsoportelemzés. Jól érzem ezt? Tehát nekünk
3: nagyon annak, gyerekcipőben jár.
2: Ugye? Tehát nekünk annak idején volt egy tiszteletesünk, aki szertornázott, és akkor úgy jött végig a folyosón, hogy cigány kerekezett, és hát persze, hogy mindenki körbeállt. Tehát, hogy valami bevonás, és szerintem ez az, ami nincs meg. Tehát ez biztos, hogy mindenféleképpen hiányzik. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a vallási rádiózás az mennyivel másabb a világi rádiótól. Tehát, hogy ugye a valóság átadása az egyikben, szenzációhajhászok vagyunk, igyekszünk olyan dolgokat mondani, ami ott viszont mérhető, kézzelfogható visszakeresési lehetőségre kell folyamatosan számítanunk egy-egy, hogy is mondjam, önjelölt hívőtől akár.
3: Igen, ez is benne van, az is benne van egyébként, hogy így folyamatosan széttesszük a kezünket, hogy amit egyházi berkekben csinálunk, az egyházi élet, hétköznapi egyházi élet igazán érdekes, nagyon nehezen tud lenni, folyamatosan megkapjuk egyébként ezt, hogy hát gyerekek, nem vagyunk elég, a számok nem jönnek, érdekesebbé kell. Nem hogyan? Tudunk nagyon, nem tud sokkal-sokkal érdekesebbé válni. El lehet készíteni persze, és ez már szakmai kérdés, hogy mondjuk egy ezüstmiséjét ünneplő atyáról egy olyan összeállítás, amire mondjuk egy világi szakember is felkapja a fejét. És hogy ez egy kihívás, mert nem biztos, hogy van annyi világi szempontból nézve érdekesség az életében, de hogy pont ezekkel a dolgokkal, hogy megtalálni azokat az érdekességeket, amihez mindenki tud kapcsolódni, vagy a célközönségünk tud kapcsolódni.
4: És ez mennyire fontos, amit említettél, hogy egy specifikuma legyen mondjuk egy közlésnek, tehát hogy pontosan tudom, igen, hogy adott korcsoportból ki szeretnénk megszólítani, illetve azon belül milyen formában, mert ugye én valahogy úgy érzem, és nem tudom, hogy ebben igazán van-e, így most te illetékesként talán, illetve biztosan jobban látod, hogy valahogy mintha nem sikerülne megkülönböztetni a kinyilatkoztatás tartalmának a közlését, illetve a kinyilatkoztatás tartalmának az üzenetének a tolmácsolását. Igen. Tehát, hogy a kinyilatkoztatás tartalma az már így az évszázadok alatt letisztult, igen, a zsinatokon rögzítették, de valahogy azt érzem, mint hogyha egy ilyen védőbástyában érezni magát az egyház, és folyamatosan megvédeni szeretne valamit, holott inkább már az átadás formájára kellene talán jobban koncentrálni, de nem tudom, hogy igazam van-e.
2: Ezt én is érzem.
3: Ezt nagyon sokszor érzem egyébként, hogy yeah, olyanok vagyunk, mm-hmm, mint nem akarom a sündisznó hasonlatot mondani, de hogy néha még az is, tehát hogy ez a bástya, és hogy nekünk meg kell védenünk valamit, és hogy ebből lenne jó egy kicsit átállítani magunkat abba, hogy a mi üzenetünk az egy örömhír, az egy evangéliumi üzenet, és hogy a keresztény ember alapvetően emiatt, az örömhír miatt boldog ezt a boldogságot átadni. Ugyanakkor persze nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a fajta igazságot, amit a kereszténység képvisel, ugyanígy át tudjuk adni. De itt már ugye bejön a hitelesség kérdése, attól az embertől, aki hiteles, elfogadják. Azt is, hogyha esetleg keményebb dolgot mond, mert az egyháznak sokszor kemény dolgokat kell védelmeznie, vagy kiállni mellette.
4: Sőt, ez egy erőssége tud lenni szerintem, egyre inkább az egyháznak, mert annyira bizonytalan világban élünk, hogy az nagyon meglepő, újszerű, és épp ezért nagyon érdekes, amikor vannak biztos pontok egy kommunikációban, és nem minden ilyen fluid, amiről beszélünk.
3: És az emberek nagyon keresik ezeket a fogódzókat, ezeket a biztos pontokat. Tehát, hogy az a fajta szabadosság, amit a világban tapasztalunk, az szerintem valójában annyira nem vonzó, főleg a fiatalok számára nem vonzó. Tehát kellenek az erős keretek, és az egyházban megvannak ezek az erős keretek. Én, hogyha mondjuk személyesen nekem teszitek fel ezt a kérdést, akkor ezekben inkább ilyen biztonságot adó kereteket látok. Tehát, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy ez a, mintha az egyház elnyomó lenne, vagy törvényeknek a betartására, betartatására szerveződött hálózat, és stb. Néha tényleg így is nézünk ki, de hogy valójában szerintem az is probléma, hogy kevés embernek van valódi tapasztalata arról, az élő kereszténységről.
4: Na de ezt, bocs, hogy szabadba vágok, nem pont az egyháznak kellene tudnia, és épp ezért finom hangolni a kommunikációt.
3: De.
4: Mert az is egy külön probléma szerintem, ez egy nagyon speciális helyzet, hogy a papok igehirdetők, tehát kommunikálnak. Na de sokszor a kommunikációs térben megjelenni, oda szakembernek kell lenni. És én azt látom, hogy olyan irányokról csorog lefelé a tartalom, ahol nem nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy külön szakma, és ezt érdemes tényleg minden egyes rétegét meg felületét külön leszedni, megnézni, specializálni, és én ezt hiányolom.
3: Néhány pont, ha már itt a prédikációkról, vagy az igehirdetőkről volt szó, akkor néhány éve, egy viszonylag friss felmérés volt, a Lelkipásztori Intézet megkérdezte a híveket arról, hogy mit gondolnak a prédikációról.
4: Na.
3: Néhány kérdést így kiküldtek, teljesen ilyen kis, nem volt ez reprezentatív, semmi. Egy kérdőív prédikációval kapcsolatban, és hát óriási meglepetés, sok ezeren kitöltötték. Tehát megosztották, kitöltötték. Látszott, hogy van érdeklődés, szívesen elmondják a véleményüket a prédikációról, vagy arról, hogy a prédikációban milyen kommunikációt tapasztalnak, milyen prédikációra van igény, milyenre nincs, hosszúsága, stb. Akár olyanra is, hogy a papnak az ápoltsága, stb. Vagy, tehát, hogy ott már mindenféle ilyen szempont fölmerült, és hogy ó, de jó, hát ebből összeállt egy anyag, amiből aztán egy valamilyen szakmai program alapját képezheti, mert hogy nagyon világos irányok fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatban. És én egyébként már látok pozitív elmozdulást, hogy papok jobban odafigyelnek prédikációra, időkeretbe jobban próbálnak beleférni, de akár hívek is, hogy sokkal jobban megértik azt, hogy a papok számára nem szolgáltató egyházról beszélünk, hanem közösségi egyházról. És egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Papok sokszor azért égnek ki, mert úgy érzik, hogy jó, ha a napi mise meglegyen, napi hittanóra, temetés van, ó, még jegyes kurzusra el kell, és akkor itt van ez a 7-8 nagy dolog, nagy üzemben van, és akkor egyébként hazamegy a tök üres plébániára, ahol esetenként este még a Netflixről megnéz valamit, hogyha van még ereje valamit nézni, és másnap kezdődik előről a mókuskerék. És hogy és ehhez kapcsolódik szerintem ez a mostani egyházi berkekben pár évvel ezelőtt Ferenc pápa elindította ezt a szinodális gondolkodás, szinodalitást, hogy ez az egész egyébként nem szól másról, mint arról, hogy kicsit tegyük közösségibbé az egyházat. Nem jelent egyházi demokratizálódást olyan értelemben, hogy továbbra is a püspökök döntenek mindenről, csak egy közösségibb módon. És szerintem erre egy pozitív példa volt ez a Lelkipásztori Intézetnek ez a felmérése is, mert itt partnernek tekintették egymást a felek, létrejött egy nagyon jó anyag, amiből aztán a papok tudtak információkat vételezni, hogy jó, akkor ezt hogy csináljuk jobban. Ennek a korosztálynak, mert korosztály specifikus is volt ez a felmérés, hogy nekik mi a jó, nekik mi kellene, stb. Tehát, hogy szerintem vannak pozitív elmozdulások, haladunk szépen lassan.
4: Igen, mert hát az egyház egy jó nagy szervezet, hogyha most szervezetként jelölöm meg az egyházat, akkor méreténél, tehát kiterjedésénél fogva, illetve hát van egy speciális hierarchikus felépítés, azon túl pedig azért egy ekkora méretű egyház nem tud olyan rugalmasan, gyorsan közlekedni a világon, hogy így fogalmazzak. Illetve hát ezzel szemben viszont itt van egy világ, ahol pörgés van, a ritmus van, és instant megoldások. Hogyan lehet ma egy ilyen változó, és tényleg igazából a világi kritériumok alapján meghatározott kommunikációs térben a kinyilatkoztatást közölni. Mi a specifikuma? Mert hogy gondolom, hogy azért a tartalom valamilyen szinten azért befolyásolja az eszközöket is.
3: Persze. Nem véletlen van most, hogy én érzékelek az egyházunkban egy olyan hangulatot, hogy vigyázó szemeteket Amerikára vessétek. Ott sok... Én azért irigylem az amerikaiaktól ezt a civil kurázsit, ami szerintem magyarok, hogyha élhettek egy ilyen kritikával, nagyon sok mindent várunk a vezetőinktől, vagy azt, hogy felülről majd elintézik nekünk, és nekünk csak bele kell lépni abba. Az amerikaiak szerintem nagyon jók abban, hogy van egy kihívás, jó, oldjuk meg együtt. És nem véletlen, hogy a most nagyon divatos Egy év a Bibliával podcast, az is onnan, az Exodus lelki gyakorlat nagyon-nagyon népszerű, az is onnan jött, és még egy csomó ilyen kezdeményezés. Rádöbbentek az emberek, hogy mi hiányzik nekik, főleg egyébként az, hogy a tanítás az úgy legyen, úgy tudják átadni, hogy az közben kapcsolódik az ő hétköznapi életükhöz, mert ezen keresztül értik meg a legjobban. És az, hogy ez a kapcsolat, Tehát, hogy van egy tanítás, jó, az engem hogyan érint valójában? Az én hétköznapi életemet hogyan érinti? És erre jöttek létre az utóbbi években szerintem nagyon jó kezdeményezések.
4: Mivel szerintem is nagyon jó dolgok indulnak ez ügyben.
3: És át is veszünk dolgokat, itthon is szerintem egyre több, tehát egyre inkább van szemünk erre, tehát hogy akár lelki gyakorlatok, hogyha nézek, akár fesztiválokat, vagy ifjúsági eseményeket, hogyha nézek, vannak most már elég jó előrelépések szerintem ebben a tekintetben.
2: Véleménye szerint a média torzítja a valóságunkat, most így maradva a világi médiánál, torzítja a valóságunkat, vagy egy ilyen lehetőség arra, hogy úgy alakítsuk, ahogy az nekünk az egónk diktálja, vagy a vállalati kultúra egy-egy ilyen cégnél. Tehát te ezt egy veszélyforrásnak tartod, vagy lehetőségnek?
3: Mind a kettőt látom benne. Egyébként akkor egy kicsit így keretbe is foglalja, mert a legelső kérdésnél ott még pillanatra eszembe jutott, hogy erről beszéljek-e, de hogy a médiát én mindig egy ilyen nagyon nagy falatnak gondoltam ebből a szempontból, és hát akkor pont oda kell menni, ahol az ilyen nagy falatok vannak, mert ott lehet eredményt elérni, hogyha te szeretnél valami értékeset, akkor oda kell menni, ahol szerinted baj van. Szerintem van, tehát hogy van sok baj a média világában, de nagyon sok értéket is fel tudunk mutatni. Igen, most erről beszélgettünk, hogy nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, és igen, a média amiatt, mert hogy nagyon rá tud fókuszálni bizonyos dolgokra, ahogy te is fogalmaztál nagyon jól, a szenzációt keresi, a konfliktust keresi, az összeütközést keresi, és emiatt ilyen ösztöni, zsigeri szinten próbál ránk hatni. Az egyházi kommunikáció pedig úgy érzem, hogy mélyebbre hívna ennél, nem az ösztönök vagy a felszín szintjére, hanem hogy próbálna ennél mélyebbre hívni. Ez viszont óriási feladat, hogy hogyan az emberekben igazából szerintem van fogadókészség, szerintem ezt a fogadókészséget is kell élesztgetnünk, ilyen pre-evangelizációnak szoktuk ezt mondani, hogy élesztgetni az emberekben ezt a készséget, és akkor utána már talán be lehet vinni olyan tartalmakat, amelyek mélyebb tartalmak.
4: Tehát van egy ilyen megelőző, puhító, kapcsolatfelvételre indító hozzáállás.
3: Mi a katolikus rádióban kifejezett célunk ez a preevangelizáció. Tehát, hogy nem véletlen. Néha meglepődnek egyébként ezen, hogy katolikus rádió, és akkor van benne kulturális szerkesztőség, közéleti szerkesztőség, vallási szerkesztőség, zenei, hogy nem csak vallási az egész. És hogy nekünk, én azt szeretem, a filmes műsoromban is egy katolikus ember szerkeszti azt a műsort, beletehetem azt, amit én ebből a szempontból értékesnek gondolok. És hogy beszélhetünk például erről, hogy a Csendes Barát című film az esetleg mennyire transzcendens. Egy ilyen témáról. És akkor azzal már egy kicsit ezt a fajta érzékenységet előhívjuk az emberekbe, és lehet egy kicsit mélyebbre menni. Vagy akár nem is kell kifejezetten keresztény témának lennie. Most persze. Egy dokumentumfilmfesztiválon nagyon megfogott az, hogy egy kazakh rendezőnő beszélt arról, hogy ő azt a témát miért tartotta fontosnak, és hogy az ottani muszlim emberek hitvilágáról, és az hogyan kapcsolódik az ő életükhöz, erről beszélgettünk egy katolikus rádióban. Szenzációs volt. Nagyon jó volt. Tehát, hogy szerintem ilyen dolgokban érdemes elindulni.
4: Még így azt hiszem, hogy a preevangelizáció kapcsán arra van idő, hogy kitérjünk, hogy te fiataloknak készülő fesztiválokon is egy részvételt nyitsz, illetve a ti csapatotok egy nem vallásos fesztiválon jelentek meg, szinte workshop jellegűen, ha jól értettem, amit mondtál. Hogyan történik mindez, és mennyire könnyű ott jelen lenni, mennyire maradhat önmaga, vallásos emberként önmaga az, aki szervezés jelen van a térben?
3: 2000-ben volt, hogy gyakorlatilag egyszerre jelentkezett a katolikus, református, evangélikus egyházak képviselői részéről is az igény, hogy itt vannak ezek a gombamód szaporodó fesztiválok nyáron, és hogy a kereszténység, az egyház nincs jelen ezeken a fesztiválokon, pedig itt több tízezer, akár több százezer fiatal is megfordul. És mennyire fontos lenne jelen lenni, hogy a fiatalokkal ott tudjunk beszélgetni, amiről ők szeretnék, hitről, kereszténységről, hogy ti katolikusok, reformátusok, evangélikusok együtt vagytok jelen, ezt is meg szoktuk például kapni ilyen visszajelzésként, hogy ti nem utáljátok egymást egyébként? Tehát, hogy szabadon lehet beszélgetni mindenféle témáról. Nyilván készülünk is arra, hogy milyen egy ilyen fesztiválon jelen lenni, jelenlét missziónak nevezzük. Tehát nem egy térítés valójában, hogy ott kiállunk egy ambóval, egy ilyen kis pulpitussal, és akkor ott mondjuk, vagy tanítunk. Én nagyon szeretem, az előző pápáink rendszeresen mindig elmondták, hogy a mai kor embere olyan, hogy nem a tanítóknak hisz, a tanúknak hisz.
4: Jó.
3: És szerintem ez egyébként az egész beszélgetésünknek esélyén ilyen összefoglalója lehetne, és hogy erre próbálunk ott ezeken a fesztiválokon, a Ördögkatlan Fesztiválon, a Fezen Fesztiválon, a Színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon, amelyik ilyen abszolút világi környezet, mindegyik, és hogy lehetőséget biztosítani azoknak az embereknek, azoknak a fiataloknak, akik ott oda eljönnek, hogy beszélgethessenek, hogy föltehessék a kérdésüket. Ez az egyik leggyakoribb visszajelzés egyébként, hogy milyen jó, hogy itt megszólíthatóak egyházi emberek.
2: Tehát, hogy interaktívvá válik, igen, az egyház lényegében, igen, ebben az időintervallumban.
3: Így van, megszólíthatóak. Igen, vannak velünk.
4: Jelenlét, jó, megfeleltátok a jelenlét, mert ez igazán fontos, hogy nem egy leszakított térben jelenik meg csak az egyház, hanem tulajdonképpen, mint az üzenet is maga, hogy a templom függönye középen kettéhasadt, és egyfajta folyamatos kiáradás, egyfajta folyamatos profán és a szent elválasztása, eleve az elválasztás megszüntetése.
2: De szép záró gondolat volt ez, Tomi, nagyon szépen levezetted. Ágoston, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és engedtél egy kis belátás, betekintést ezekből különböző szakmákba. Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk, illetve a nézőknek és a hallgatóknak is nagyon köszönjük a jelenléteteket. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: korábbi adásunk ismétlését hallottátok. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A görögországi romák életéről készítettek riportfilmet az MTVA kisebbségi főszerkesztőségének munkatársai. Horváth Éva és Agárdi Elektra szerkesztők a 300-400 ezer főt számláló kisebbség életével ismertetik meg a magyar nézőket. A dokumentarista eszközökkel forgatott mozi célja egyrészt a görögországi cigányság helyzetének bemutatása volt, másrészt az alkotók a magyarországi körülményekkel is összevethették a látottakat. Az eredmény felemás volt. Amikor egy romát nemzeti identitásáról kérdezték, a görög vagy cigány megjelölés helyett inkább kereszténynek vallották magukat. E meghatározásnak történelmi gyökerei vannak, amelyek a török megszállás évszázadaira nyúlnak vissza. Egy cigány-görög közös múlt is hozzájárult ahhoz, hogy a hellének egységes nemzetté kovácsolódtak. A többségben nincs előítélet a kisebbség iránt, a forgatócsoport kintléte során diszkriminációval nem találkozott. A film érzékletesen mutatja be a roma társadalomban mutatkozó egyenlőtlenségeket is. Cigány származású tüdőgyógyász főorvos, önkormányzati képviselő is szerepel a filmben. Az Athén mellett lévő Szent Barbara nevét viselő város körülbelül 40 ezer lakosának mintegy 10%-a roma. Ugyanakkor az attikai szegényekről is forgatott a stáb. Életszínvonaluk élesen különbözik a fővárosban lakókétól. Zefiri roma telepén a nyomor és a kilátástalanság volt az úr. A nagymúltú ország nehéz gazdasági helyzetben volt, ennek jeleit pedig a forgatócsoport tagjai utonfélen tapasztalták. Mégis az emberek az itthoninál optimistábban tekintenek a jövőbe, déli temperamentumukkal öntik ki szívüket, de a gyűlölet hiányzik a hangos szavakból. A görögországi romák az országban szétszórtan élnek. A cigány nyelvet családon és közösségen belül beszéli még a fiatalabb generáció is, akik büszkén vállalják a származásukat. Amikor megtudták, hogy romákról szóló műsorban szerepelhetnek, megnyíltak a kamera előtt, s nagy szeretettel vették körül a stábtagokat. Utolsó este egy helyi étteremben a magyar vendégek érkezésekor a zenekar rázendített a Cigányok ideje című Kusturica filmből ismert dalra. Az ének az egész Balkánon közismert. Törökök, szerbek, görögök, cigányok ismerik és szeretik. Hallatán béke költözik a szívekbe, s háttérbe szorul a vérzivataros múlt. A bizánci görög kultúra jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig a nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az ibéróni apátságban állítottak össze 1068 körül.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán a Berki házas pár az én vendégem, köszöntelek titeket!
4: Ja, Isten áldjon!
3: Isten áldjon meg téged is gazdagon, nagyon örülök neki, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye jelenleg most te Gizi vagy a vonalban, és igen, hamarosan igen. Majd Bandival is lesz lehetőségünk beszélni. Mi egy gyülekezeti teremben találkoztunk, és ott kértem el a telefonszámotokat, hogy meséljétek el a csodálatos történeteket, hogy ti hogy tértetek meg, hogy ismertétek meg egymást, stb. De kezdjük a legelején, Gizi. Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként Milyen volt az Isten képed?
4: Hát én gyermekként is hívő voltam, templomba jártam, áldoztam, bérmálkoztam, sőt, minisáltam is kiskoromtól fogva. Hát egészen, hát már férni is voltam, meg voltak a gyerekek. Hát körülbelül 25 éves koromig jártam úgy templomba a férjemmel. Az első nekem a Banzi, az a második férjem, mert mi elváltunk, váltak vagyunk ő is, meg én is. 11 éve lesz, hogy együtt vagyunk, a mi házasságunk, és előtte, ami volt, az ilyen problémás volt. Az első házasságomból született 4 gyermek, 2 fiú, 2 lány, és hát hogy tők is, hát istenfélő emberé voltam mindig, mondom, mert imádkoztam. Templomba jártunk, és az első férjemmel gond volt, voltak eltérések, bántalmazás, minden, de mindegy, ezt adjuk, és ahogy összejöttem Bandival, én nekem Bandit az úr megmutatta, szó szerint megmutatta, azt mondta, hogy ő lesz az én férjem, ővele fogok együtt lenni. Én azt mondtam az úrnak, hogy nem, én nem hiszem ezt, mert ő haver is volt így. Azt végül is most itt van, és már összejöttünk. Amíg vele is a templomba jártunk, imádkoztunk együtt, mi miánt összekerültünk, mi mindig úgy fekszünk le, hogy egy imád ketten közösen elmondunk. Ez minden este így van. És akkor így, ahogy hát gondok voltak a gyerekekkel nekem, és azt mondtam, hogy mert volt gyülekezet már itt Nagylócba is, így gyülekezet, és mondtam neki, hogy menjünk fel, nem vesztünk vele semmit. Mondom, ha én elmegyek, szerintem mondom, jönnek utánam a gyerekek is, azt megtérnek. Ez így is volt. Elmentünk, akkor még elsőre olyan furcsa volt minden, de már akkor éreztem azt, hogy ez olyan jó, jó minden, olyan másabb, mint a templomba. Szóval, ahogy elmentünk, utána hazajöttünk, beszélgettünk a férjemmel, hogy most ez másabb, próbáljuk meg ide menni, majd meglássuk, hogy lesz. Így is volt, és olyan gyorsan felgyorsultak a dolgok, hogy eljártunk. Rá egy hónapra volt a keresztelkedés, megkeresztelkedtünk, és akkor utána, mi keresztelkedésünk után, 30 évig szíta a férjem és a cigit én is, a cigitől megváltunk, megszabadított tőle a Jóisten csodálatos módon, azóta se cigizünk. Akkor én nekem volt ilyen depressziós dolgaim, gyógyszert csőfügtem, attól is megszabadultam, és hogy mindentől. És utána még fél éven besetelt, utána azt a gyerekek is jöttek, és egyszerre nekem mind a 4 gyerek megkeresztelkedett, megtértek, és azóta is járnak, és jó, mert most is járunk, épp ma is menni fogunk, úgyhogy ez így történt, ez a megtérés, de azóta nagyon sokat változott az életünk minden szempontból. A szeretet, az tényleg az a szeretet, ami ott is van, az úgy kihat. A családomra kihat, a gyermekekre, a házasságra, mindenre. Egyetértés van, megegyezünk, meg hát, hogy olvassuk a Bibliát is, úgy, ahogy a Biblia írja, úgy elmegyek, elcsendesedek, ha van ilyen viszály is, mert olyan házasság nincs, amiben nincs veszekedés, viszály az hazugság volna. Csak másképp lássuk, mint eddig. Úgyhogy...
3: Mikor történt ez a megtérés az életetekbe, hogy ti elmentetek először a gyülekezetbe?
4: 2 éve, 2024-ben keresztelkedtünk, meg 23 decemberébe mentünk el először, és akkor 2024 februárjában már meg is keresztelkedtünk. Onnantól kezdve folyamatosan.
3: És a gyerekek rögtön mentek utánatok?
4: Hát egy fél évre rá, körülbelül fél év, 5 hónap után jöttek, és akkor utána azt a gyerekek is megkeresztelkedtek. A kisebbik lányom pont terhes is volt, ő úgy. Úgyhogy nehéz eset voltak a gyerekeim, az biztos, mert sok mindenben részt vettek, most hazudnék, tényleg a drogtól kezdve minden ment, és megszabadult. Csodálatos módon. A legnagyobb fiam is, a vő is, úgyhogy a kisebb fiam is, Úgyhogy voltak gondok. És én akkor is azt mondtam, hogy nem, mert tudtam, éreztem belül, hogy meg az igéből táplálkoztam. Azt mondtam, hogy igenis, uram, azt mondtad, aki istenfélésben éri az életét, annak a gyermeke is áldottak. És én ehhez ragaszkodtam, és tudtam, hogy ez így lesz. És ez így is lett, és így is van, hála Istennek. Úgyhogy jött már a band is megérkezett közbe, itt van a párom.
3: És férjem. Azóta a gyerekek is járnak Isten tiszteletre veletek?
4: Persze, igen. Ma is ma jönnek, mindig jönnek. A mindenben részt vesznek. Isten tisztelet. Nagyon szeretik a pásztort, Ecsegi pásztort, a Rász Dezső bácsi. Nagyon. Nagyon mindenben segítőkész. Ő velük szembe is, velünk is. Tényleg. Meg ott a gyülekezett tag is, mindenki. Úgyhogy szeretnek jönni. Mi már most szolgálatban mindenben részt veszünk.
3: Milyen úgyhogy szolgálatban vesztek részt?
4: Hát van ez a takarítói, akkor van a gyerekszolga, én a gyerekekkel szoktam vigyázni, a párom az ajtóba áll, vagy ilyesmikor jönnek a vendégek fogadni, vagy ez a szolg, minden. Minden, ami csak van, már most mi mindenben.
3: Ennek nagyon örül. És most is ott lesz veletek a Rácz Dezső pásztor ezen az alkalmon, ahol most készültök?
4: Igen. És fel vagyunk 4 óraig, hajnal 4-ig. Imád, ő tanít minket. A Bibliából kérdezünk, és akkor, amit nem értünk, tanít zsoltárokból, imádkozunk, beszélgetünk, úgyhogy akkor dicséretet énekelünk gitárral, ott van az ő fia is. Úgyhogy nagyon jó. Olyan gyorsan elmegy az idő, észre se lehet venni. Hát, nagyon jó szokott lenni.
3: Csodálatos, és ahogy említetted, megérkezett Bandi. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább, és Bandi lesz velem a vonalban.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetünket mesélik el. Na de nem akár hogyan. Az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is a Berki házaspár az én vendégem, és itt van velem a férj, Bandi a vonalban. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
5: Szervusz Armandro, András vagyok, ma vártam a hívás, szeretesség parancsolja.
3: Igen, tehát azzal kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, mivel találkoztunk ugye a múltkor egy gyülekezeti teremben, és a feleséged már nagyjából úgy nagy-nagy vonalakban elmondta, hogy hogy tért meg.
5: Igen.
3: Neked milyen volt a gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Gyermekként igazándiból még ugye nem volt róla képem az Istenről, de viszont a templomból ismertem azt, hogy járnak a idős nénik bácsi templomba, imádkoznak, de tulajdonképpen konkrétan nem tudtam, hogy ez keresztény célszolgál. Hát ugye már így nagyobb lettem, ugye én is elfogyasztottam az első feleségemet, voltak problémáim, és igazándiból nem tudtam hova kapaszkodni, ugye a Jóistenhez kapaszkodtam, mert ugye ezt hallottam mindenkitől, hogy az Istenhez kapaszkodnak, ha valamilyen problémájuk vannak. Hát ugye akkor még én a vallásomat nem gyakoroltam, hanem megismerkedtem a párommal, a Gizellával, és ővel elkezdtünk járni a katolikus hit után a templomba. Ott imádkoztunk, és ugye még nem ismertük konkrétan, hogy ugye nem jó eledezt fogyasztunk olyan téren, hogy ugye bálványok előtt imádkozunk, és ő előttük borulunk le, ugye hát a Biblia írja, hogy se bálványok, sem senki előtt ne boruljál, csak a fentiek előtt.
4: Egy
5: Istenünk van, úgyhogy gyorsan megtanultuk belőle, hogy a feleségem is mondta, hogy menjünk el. Ugye a gyülekezetbe elmentünk, és hát én úgy fogalmaznék röviden, hogy azért tetszett az eledel, amit ott kaptunk. Tehát a szellemi eledel, ahogy magyar beszéltek Istenről, a Bibliáról, és utána nem sokkal meg is tértünk, ugye hát akkorában, hát ugye nem a Dezső pásztornál tértünk meg, hanem a Ricsinél, Ugye ezt nem lehet ezt mellőzni, mert őt is szeretjük, mint pásztort, de a balassagyarmati gyülekezetet vezeti. És ő nála voltunk, tehát ott is jó eledelt kaptunk, mert nem panaszkodhatunk, de valahogy elhúzódtunk egységre, tehát semmilyen harag, semmilyen felbújtás indok nem volt, csak egyszerűen átmentünk oda, mert ugye a Gizikének a nagyszülei is, ugye a Dezső pásztornál voltak is, ilyen okból, mert ugye ők, tehát átmentünk, tehát nem haragból, hanem csak átmentünk oda, azóta ott vagyunk, itt szolgálunk, itt kapjuk az eledelt, Isten tiszteleten, akkor imaórák, amik itt történnek, a mi civil lakásunkban történnek a imaórák minden héten, és ez nagyon sokat segít az ember gondolkodásán, meg a fejlesztésén, és a bibliai ismereteken.
3: Hát ez nagyon csodálatos. Mit éreztél, amikor először így azt érezted, hogy neked meg kell térned? Tehát ez egy folyamat volt akkor az életedben, mert érezted, hogy Istent kell keresned. Tehát ez nem úgy van, hogy az első gyülekezeti alkalmon tértél meg, hanem ez egy folyamat volt, ugye?
5: Igen, így van. Ez az embernek a lelkében van egy hiányosság, egy űr, ami nincs betöltve, és sokan nem tudják, hogy mi az. Nem ismerik fel sokan. Azt van, aki úgy ismeri fel, hogy azt hiszi, hogy innia kell, drogoznia kell, stb. Én úgy ismertem fel, hogy az Isten hiányzik az életemben. És jól gondoltam, mert valóban az hiányzott, mert rengeteg olyan problémára megoldás volt nekem, ami eléggé vad voltam bizonyos témákban. És így ma most jócskán vissza is vettem magamból.
3: Mit jelent ez, hogy visszavettem magamból?
5: Hát ezt úgy értem, hogy a nagy artúskodásból,

0: Ja, a szeretetet hirdeti, és a szelítséget, tehát próbálom ez alapján életvitelemet folytatni.
1: Azt követően, hogy a feleséged elmesélte, hogy tért meg, azt mondta, hogy ti különböző szolgálatban is kiveszitek a részleteket, ugye gyerekszolgálat, takarítás, vagy te az ajtóban állsz, ezek mit jelentnek? Mit kell csinálni? Mit jelentenek ezek a szolgálatok? Itt mi a feladatok ottok?
0: Úgy gondolom, hogy ezek a szolgálatok, ezek azért jó, hogy olyan emberek, akik hát beleértve, amikor nem én vagyok a szolgálatban, vagy mikor én vagyok a szolgálatban, én úgy fogom föl, hogy én azért vagyok kint, azért vigyázom az ajtót én, hogy a másik 50 vagy 60 ember tudja az eledelt fogyasztani, amit a Dezső pásztor hirdet. És amikor más van kint szolgálni, akkor meg őt gondolom úgy, hogy ő azért van ott kint, hogy én is hallhassam az Isten tiszteletet, vagy a zenét, a dicséretet. Én így gondolom, hogy ez azért van.
1: Nagyon-nagyon csodálatos. De mit kell csinálni? Tehát mi a feladatod? Te ilyenkor ott állsz az ajtóban, és mit kell csinálni?
0: Én szeretettel üdvözlöm az embereket, aki jön, akár nő, férfi, idős néni, vagy idős bácsi, idős, mindegy, hogy kisgyermek, és szeretettel kell őket üdvözlöm, hogy érezzék otthon magukat az Isten házába, otthon találják magukat, ne egy ellenséges mogorva emberrel találkozzanak, mindjárt, hogy belépnek a gyülekezeti házba. Én nekem ott ez a feladatom.
1: Értem. Tehát akkor te üdvözlöd őket. A gyerekszolgálat az mit jelent?
0: Hát ezt majd a párom elmondja.
1: Rendben.
0: Rendben.
1: Köszönöm.
2: Szia, itt vagyok. Hát a gyerekszolgálatnak meg annyi, hogy akiknek jönnek így felnőttek, kisgyerekekkel jönnek, például család, azok behozzák oda a kisgyermekeket, hogy ők tudják hallgatni az Isten beszédeit. És külön így vel vagyunk fel, mindegy óviba végül is. Ez olyan, hogy mi foglalkozunk velük.
1: És így meg a szülők tudják figyelni az Isten tiszteletet.
2: Hogy ne az legyen, hogy gyerekekre kelljen figyelni, mert hát tudod, milyen egy gyerek, mikor főleg valamire szüksége van, hogy ne zavarják is, és hogy tudjanak az Isten igéből magukba valamit, hogy megérintse őket az Úrnak a szava.
1: Amen, amen.
2: És még egy olyat szeretnék neked elmondani, ez kimaradt, főleg a leglényegesebb, hogy még mi előtt még én Bandival összejöttem, nekem volt egy nagyon nagy műtét a fejemen, és kétszer megműtötték, és a vérömleny volt benne, és a második műtétnél akkor már még az agykoponyámnál is át kellett fúrni, úgyhogy át van fúrva az én fejemnél, és ahogy ez nekem megvolt, ez a műtét, én akkor közben lebénultam félig, a fél fejem, az arcom, a kezem, mindenem, és jaj. És egyszerűen hazamentem, és ott volt a három gyermekem, a kiskorú gyermekem, az egy a legkisebb akkor volt nekem, 7 éves, és velem maradtak, mert összevesztem akkor egy párommal, ez kifolyólag mindegy, hogy mi volt, de az a lényege, hogy én hazamentem, és se inni, semmi nem bírtam, még szívószálas, hogy le voltam bénulva, és leültem a szobámba, még akkor nem voltam megtérve, és felnéztem, és csak annyit mondtam, de tudom, emlékszem rá tisztán, hogy szívemből mondtam az Úrnak, Uram, add vissza az erőmet, mi lesz a gyermekeimmel, segíts. És hallod, csodálatos módon ezt, akik ott voltak mellettem, meg akik segítettek, ápoltak, azok is mai napig csodálják ezt, hogy másnap, ahogy felkeltem, semmi bajom nem volt, és azóta kezdve semmilyen gyógyszer, semmit nem kell szednem, és másnap, még azt se felejtem el, a tésztát szaggattam a gyerekeknek. Úgy képzelt, hogy a jó Isten olyan csodálatos,

0: csodálatos módon meggyógyított, hogy ezt el sem tudom mondani.
1: Dicsőség Istennek.
0: Ez lett volna mindenkinek. És mai napig se gyógyszer, semmit nem kell szednem.
1: Amen.
0: Úgyhogy mindig is Isten fele voltam, és imádkoztam templomba, és ugyanúgy, hogy jártam. Csak annyi ismerettségem nem volt a Bibliáról, mint most. Hogy napi szinten olvasom, ha kell, hajnalba kellek, felkölt az Úr, és minden nap kapok valamit az Úrtól, hogy mit, miért van az emberekkel, hogy kell élni egy kereszténynek. Nagyon sok mindent. Úgyhogy én velem tett csodát a Jóisten, és én tudom, ezt bárhol elmondom, hogy a Jóisten csodálatos módon meggyógyított.
1: Amen.
0: Egy olyan betegségből, ami tényleg lebénulva minden. Úgyhogy
1: amen.
0: Isten van, meg van az ő fia is, Jézus Krisztus, és mindenkit szeret, mindenki meghalt. Én csak ezt tudom mondani, hogy ő a mi megváltunk. És én ezt tudom. Mert én ezt már átéltem. Az, hogy mi az, hogy a bűnünket megbocsájtotta. Az ő vérével megváltott, ezt én el tudom mondani, és ezt mindenki egyes emberén megtette. Nem csak értem.
1: Amen. Én nem fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és folytatjuk tovább. Tartsatok velünk.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Rácz Dezső az én vendégem. Köszönöm téged nagy szeretettel.
3: Én is üdvözlök, Armando, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Drága hallgatóink, az imént hallhattunk egy házas párt, ugye Gizit és Bandit, ők a Berki házas pár, és Rácz Dezsőnek a gyülekezetébe járnak, illetve Jézus Krisztus gyülekezete, de a földi pásztor az Dezső, és Dezsőt is akkor ismertem meg, amikor a Berki házas párt, egészen pontosan Dezsőnek a gyülekezeti termében találkoztunk. És nem szeretnék ennyire előre rohanni, Dezső, hogy lettél lelkipásztor, meg ilyesmi. Kezdjük inkább a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
3: Ez nagyon jó kérdés, mert nem tudom, hogy miért, hogy csak én különböztem gyerekként is sok gyerektől, de nekem ugye az éjszakák, a délutánok, úgyhogy barátommal mindig már 6-7 éves koromban, 8 éves koromban mindig itt kín voltunk este nyáron, aztán néztünk föl az égre, láttuk a csillagokat, holdat, mindent, és akkor mondtam magamba, ugyan van-e ott valami, biztos, hogy lehet, hogy Isten létezik. És akkor mindig azon gondolkodtam, hogy Isten majd biztos, hogy létezik, és mondom, hát hogyan mit fog majd nekem készíteni. Tehát mindig voltam egy ilyen várakozó állásponton, voltam már ilyen gyerekkorban is. Tehát, és ugye 8 éves koromban, 7-8 éves koromban minisztráltam is a templomba, katolikus templomba, de hát igazából az akkori minisztrálás az azért volt csak, hogy tudjak menni moziba, mert nem volt sose pénzem. És onnantól kezdve, tehát valamilyen szinten az Isten kép bennem maradt, hogy ugye létezik, van Isten, Atya, Fiú, Szent Szellem, és hogy Jézus meghalt értünk. Ennyi volt az összes tudományuk.
1: És utána hogy alakult át ez a dolog benned, ilyen személyesen?
3: Hát,
1: tehát hogy lett mélyebb a kapcsolatod?
3: Hát igazából ez már idősebb koromra jött elő az elhívás, mert ugye közben én ugye megnősültem, és az volt az érdekes, hogy a feleségem is elmesélte, hogy mi kislány korában is ugye fölment egy ilyen dombra, egy hegyre, és akkor mondta, mindig azért imádkozott Isten, hogy Isten adjon neki hozzá egy nőférjet. És érdekes, hogy már most ugye 50 éves házasságban vagyunk a feleségemmel, hála Istennek, és tényleg mutatnám azt, hogy teljes mértékben olyan, mint hogyha most lettünk volna 20 évesek, mert ugye 20 éves koromban nősültem, ő meg 18 volt. És ugye született közben három gyermekünk, és 40, 41 éves, 40 éves voltam körülbelül, amikor megtértünk. Igazából mindig kerestük az Istent. És mindig bennünk volt valamiért, hogy szeretnénk az Istent megismerni. Nagyon sok felé jöttünk, szent helyekre, több helyre jártunk, és még jártak hozzánk Jehova tanúi is, és én nagyon hálás vagyok értük, mert sokat tanultunk tőlük, tényleg is tele voltak ezek az emberek, igazából az alábbis akkor szeretettel, meg rajtuk keresztül ismertük meg igazából az Istent. Aztán volt egy ilyen alkalom, hogy már kb. 7-8 napi jártak ide hozzánk, javatlanul, és akkor bibliaolvasó emberek lettünk, és akkor nem megyezett meg a látásunk azzal sem, amit tanítottak, de amit olvastunk a Bibliában. És akkor a lányom közben mondta, hogy hát ő már megtért budapesti hídgyülekezetébe, menjünk el, nézzük meg, mert ez nagyon fontos volna. És egy ilyen konferencia volt a BS-ben annak idején, és fölmentünk, és egyszerűen azt tapasztaltam, hogy olyan volt, mintha körülbelül 100 éve ismernék ott mindenkit, amikor bementem, és azt tapasztaltam, mintha az egész életemnek ezt a részét kerestem volna, mert mindig vágyakoztam valamire, mondhatnám lelki békére így is, de akkor azt még nem értettem, és amikor megéreztem az Isten jelenlétét ott bent, rengeteg ember, több ezer ember, és akkor hívták az embereket a megtérésre. És valóságosan, mint ahogy sokan nem hisznek sajnos benne, valóságosan megtapasztaltam az Isten jelenlétét, Isten érintését, mert azok, amiket éreztem, hogy a bűneim, amik rajtam voltak, súlyként nehezedtek az életemre, a vállalkozásom, mert én egy építőipari vállalkozó voltam, és nem igazából volt kiteljesedve úgy a vállalkozásom, hogy kellett volna, éreztem a bűnöknek a súlyát, és amikor megtértem, olyan volt, mint akkor levesznek több más a súlyt, éreztem valósággal, hogy én felszabadultam, és a bűneimet Jézus levette rólam. És ezt az érzést sosem tudtam elfelejteni, sosem is, nem is fogom, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk, az egész család megtért, és hogy a lelki pásztorságom az körülbelül mikor indult el, körülbelül másfél-két évig ilyen, mint legtöbb keresztény, ilyen passzív életet éltem, egy ilyen hol imádkoztam, hol nem, amikor kellett olvasni, mi olvastam, tehát teljesen passzív voltam az egész vallásra. Aztán történt nálunk egy csoda. Történt egy csoda nálunk, összejöttünk többen imádkozni, keresni az Urat, egészen éjszakában hajnalig belenyúlt, és akkor történt egy olyan természet fölötti megtapasztalásunk, hogy maga az Úr Jézus Krisztus megjelent. Én nem láttam, de a lányom, meg még egy másik testvér, aki szintén látta, fehér ruhában megjelent közöttünk, és onnantól kezdve indult el az elhívásom, a szolgálatom, mert látták, hogy oda jött hozzám is, és rám tette a kezét, és onnantól kezdve megváltozott az egész életünk. Nekem is, a családnak is, mindnyájunknak. Jártunk akkor pásztor a gyülekezetbe, ott találtuk meg a helyünket, és onnantól kezdve, hogy én akkor engem az Úr elhívott, én akkor ezt nem értettem, hiszen még nem is volt semmiféle ismeretem, Isten ismeretem minimális, amit így a többiektől így hallottam, és akkor amire mentem településekre, mert nem tudtam utána magam megmaradni, mindig hirdettem az evangéliumot, és ahova mentem, mindig 50-60-80-100 embert ért meg, és akkor vittem be őket a pásztori gyülekezetbe. És ugye utána oda jártunk 8-9 évig körülbelül, pontosan nem tudom, hogy hány évben 8-9 év, aztán közben én zenész vagyok, szolgáltam a dicséretben, mindjárt mondták, hogy akkor oda beállítottak szolgálatba, és közben jártam minden hali csoportba alkalmat vezetni. És hogy a a lelki pásztorság már ugye az igazából úgy jelent meg, hogy egy csomó ember ragaszkodott hozzám, nagyon szerettek velem beszélni, kapták a válaszokat a kérdéseikre, és változtak az emberek körülöttem. Akkor sem értettem. És amikor volt egy érdekes probléma a pásztor gyülekezet, és akkor mondta ott a pásztor, hogy mi nincs Veresegen gyülekezet, mi nem csináljuk ott külön. És innentől kezdve, akkor mondom, ilyen indítjuk. És akkor elkezdtük itt Tecsegen azt a gyülekezet, aztán ugye, mit látol, ha elmittük volna téged annak idején oda, ahonnan ez elindult, meg ahol most vagyunk, akkor azt mondták nekem a fiúk is, hogy miért nem írok egy könyvet, hiszen mi teljes csodán mentünk keresztül. És innentől kezdve, hogy itt elindult ez a gyülekezet, közben elvégeztem egy 2 éves Szent Pál Akadémián, 2 éves évet elvégeztem, mert 5 éves nem tudtam, mert nem volt még az érettségém, és úgy, onnantól kezdve viszont elindult egy ilyen munka. Nagyon sok családok, nagyon sok olyan emberek, akik drogfüggők voltak, alkoholisták, nem akartak dolgozni, nagyon sok család megváltozott, nagyon sok élet megváltozott, és most látom annak a gyümölcsét, hogy azok a családok helyreállva gyereket nevelnek, dolgoznak becsületesen, és élnek munkájukból, tehát ez egy óriási öröm, egy óriási megtapasztalás. És ugye innentől így indult el, és így működik nálunk a gyülekezet.
1: Hát ez egy csodálatos történet, és várjuk a folytatást is, ugyanis a következő órában még mindig Rácz Dezső lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velem mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk pár dicsőítő dalt, és a következő órában folytatjuk még az interjút, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós Bajai Borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövidsét a keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. És ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Tehát ahogy az imént már megbeszéltük, hogy hát eljutottunk odáig, hogy hogy is alakult ki ez, hogy te lelkipásztor lettél, és plántáltál egy gyülekezetet, és most mai napig vannak Isten tiszteletek. Mit jelent az, hogy valaki pásztor? Mit jelent az, hogy valakinek van egy elhívása, hogy te mondtad az imént, hogy Jézus ott megjelent köztetek, egy fizikai csoda történt, rátette a kezét, és elkezdődött a te elhívásod. Mit jelent ez pontosan, hogy valakinek van egy pásztori elhívása?
4: Hát igazából én úgy gondolom, hogy az elhívás az akkor látódik egy keresztény ember, mondjuk egy pásztor elhívás egy ember életében, amikor látódik mögötte a munka, a gyümölcsök, a szolgálatnak a gyümölcsei. Tehát az, hogy emberek térnek meg, sokaság és létrejön egy közösség, aztán több település, 16 településre járnak hozzánk az Isten tiszteleteinkre, és a családokkal való foglalkozás, az emberekkel való foglalkozás, megvan egy minta, hogy ugye, mint mondja is az Isten igéje, legyünk a nyájnak mintán képei, ugye, hogy mi előjáróként járjunk előttük, tehát minden szempontból, tisztességben, igazságban, becsületben, mindenben, és ugye látták az emberek, és ilyen szempontból elfogadták, és amikor adtam tanácsokat bizonyos problémákban, akkor látták, hogy működik az, amit mondok, és beépítették, és létrejött a változás. És ez a változás olyan módon hatott ki, hogy nem csak egy házaspárra, hanem maga az egész családjukra, hiszen amikor egy házaspár megváltoztatja az életét, gondolkodásmódját, elkezd helyesen gondolkodni, értékrendje megváltozik, akkor megváltozik körülötte a gyerekeiknek is az egész életük, lehetőségük, gyerekeiket iskoláztatják, tanulnak, meg hát most az, az igazság, hogy nagyon örülök annak, hogy ugye egy olyan lehetőség van ma is a romáknak egy olyan tanulásra, hogy bármik is lehetnek bárki, hiszen nálunk itt a családban is orvosnak is tanult az egyik unokahúgom, van, aki jogásznak tanult, most végzett, ugye sógoromnak az egyik fia, tehát a lányom is érettségét, szakmát végzett, szóval itt a családban is mindenhol az a lehetőség most ez egy óriási nagy dolog volt náluk. Ugye plusz megkapták hozzá a keresztény bibliai értékrendet, hiszen azt is tanítjuk, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy tudomány és bölcsesség által telnek a csűrök minden drága marhával. Tehát a tanulás, a tudományszerzés az áldást is tud hozni, illetve biztonságot, mert az Isten igazsága szerint szereztek tudományt és bölcsességet, és beépítették az életükbe.
3: Mit jelent az, hogy keresztény értékrendek szerint lettek nevelve? Tehát mik ezek az értékrendek? Hogyan neveli egy keresztény a gyerekét? Mitől másabb az a neveltetés?
4: A legelső az, hogy mindig igazat mondjon, soha nem menjen hazugságba, mert ugye az is megvan írva, hogy a hazugság atya az ördög. Az igazságról meg úgy ír Isten igéje, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És a legfontosabb, hogy a gyerekeket mindig arra neveljük, hogy soha ne hazudjanak és igazat mondjanak. Aztán van egy bibliai másik rend is, amit a szülőnek be kell, hogy vezesse otthon a gyereknevelésbe, hogy hogyan kell bibliai módon gyermekeket nevelni, tanítani, mi a kötelessége egy szülőnek. Erről folyamatosan tanítjuk a házaspárokat, gyerekeket, a fiatalokat, a gyereknek hogy kell viszonyulni a szüleihez, hogyan kell viszonyulnia a tanuláshoz, a körülményekhez, és ugye az embereket, akik körülveszik őket, mert ma ugye a gyerekek már óvodába elkezdenek közösségbe járni, hogy ott hogyan kell, miképpen kell viselkedni. Tehát ma onnan elkezdjük a tanítást, hogy hogyan tudjanak beilleszkedni.
3: Hogyan zajlik egy Isten tisztelet nálatok, tehát elkezdődik ez a pásztori elhívás, igen. Részt tudsz venni az emberek életében. És beszéltünk arról, hogy mi az, hogy gyülekezetbejárás, már említetted azt is, hogy te a dicsőítő szolgálatban részt vettél, de hogy zajlik egy ilyen Isten tisztelet? Mi a menete, mi a programrend?
4: Hát a legelső, hogy összegyűlnek a testvérek, aztán 3 órától kezdünk, akkor mindjárt vannak ugye mellettem segítők, akik összejek, hogy nincs-e valami imakérés, akik gyülekezetből akarnak imádkozni kell betegért, vagy bármi másért, akkor odahozzák nekem, akkor én az elején mindjárt ugye dicsőítéssel indítunk, először behirdetem, hogy nincs ilyen heti program, vagy bármi más, amit ugye szeretnénk ugye megvalósítani, és akkor utána imádkozom azokért, akik imád kérnek, ugye felírják nekem egy listára, és akkor onnantól köszöntöm a népet, elkezdődik a dicsőítés. 40-50 perc, egy óra maximum a dicsőítés. Aztán van egy másik presbiter társam, aki szintén igével is szokott készülni, van egy adakozásról szolgálat, hogy például, ugye ez is egy érdekes dolog, mert hogy megállnék egy adakozási résznél, mert ugye az országban az a meglögöződött szokás, illetve kritika, hogy a gyülekezetben, amikor eljönnek emberek és adakozásról van szó, akkor kötelező adni, elveszik a pénzedet, tizedet kell fizetni, nem, akkor nem mehetsz a közösségbe. Ezek mind-mind hazugságok. Semmi nem kötelező. Különben az Isten igéjében, ha megértenék a vetés-adatás törvényét, akkor teljesen másképp gondolkodnának. Például emberek megértették, hogy adakoznak az Isten munkájára, és fizetnék a jövedelmükből tizedet, az nem azt jelenti, hogy mi ezt elvesztük szándékosan, mert akkor kidobjuk a közösségből. Hanem megértették, amit Isten megmondta, hogy hozzátok be az én tárházamba a tizedet, legyen ott ennivaló, sinnivaló, és látok áraszom az ég összes áldásait. És egy csomó dolgot mond még. Tehát az áldásnak az egyik forrása az, hogy emberek adakoznak, és fizetnek tizedet. Isten meg azt mondta, és megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszheti a szőlőtök meddő, tehát minden egyes munkáikban jó szerencsések lesznek. És ebből be tudna számolni a gyülekezetben a 70-80%-a, aki ezt megértette, és ezt ugye hitből teszi, Istennek szeretetből, és meglátszódik, meg van változva az életük anyagi szinten is, meg szellemi szinten is. Tehát is erről van egy ilyen rövid 15 perces tanítás, és akkor adakozás van. Utána megy még egy-két dicséret, aztán utána megint az ige hirdetés.
3: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak úgy van, hogy zsebre rakják ezt a gyülekezet vezetők, hiszen van egy terembérleti díj, van egy rezsiköltség, tehát azt a gyülekezetet fenn is kell tartani, tehát nem úgy van az, hogy csak úgy elveszik az emberek pénzét a pásztorok meg a vezetők.
4: Nem, jó, hogy rákérdeztél erre a témára, mert ugye van egy 400 négyzetméteres gyülekezeti házunk, te láttad személyesen, itt elég komoly költségek vannak, rezsiköltségek vannak, és nem csak rezsiköltségek vannak, hanem például a gyülekezetben valakinek mondjuk nehézsége szorul, megszorul mondjuk anyagilag is, van lehetőség, tudjunk segíteni a gyülekezet, akkor szoktunk segíteni. Szoktunk élelmiszercsomagot hoztani, akik nehézebben, ki szokjuk a gyógyszert váltani, besegítünk sok mindenben, hogyha van annyi plusz adakozás. De elsősorban mindig azt veszük legelsőre, hogy a fenntartás, a működtetés tudjon menni, mert a gyülekezetek nem állami finanszírozásban működnek, hanem saját önfenntartók. És ugye nekünk ebből kell biztosítani a villanyt, a vizet és mindenféle technikákat, meg amit csak szükség van erre, ugye, mert sehonnan olyan szinten, tehát egy állami támogatásból rendszeres jelenték jár, ilyen nincs. Ilyen nincsen, úgyhogy, és akkor elkezdődik ilyenkor, amikor vége az adakozásnak, elkezdődik az ige hirdetés, ahol különböző témakörökről szoktunk prédikálni. Mindig arra törekszünk, hogy Isten vezetése legyen, meg hogy most mit akar Isten mondani a népnek rajtunk keresztül, és azt szoktuk meg, erre szoktunk mindig törekedni. És amikor vége van, mint tudom, 1 óra, 1 óra 20 perc, 1 óra 10 perc és védikációk, akkor még utána, ha van új megtérő, akkor hívjuk előre, és akkor imádkozunk értük, aztán megy a dicséret közben, és aztán imával elbocsájtjuk a népet. Tehát így szokott zajlani általában egy Isten tisztelet nálunk.
3: Nagyon-nagyon csodálatos dolog. És hányan járnak körülbelül ott hozzátok a gyülekezetben?
4: Hát körülbelül 120 és 160 fő között. Most egy picit visszaesett a létszám, mert betegség, meg sok minden közben, az influenzák, ezek a fertőzések vannak, és kevesebben járunk, olyan 80%-an azért részt tesznek az Isten tiszteleteinken, de többen vagyunk, tehát létszám szerint csak nem mindenki látogatja most ezekben az időszakokban. De volt, amikor 200-an voltunk, és mindenki látogatta rendszeresen az Isten tiszteleteinket.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Dezső lesz a vendégünk. Tartsatok velünk!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettől történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hit életben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dező az én vendégem, aki egy lelkipásztor. Köszöntelek téged!
4: Én is köszöntelek, Armando, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy hogy zajlanak nálatok az istentiszteletek, és hogy hányan vagytok, tehát több mint 100 fős a gyülekezet, ami egy nagyon csodálatos dolog, viszont nagyon sok emberről van szó. Hogy tudja a kapcsolatot tartani ilyenkor egy lelkipásztor az emberekkel? Csak vasárnapi alkalmakon, amikor van az istentisztelet, vagy van más mód is, vagy hogy tudod tartani ilyen-ilyen sok emberrel a kapcsolatot?
4: Például csak röviden, hogy hogyan zajlik egy heti programom. Tehát minden áldott nap, hétfőtől péntekig különböző hátcsoportokba veszek részt, ahol ima alkalmakon tanítom az embereket. Mindig más-más településen, ez egyik. A másik viszont vannak pásztorlási napjaim, amikor jönnek be, jelentkeznek emberek, és jönnek hozzám pásztorlásra. Tehát úgy, hogy mindenkihez minden nap elmenni, az nem kivitelezhető, de azzal, hogy egy közösség mondjuk egy településen van 15 vagy 20, aki jár hozzánk, és tartunk napi szinten, mit tudom én, heti szinten egy alkalmat, és körülbelül mivel több településről járnak, így ugye minden héten más, minden nap más településre el tudok menni, de igazából a nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolatot úgy nem igazából tudja az ember kivitelezni már 100-120 főnél sem, de viszont a pásztorlási napok azok lehetővé teszik azt, hogy például valaki mondjuk nem szokott eljönni a házcsoportba, akkor valami gond van, akkor felhívnak, hogy mikor tudnám őket fogadni, és én nagyon szívesen bármikor, illetve amikor telefonon kérnek segítséget, felhívnak. Tehát telefonon mindig elérhető vagyok. Nekem a telefonom még este éjfélkor sincs kikapcsolva. Pont ez miatt, mert sosem tudhatom, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, milyen egy tanács, mondjuk, csak egy példát mondok, megmenthet egy ember életet. Mert már volt példa, hogy aki például rokonuk közül, aki nem volt metés, öngyilkosságot akart elkövetni, és feljöttek, hogy mit csináljanak. És ugye, amit adtam tanácsot, mindjárt másképp alakult, megváltozott az embernek a gondolkodás, mondja, és akkor nem történt meg a tragédia. Tehát ilyen is volt.
3: Azt a mindenit. 100 főnél biztos, hogy voltak már extrém helyzetek és nagyon nagy csodák. Tudnál mesélni nekünk egyet? Tehát voltak ilyenek, hogy embereknek drasztikusan, gyökeresen változtak meg, tehát az életük, vagy függőségből szabadultak meg, vagy tényleg olyanok, akikről már mindenki lemondott, és mégis Isten meg tudta változtatni őket? Tehát vannak ilyen csodák ott, amiket így el tudnál mesélni nekünk?
4: Hát a 30 éves szolgálatom alatt lehet, hogy most kezdeném neked elmesélni, és még holnap ilyenkor is mesélném. Annyi történt közöttünk itt a gyülekezet. De csak egy párat így röviden. Volt egy

0: bizonságtétel, és amikor megtitt, akkor ezt elmondtam, hát össze el szoktam mondani, hogy abban a pillanatban olyan volt, mintha soha többé nem drogozott volna. Hát Isten akkora érintést adott neki, megérintette őt, és teljesen elmúlt a drogfüggősége neki. És ugye járt a gyűlibe, helyreállt, másképp öltözött, dolgozni járt, munkája volt, közben megnősült. És ugye most boldog család életet élnek, ma két lakást vett, egyiket eladta, másikat megvette, újítja, és élnek boldogan, azóta megvazott az egész élete neki.
1: Azt a mindenit, elképesztő.
0: És nem is egy volt ilyen, több volt ilyen eset. Akkor van egy másik, egy csodát mondjak, egy gyógyulás. Például volt egy testvérnőnk, akinek mikor legelőször megtért, akkor mellrákja volt neki. Akkor még a másik Gyuri házba jártunk össze, ez nem volt meg, ahol te voltál most legutóbb. És rákos daganat volt a mellébe, és bejött, és azt mondta, hogy sajnos sírva, hát nem tudja, mit évő legyen. Mondta meg, hogy add át a szívedet Krisztusnak, az Úr majd segíteni fog neked. Megtért, és kiderült, ugye, rá egy hónapra, mert menni kellett neki újra vizsgálatra, és ott kiderült, hogy eltűnt a rákos daganat, meggyógyult. Ez a hölgy, ugye most már lassan ennek van 7-8-10 éve körülbelül, most egy olyan egy éve lehetett, egy fél éve körülbelül, újra én rosszul érezte magát. És elment orvoshoz. És ugye MR vizsgálat kimutatta, hogy az egész testében áttétes rákos daganat van, csontfelőrákja, az egész belső szervei mindene áttétes daganatos. Sírt, jött a Gyülibe, hogy mit mondtak neki orvosok, ott a lelet kezébe, hogy ez van, ezt most már innentől kezdve nem tud mit csinálni. És akkor mondta, hogy mondom neki, testvérnő, emlékszel, mikor legelőször is Isten téged meggyógyított? Hiszel benne? Ezt mondja, hiszek. És akkor kijött, imádkoztunk érte, és az egész gyülekezet összefogott, mindjárt közbe jártunk, imádkoztunk, és akkor rá egy hónapra, 3 hétre azt mondta nekem, pásztor, nem tudom, de én jó érzem magam. Mondom, figyelj, jó, akkor mennyi, mondom, újra kérd a vizsgálatokat. És akkor azt mondja, el is fogok menni. Elment az orvosához, és azt mondta neki az orvosa, hogy tehát itt van, nem látja a leletet, itt van, hát már magának jóformán nem is kéne élnie. Akkor mondta neki két-három hetet. Ez egy 2-3 héttel utána volt, és látták, hogy milyen jól néz ki. Újra elment vizsgálatokra, megint, és akkor azt mondták neki, hogy majd, hogyha menjen vissza egy jó hét múlva, meg lesz az eredmény, és akkor majd kiírják a kemoterápiát, hogy miért fog kapni. És akkor elment a kezelő orvoshoz, azt mondta neki, hogy a végére hagyták őt, hogy legyen egy idő legyen megbeszélni, milyen kemoterápiát fog kapni. És amikor bement, elővette a gépet, ugye az orvos belenézett, azt mondta, hogy hát de hölgyem, hát mi történt magával? Hát miért, mondja a doktor úr? Hát azt mondja, én nem látok semmi daganatot. A maga teljesen egészséges. Maga hol volt? Azt mondja neki az asszony, én Jézus Krisztusnál voltam, és ő gyógyított meg engem. És az orvos azt mondja, ez tényleg csoda. És megvan a másik lelete is, hogy ő meggyógyult ebből az áttétes rákos daganatból. És akkor is óriási öröm a családban, a gyülekezetben. Mindenütt nagyon örültünk neki, hogy az Úr újra beavatkozott az életébe, és meggyógyította őt. És számtalan ilyen példát tudnék mondani. Egy kislány, nem tudom, volt-e 7 éves vagy 8, csak fényképet hoztak neki, és ők nem is csinálnak megkérdezni, csak itt vannak a rokonai, hogy imádkozunk a kislányé, mert őnek is rákos daganata van. És hoztak egy ruhaneműt neki, hogy áldjuk meg. Nem is láttuk, itt se volt a kislány. Csak a fényképét hozták. Megáldottuk,

0: imádkoztunk a rohanemlőért, és én mondtam, hogy adjátok rá, hogyha hazamentek. Hazamentek, látták, és képzel, két nap múlva hívnak fel a hozzátartozók, akik hozzánk járnak a Gyülibe, és ezek magyarok, és azt mondták, hogy pásztor, csoda történt. Mi van? Mondja, a kislányról, mondja, teljesen jött a orvosi jelent, hogy nincs semmi baja, meggyógyult. De ilyen gyorsan? Igen. Rátták a pólót, másnap vitték vizsgálta, megszűnt a betegség. Kés csoda, kézenfogható csodák vannak.
1: Elképesztő.
0: És nagyon sok ilyen eset történt már itt a gyülekezetünkben. Hát én csak azt tudom mondani, hogy az Isten valóságos személy, és ő létezik. Valóságosan létezik, és én azt látom, hogy azok az emberek, az a népcsoport, akik nem hisznek Istenben, és úgy élnek, hogy a saját maguk hasznára, pozíció, hatalmi vágy, anyagi dolgok is, hogy milyen eszközök ön keresztül tudnak hozzájutni a vagyonhoz, akár a pozícióhoz, a gazdagsághoz, nem számít. És csodálkoznak, utána még tragédia történik az életükben. És akkor vagy fiatalon elmennek, elhunnak, vagy baleset, vagy betegség, és mindig minden bűnnek megvan a következménye. És mindig ezt szoktam mondani, azért mondom ezt, hogy mindnyájan kivétel nélkül, ha igazságot cselekszünk, akkor mi Krisztus természettel rendelkezünk, mert ő maga az igazság. És azt mondja, az igazság szabaddá tesz bennünket. És ugye pont ezt tanítjuk folyamatosan, hogy mert ugye a romáknál ugye olyan háttér volt, én hiszem, hogy csak volt már, hogy a legtöbb lopásból élt. Emlékszem, még a régi öregeim is, nagyapáim is jártak a határba, és itt kiszedték a krumpit, ott loptak pungoricát, meg így. És ugye ez most nincs nálunk, nincs ilyen már. Ahol nálunk, mi vagyunk ezeken a településeken, nagyon minimális az ilyen eset. De akik nincsenek megtérve, ugyanúgy folytatják. De akik megtértek, azok ebből teljesen helyreálltak. És ez nekem egy óriási eredmény, csoda. És ezért nagyon örülök neki, hogy ezt a szolgálatot adta az Isten nekem, hogy az embereket tanítsam erre az értékrendre.
1: Amen. Amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és folytatjuk tovább, tartsatok velünk.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rácz Dezső az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Szia, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
1: Dezső, vannak, akik végigkísérték a beszélgetésünket, és azt mondják, hogy nagyon szép dolgokról beszéltél, nagyon jó dolgokról, de tulajdonképpen mi is az, amiben te hiszel? És hogyha én is el akarom hinni, akkor hogy tudom ezt megtenni? Hogy kezdjek el járni én is ezen az úton?
0: Tudod, éltünk egy vallásos életet annak idején. Mondom, még minisztráltam is, de semmit nem változott az egész életünk. Ugyanaz volt, semmi nem történt, és én is hasonlóképpen éltem azokban az értékrendekben, amikor beszéltem, hogy ha lehetett, akkor csaltam, ittottam, ott voltak ilyen esetek. De hogy igazából, hogy én mennyire tudnám ezt bizonyítani, hogy az Istennek az elhívása, amikor valakit Isten vonz, hogy térjen meg és adja át az életét a Krisztusnak, hogy ez milyen változást tud hozni egy emberek életébe, és azért is ajánlanám mindenkinek, kivételnék a kedves hallgatóknak is, hogy ez teljesen független vallástól. Itt nem gyülekezetről beszélek, nem vallástól beszélek, és nem tudom, ez a gyülekezet, az a gyülekezet, nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy van egy bibliai igazság. Ezt a bibliai igazságot Isten mindenkinek parancsolta, és ha ezt betöltik, akkor tudják megismerni az igazi élő Istent. A legelső egy ilyen, hogy meg kell térni szívből, elfogadni Krisztust, hogy ő a kereszten miértünk halt meg, és az ő vére értünk folyt ki a golgotai kereszten, hogy a mi bűneinket eltörölje, és Isten fiával lehessünk. Ez az igazi megtérés. Aztán utána következik egy másik igazság betöltése, az pedig a vízkeresztség, hogy keresztelkedjünk meg minnyájan, azt mondja, és akkor Krisztussal kereszthalált halunk, és azt mondja, én mi a régi meghalt és új teremtés vagyok, és itt van a kulcs, hogy a Krisztusban születni újjá lesz az ember új teremtés, amikor megváltozik a gondolkodásmód és az értékrend. Aztán van egy másik dolog, ugye a szentelemmel való betöltekezés. Tehát szentelemtől is újjá kell születni. Amikor mondta, elment Jézushoz Nikodémus, és mondta neki, hát mit kell nekem tennem, hogy mégis üdvözlök. Azt mondja, hát bizony mondom nektek, hogy újjá kell nektek születni víztől és szentelemtől, különben nem mehettek Istennek az országába. És akkor mondta, mikor hát hogy mehetnék én be vénként anyámnak a mélyébe újra születni? És aztán mondta neki Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy szükségetek újra születni víztől és szentelemtől. Különben nem mehettek be Istennek az országába. Tehát, ami biztos, amire én maximális bizonság vagyok, mert az én életemet az Isten változtatta, amikor megtértem, hogy ő oda jött közel, és az Istennek a szelleme, aki szintén egy személy megérintett, és kijelentette a szívemben a fiút, hogy a fiú az Istennek a fia, aki értem halt meg a kereszten, és miattam jött le a földre, mert annyira szeretett, hogy engem megmentsen. Most, ha valaki ezt elfogadja, hogy a golgotai kereszten Jézus érte halt meg, és befogadja a szívében, onnantól kezdve én garantálom. Én garantálom, Isten igéje igaz, hogy az embernek meg fog változni az élete. És azoknak is üzenem, akik például drogfüggők, és netán hallgatják ezt a műsort, vagy azok, akik alkoholisták, vagy nem tudnak szabadulni a paráznoságból, vagy a tolvajság, vagy a lopásból. De igen, van kiút, van lehetőségetektől megszabadulni, de csak egy út van. Szóval te Jézus, hogy én vagyok az út. Ha valaki Krisztushoz megy, azt mondta is, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp el nem vetem. És ha őt elfogadja megváltónak, hogy érte halt meg a kereszten, hogy ezekből a dolgokból Jézus Krisztus meg tudja szabadítani, és megváltozik az egész élete. Hiszen én is jöttem valahonnan, meg sokan, akik itt megtértek a gyülekezetünkben, szintén jöttek mély helyzetekből, alkoholisták, drogosok voltak, paráznák voltak, tolvajok voltak, és megváltozott az életük. Tehát nem önmaguktól változtak meg, és nem azért, mert én voltam a jó tanító, hanem az, aki mellettem van, aki mellettem bizonságot tett az Isten beszédéről, a Krisztus és az Istennek a Szent Szelleme, ami megváltoztatta őket. Hogy másképp gondolkodjanak az emberek is, mert az Isten igéje, ha bekerül az ember szívébe, akkor az ember az ige változtatja meg. És ugye ezek nagyon sok megtörtént, és ezt tudom csak a hallgatóknak üzenni, és még azt is hozzátenném, hogy a világban most igazából házasság, jól működő házasság nincs, ahol nincs ott a Krisztus, mint harmadik személy. Olyan modern világban élünk, hogy az a modern házasság a jó most a sok embernek, aki nem ismerik az Istent, hogy olyan házasságban élnek, hogy mind a két félnek szabad akarata van, hogy akár még párkapcsolatban is, akkor még akár a házasságot megélik négyesbe, meg mit tudom én hanyasba. Tehát itt egy óriási ferdülés van. De azok, akik a Krisztusban házasodnak, és keresztényként, és megengedik, hogy Krisztus ott legyen a harmadik személy, akkor ez a házasság akkor is olyan lesz, mint 20 éves korban, hogyha 70 éves lesz. Én saját magamról tudom ezt mondani. Ugye én 20 éves koromban nősültem, 40 éves koromban tértem meg, de én most is adódik, hogy ugyanúgy szeretem a feleségemet, és nekem ő a legszebb az egész világon. Miért? Mert a Krisztus van benne, és meg én bennem is. És ez a legfontosabb. És nem lenne ez a parázna erkőszerűen élet a világban, ami most van.
1: Csodálatos.
0: És akkor megszűnnének. Megszűnnének ezek a függőségek. Megszűnne rengeteg bűn. Hiszen már a Föld nem bírja ezt a bűnt, ami most van. Ez erkőstelen bűn. Ez sátáni dolog. Ez teljes sátáni természetű dolog. És ezt akarja behozni, mint ami volt Szodomába és Gomorába. De mi keresztények ezért harcolunk, hogy az isteni értékrend megmaradjon. Mert egy család úgy áll össze, hogy az apa az férfi, az anya meg nő, és a gyermekek azok pedig a két embernek a szüleményei. És mi ezt hirdetjük. És erről beszélünk, hogy hogy lehet jó és örömteli házasságban élni.
1: Amen.
0: És én ezt tudnám tanácsolni. Amen. A kedves hallgatóknak is.
1: Amen. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok dolog van még benne, tehát érdemes lesz még folytatnunk ezt a beszélgetést, most azonban lejárt a műsoridőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked és a Berkeházas párnak is, hogy vendégünk voltatok a műsorban, és bizonságot tettetek a mai nap folyamán.
0: Nagyon szívesen máskor is, hogyha fogol keresni minket.
1: Rendben, mindenféleképpen foglak keresni titeket. Most pedig, kedves hallgatóink, szóljanak még a dicsőítő dalok, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dix.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Liszt gyermekkorában még maga is hallotta és jól emlékezett a leghíresebb cigány együttes, Bihari János és társai játékára. Volt ebben a nemzetközi gyökerű és eredetileg katonák verbúválására szolgáló Cigányok játszott a magyar nemzeti zenében. Ebben a Style Hongroában valami olyan egyedi és jellegzetes, ami megihlette a nagy bécsi szerzőket. Beethovent, vagy pedig Brahmsot, vagy Johann Strauss is, de a századfordulón szívesen hallgatta a kényes ízlésű Claude Debussy is, és felhasználta a Cigáne című hegedű darabjában Maurice Ravel. Liszt gyűjtötte a Cigányok játszott a dallamok nyomtatott gyűjteményeit, csak úgy, mint a cigányokra vonatkozó korabeli irodalmat. Bekérte Mátrai Gábornak, Cseke Sándornak a magyar zenéről és az itteni cigányság interpretációs szerepéről szóló írásait is. Tudatában volt tehát annak, hogy ezek a szakemberek cáfolták azt, az elsősorban Franciaországban élő elméletet, mely szerint a magyarországi cigányok játszotta. Cigányzenének nevezett muzsika nem magyar, hanem indiai eredetű. Mátrai német fordításában megküldte Lisztnek a Magyar zene és a magyar cigányok zenéje című dolgozatát 1853-ban. Ez és a rá vonatkozó levelezés elveszett. Egy magyar muzsikus a reformkorban, utószó Mátrai Gábor a muzsikának közönséges története és egyéb írások reprint kiadásához. Hogy Lisztet Mátrainak írott, idézett levele után mi és mikor késztette arra, hogy megváltoztassa a dallamok magyar eredetére vonatkozó nézetét, és elfogadja a franciák téves elméletét, miszerint ezek a dallamok nem magyar, hanem indiai eredetűek, ősiek és egy elveszett cigány eposz töredékei, rejtély. Tény, hogy ehhez a három tragikus tévedéshez élete végéig ragaszkodott. Ez a Style Hongroise-nak mondott magyar cigányzene valójában se nem indiai, se nem ősi, se nem népi és semmiféle elveszett eposznak nem része. A dallamok maximum néhány évtizedesek, műdalok többnyire magyar urak szerzeményei vagy akár költők verseire írott dallamok, mint például Petőfi, Befordultam a konyhára kezdetű versenyek megzenésítése, melynek során egybefortak a cigányegyütteseknek a magyar urak ízléséhez alkalmazkodó előadási sajátosságaival, motorosságaival. Liszt nem filozófus volt, hanem romantikus művész. Kivételesen nyitott és toleráns európai szellem, akitől távol állt mindenfajta társadalmi, vallási, nemzetiségi, etnikai diszkrimináció. Az ő szemében akár csak a rokon szellemű, félig magyar költő Nicolas Lenau munkáiban a romák a megzabolázhatatlan szabadságvágy megtestesítői voltak. Nagy szeretettel és csodálattal hallgatta a cigány együttesek játékáit, elbűvölte kreatív virtuózitásuk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.